Békesség Istentől szeretettel köszöntöm Homokóra késő éjjeli műsorunk hallgatóit augusztus 20-án az államalapítás ünnepén Kölcsey Ferenc magyar költő gondolatával. Isten egy szívnek egy kebelt teremte, így egy embernek egy hazát. Ez a mai nap gondolata, én pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok. Nézzük, mivel várjuk hallgatóinkat a következőkben. Hamarosan klasszikus zenét hallgatunk, Johann Strauss dalamai csendülnek fel. 4 óra után felcsendül az áhítat, kalendáriumot lapozunk és az ünnepelteket köszöntjük, majd múlt szerdai, keresztény élet felekezetközi rovatunkat hallgatjuk újra. 5 óra után pedig pénteki szempontok rovatunkat sugározzuk, amelyben a motivációról, célokról volt szó. Erre számíthatnak tehát a következőkben, ha tehetik, tartsanak velünk. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek minket az agnus@agnusradio.ro elektronikus posta címünkön, illetve személyesen a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A következő percekben tehát, ahogy mondtam, Johann Strauss műveit hallgatjuk, felcsendül a Terefere polka és egyéb polkái, többek között a Radetzky induló, a Denevérnyi tánya és a Kék Duna keringő is.

Az elmúlt percekben Johann Strauss műveit hallgattuk, többek között Terefere polkáját és egyéb polkáit, a Radetzky indulót, a Liebeslieder című művét, a Denevér nyitányát és a Kék Duna keringőt.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm Homokóra késő éjjeli műsorunk hallgatóit augusztus 20-án az államalapítás ünnepén Kölcsey Ferenc magyar költő gondolatával. Isten egy szívnek egy kebelt teremte, így egy embernek egy hazát. Ez a mai nap gondolata, én pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most pedig nézzük, mire számíthatnak a következő órában. Hamarosan meghallgatjuk a mai áhítatót, majd kalendáriumot lapozunk Boldizsárszeik Annával, ezt követően pedig az ünnepelteket köszöntjük, majd keresztjén életfelekezetközi magazin műsorunkat ismételjük meg, a múlt szerdai adást. Erre számíthatnak tehát a következőkben, ha tehetik, tartsanak velünk!

A mai áhítat címe: Isten mindig gondot visel. Legyen velünk Istenünk az Úr, ahogyan őseinkkel volt. Ne hagyjon el bennünket, és ne vessen el magától. Királyok első könyve, 8. részének 57. verse. A mai áhítat szerzője Pam Hickerson, Texas államban élő amerikai testvérünk. Hajamat fésültem épp a tükör előtt, amikor barna hajamon őszhajszálakat pillantottam meg. Sminkelés közben alaposan szemügyre vettem az arcomat, és apró ráncokat fedeztem fel. Nagyot sóhajtottam, és azon tűnődtem, vajon mit tartogat számomra a jövő. Öregnek éreztem magam. Idős voltam, és gyorsan közeledett egy jubileumi születésnap. Befejeztem a készülődést, majd elkísértem férjemet az orvosi vizsgálatára. Miközben a váróteremben ültem, észrevettem egy bekeretezett idézetet. Vénségetekig ugyanaz maradok, őszkorotokig én hordozlak. Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. Ézsaiás próféta könyve 46. részének a 4. versehez. Isten Izrael népéhez szólt, de üzent nekem is. Vajon nem volt-e Isten velem egész életem során? Valóban. Isten velem volt jó és rossz napokban is. Isten nem hagy magamra, és nem hagy cserben, ahogy egyre idősebb leszek. Nem kell félnem az öregedéstől. Isten nem csak időskoromban lesz velem, hanem az örökké valóságban is. Teremtőnk soha nem hagyja el azokat, akik bíznak benne.

Imádkozzunk. Drága Urunk, erősítsd hitünket, és segíts bíznunk szeretetedben és gondoskodásodban, életünk minden egyes napján. Ámen. Isten szeretete és gondoskodása állandó és örök. Üzeni Pam Hickerson, Texas államban élő amerikai testvérünk, akinek a gondolatait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk azokért, akik félnek az öregedéstől.

Augusztus 20-a az év 232. szökőévben a 233. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 133 nap van hátra. Következzenek a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók. A mai nap államalapító Szent István király ünnepe, Magyarország nemzeti és állami ünnepe. 1936-ban ezen a napon az arab hadak döntő győzelmet arattak a bizánci birodalom seregei felett a Jarmuki csatában. 1083-ban első László király Székesfehérvárot szentté avatta első István királyt és Gellér püspököt. Ez alkalomból kiengedte börtönéből Salamont, aki IV. Henrik német-római császárhoz ment Regensburgba. 1917-ben ezen a napon harmadik alkalommal is Vekerle Sándort nevezték ki Magyarország miniszterelnökévé. 1944-ben a Kárpátok előterében megindult a szovjet hadsereg Jaskisinov offenzívája. A hadművelet gyors sikere nyomán augusztus 23-án Románia kapitulált. 1953. augusztus 20-án Budapesten megnyitott a kapuit a Népstadion, amelynek mai neve Puskás Ferenc Stadion. 1966-ban ezen a napon rendezték meg az első debreceni virágkarnevált. 1968-ban az augusztus 20-áról 21-ére virradó éjjel megkezdődött a Varsói Szerződés csapatainak inváziója Csehszlovákia ellen Magyarország részvételével. 1977. augusztus 20-án az Amerikai Egyesült Államok elindította csillagközi útjára a Voyager 2 űrszondát. 1988-ban ezen a napon életbe lépett a tűzszünet Irak és Irán között az öböl háborúban az NSBT 598. számú határozatával. Música 1991-ben a moszkvai katonai puccs idején Észtország formálisan is kinyilvánította függetlenségét, újraélesztve az 1940 előtti államot. 2006-ban ezen a napon halálos áldozatokat követelő vihar tombolt Budapesten és környékén a Szent István napi tűzijáték alatt. Música 2007-ben 37 év után hagyományteremtő szándékkal Budapesten a Kossuth tér helyett a Hősök terén rendezték meg 109 honvéd, illetve határőrtiszt részvételével a tisztavatást. Música 2015-ben ezen a napon bejelentette lemondását Alexis Tsipras görög miniszterelnök. Most pedig következzenek azok a híres történelmi személyek, akiknek a születésére emlékezünk augusztus 20-án. (1779-ben ezen a napon született Jöns Jákob Berzelius, svéd vegyész, a 19. század első felének legjelentősebbnek tartott személyisége a kémia tudomány területén. Ő figyelte meg először, hogy az elektromos áram egyes vegyületek bomlását okozza, azaz felfedezte az elektrolízist. Ő vezette be az elemek jelölésének a latin nevük első, illetve ütközés esetén első két betűjéből álló vegyjeleket, amelyeket kis módosítással máig is használunk. 1864-ben született Ion Ichebratyánu politikus,
az első világháború alatt Románia miniszterelnöke. 1901. augusztus 20-án Módikában látta meg a napvilágot Salvatore Quasimodo, szicíliai származású olasz baloldali elkötelezettségű költő, műfordító, kritikus. Nagy műgonddal megírt elégikus hangú verseivel az úgynevezett hermetizmus költői irányzatának egyik elindítója volt. A II. Világháború utáni költészetéért 1959-ben irodalmi Nobel-díjjal tüntették ki. Többször járt Magyarországon, 1961-ben Balatonfüreden gyógykezeltette magát, és több versében is a balatoni tájról és Füredhez kötődő emlékeiről írt, még fát is ültetett a balatonparti sétányon. Magyar nyelven megjelent műveim a Hazatérések, válogatott költemények 1960-ból, illetve az 1982-ben megjelent Nyitott ív. A születések után lássuk most azokat a híres történelmi személyeket, akiknek a halálára emlékezünk augusztus 20-án. ...1915-ben ezen a napon hunyt el Paul Ehrlich, zsidó származású német orvos, immunológus, mikrobiológus, a kemoterápia úttörője. Az általa kidolgozott sejfestési eljárásokkal sikerült kategorizálni a fehér vérsejteket. Az ő laboratóriumában dolgozták ki a szifilisz első hatásos gyógyszerét. 1948. augusztus 20-án távozott az élők sorából Emery Roth, magyar származású amerikai építész, New York meghatározó lakóépületeinek, hoteljeinek, felhőkarcolóinak tervezője. Augusztus 20-a 1950 és 1989 között a Magyar Népköztársaság alkotmányának hivatalos állami ünnepe volt. A mai nap a debreceni virágkarnevál napja. Nepálban a mai napot az apák napjaként ünneplik. Augusztus 20-a a függetlenség megújításának napja Észtországban. A mai nap, ahogy ezt már a kalendárium elején is elmondtam önöknek, államalapító Szent István király ünnepe, Magyarország nemzeti és állami ünnepe. Ezek voltak az augusztus 20-ához kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók. Augusztus 20-án István, Bernát, Sámuel és Stefánia névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. Az István görög, német, szláv, magyar eredetű név, régi magyar és Stefán változatából. Jelentése virágkoszorú, régen a görögök életében nagyon fontos szerepet játszott a koszorú, ezzel díszítették a házaikat fiúgyermek születésekor, házasságkötéskor. Ez volt a híres harcosoknak, a versenyek győzteseinek és a közéletben kiváló polgároknak a dísze, jutalma. Athénban a hivatali méltóságnak és a sérthetetlenségnek is a jele volt. A Bernát germán eredetű név, a Bernhard név magyar formája. Jelentése medve, erős. A Sámuel héber eredetű név, jelentése Isten meghallgatott. A Stefánia latin eredetű név, az István férfi névnek a latin Stephanus alakjából képzett női név. Jelentése virágkoszorú. Köszöntünk tehát augusztus 20-án minden István, Bernát, Sámuel és Stefánia nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, és mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig.

0: A napkalendáriumát Boldi Zsárzeik Annával lapoztuk, és ő köszöntötte az ünnepelteket is. A mai nap ünnepeltjeinek szólt Máté Péter Éjszakák és nappalok című dala. A következőkben pedig hallgassuk újra múlt szerdai keresztjén élet felekezetközi rovatunkat.
1: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete a Jelenések könyve 3. fejezetének a 10. verse alapján szól ma hozzánk, Adol Jáni László, református lelkipásztor, áhítatán keresztül. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre, Mi az üzenet című könyvéből az Özönvíz című részt, felolvassa Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.
3: Olvasom Isten igéjét a Jelenések könyve 3. részének 10. verséből. Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, hogy megpróbálja e föld lakósait. A filadelfiai gyülekezetnek üzeni ezt Jézus, egy kis keresztény közösségnek, akik egy

nagy pogány tengerben, mint egy kis csónakban igyekeznek kitartani. Megmaradnak? Van egyáltalán esélyük, miközben körül vannak véve egy teljesen más életszemlélettel? Sőt, tudatosan támadják is őket, amikor hitük valódiságát kérdőjelezték meg más hívők. Üzenet értéke van annak is, hogy ez a kis keresztény gyülekezet egy földrengésektől gyakran megrázott városban élt. Az a hely így a bizonytalanság, az idéglenesség jelképe is lett. Ahogy vallja minden Krisztus követő a zsidókhoz írt levéllel, nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük. 13. rész, 14. vers. De a földrengés és környezetük, de valójában a sátán rostálása ellenére is, hitükben egymást támogatva, megmaradtak. Mi is hasonló helyzetben vagyunk. Olyan korban élünk, amikor információk áradata ömlik ránk. Nem keresni kell, mint régen tettük, a rádió messziről küldött és tudatosan megzavart sistergőr recsegő jeleivel, hanem szűrni, védekezni kell már ellenük. Mert zúdul mindenfelől sok olyan üzenet és elvárás, ami folyton megingat hitedben. Kitámad, úgy érzed, védekezned és magyarázkodnod kell. Vagy jobban teszed, ha hallgatsz. Különben kitaszítanak, sőt, akár meg is büntethetnek. Már-már kezded elhinni, hogy mégis te vagy a hibás, a maradi, hogy veled lehet a baj. Kire hallgassak? Kinek van igaza? Kinek a szava igazít el ebben a hangzavarban? Megtartottad kitartásra intő szavamat, bátorítja Jézus az akkori kis közösséget, és most bennünket is. Tarts ki Jézus szava mellett, ahogy ő tanította. Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. Idegen pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegen hangját. János evangélium a 10. része. Hallgast, olvast, tanulmányozd, gondolkodj rajta éjjel és nappal, ahogy az első Zsoltár tanítja, és olyan leszel, mint a folyóvizek mellé ültetett fa. Tartsd magad hozzá, hiszen ez a világ most a hazugság atyának a színpada, övé a főszerep. Szája lármás, magabiztos, lehengerlő, de ne higgy neki. A megszeppent Krisztus tanuknak üzeni ma is a Mester, bízzál, érdemes kitartani, ahogy Noé tette egyedül az akkori egész világon. Egyedül is van értelme, ha itt nem is látjuk gyümölcsét, eredményét, mégis érdemes, mert megtart, erőt, irányt ad, és rajta keresztül maga a világ mindenség királya, Krisztus fogja kezed, szíved. Ő a megtartó. És a nehéz, viharos útszakasz után biztosan célba juttat. Ezt élték át a viharban a kétségbe esett tanítványok is. Jézussal partot értek. Köszönöm Jézus szavad, amivel ma is elindulhatok utamon. És nyugodtan rábízhatom magam. Amen.

Az özönvíz. Olvasom Isten ígéjét Mózes első könyve 6. részének 5. versétől a 7. rész 24. verséig. Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz, megbánta az Úr, hogy embert alkotott a földön, és megszomorodott szívében. Azért ezt mondta az Úr. Eltörlöm a föld színéről az embert, akit teremtettem. Az emberrel együtt a szárazföldi állatokat, a csúszómászókat és az égi madarakat is, mert megbántam, hogy megalkottam őket. De Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Noé igaz ember volt, fedhetetlen a maga nemzedékében. Az Istennel járt Noé. Noé 3 fiút nemzett, Sémet, Hámot és Jáfetet. A föld pedig egyre romlottabb lett az Isten színe előtt, és megtelt a föld erőszakossággal. És látta Isten, mennyire megromlott a föld, mert minden ember rossz útra tért a földön. Akkor ezt mondta Isten Noénak. Elhatároztam, hogy véget vetek minden élőlénynek, mert megtelt erőszakossággal miattuk a föld. Elpusztítom hát őket a földdel együtt. Csinálj magadnak bárkát góferfából, készíts rekeszeket a bárkában, és bont be kívül-belül szurokkal. Így készítsd el. A bárka hossza 300 könyök legyen, szélessége 50 könyök, magassága pedig 30 könyök. Ablakot is csinálj a bárkára, egy könyökre hagyd azt felülről. A bárka ajtaját az oldalára helyezd. Készíts bele egy alsó, egy középső és egy felső emeletet. Mert én özönvizet fogok hozni a földre, hogy elpusztítsak minden élőlényt az ég alatt. Minden el fog pusztulni, ami a földön él. Veled azonban szövetségre lépek. Menj be a bárkába fiaiddal, feleségeddel és fiaid feleségeivel együtt. És vigyél be a bárkába minden élőlényből, mindenből kettőt-kettőt, hogy életben maradjanak veled együtt, hímek és nőstények legyenek. A madaraknak, a szárazföldi állatoknak és a föld minden csúszómászójának különböző fajtáiból, mindegyikből kettő-kettő menjen be hozzád, hogy életben maradjon. Vigyél magaddal mindenféle eledelt, ami csak ehető. Gyűjtsd be magadhoz, hogy legyen ennivalótok, neked is, meg azoknak is. Noé így is tett, mindenben úgy járt el, ahogyan Isten megparancsolta neki. Az Úr akkor ezt mondta Noénak. Menj be egész házad népével a bárkába, mert csak téged látlak igaznak ebben a nemzedékben. Minden tiszta állatból hetet-hetet vigyél magaddal, hímet és nőstényt. Azokból az állatokból, amelyek nem tiszták, kettőt-kettőt, hímet és nőstényt. Az égi madarakból is hetet-hetet, hímet és nőstényt, hogy maradjon utódjuk az egész földön. Mert 7 nap múlva, 40 nap és 40 éjjel tartó esőt bocsátok a földre, és eltörlök a föld színéről minden élőt, amelyet alkottam. Noé

Jé úgy is tett mindent, ahogyan az Úr megparancsolta neki. Noé 600 éves volt, amikor özönvíz lett a földön. Bement tehát Noé fiaival, feleségével és fiainak feleségével a bárkába az özönvíz elől. A tiszta állatok közül, de a nem tiszta állatok közül is, a madarak és mindenféle földi csúszómászok közül kettő-kettőbe ment Noéval a bárkába. Hím és nőstény, ahogyan megparancsolta Isten Noénak. A hetedik napon özönvíz lett a földön. Noé életének 600. évében, a második hónap 17-én, fölfakadt a nagy mélység minden forrása, megnyíltak az ég csatornái, majd 40 napon és 40 éjen át ömlött az eső a földre. Ugyanazon a napon bement Noé és Noé fiai, Sém, Hám és Jafet, meg Noé felesége és fiainak három felesége a bárkába. És velük együtt mindenféle vadállat, mindenféle jószág, mindenféle csúszómászó, amely csak csúszik, mászik a földön, és mindenféle repdeső állat, az összes madár és egyéb szárnyasok. Kettő-kettő ment be Noéhoz a bárkába mindenféle élőlényből. Hím és nőstény ment be minden élőből, bementek, ahogyan Isten Noénak parancsolta. Az Úr pedig bezárta Noé mögött az ajtót. Amikor már 40 napja tartott az özönvíz a földön, annyira megnövekedett a víz, hogy neki feszült a bárkának, és az fölemelkedett a földről. A víz egyre áradt és növekedett a földön, úgyhogy a bárka a víz színén úszott. A víz egyre erősebben áradt a földön, és elborította a legmagasabb hegyeket is mindenütt az ég alatt. Sőt, még 15 könyöknyit áradt a víz azután is, hogy elborította a hegyeket. Elpusztult minden élőlény, amely a földön mozgott, madár, jószág és vadállat. A földön nyüzsgő minden egyéb élőlény és minden ember. Minden meghalt, aminek orrában az élet lehelete volt, és ami a földön élt. Eltörölt az Isten minden élőt, ami a föld színén volt, embert és állatot, csúszómászót és égi madarat. Mindent eltörölt a földről, csak Noé maradt meg, és azok, akik vele voltak a bárkában. A víz 150 napig áradt a földön. Eddig a felolvasott íge. Ha az özönvízről hallunk vagy olvasunk, tüstént Noé neve jut eszünkbe, a bárkája és a különös bibliai történet. Pedig az özönvíz emléke úgy szólván minden népnél fennmaradt, az ó és az új világban egyaránt. Talán ez az egyetlen közös és élő emléke az egész emberiségnek. Eddig 72 nyelven 80 ezer munkát írtak róla, és sikerült több mint 300 vízözön mondát összegyűjteni a világ minden tájáról. Erről a nagy katasztrófáról beszél a Popol Vuh, a maják szent történelmi mitológiai könyve. Tudnak róla az asztékok, az erdők elmerülése korszakának nevezik. Fönnmaradt az emléke a délcsendes óceáni társaság szigetek mondáiban, de ugyanígy az Ural altáji és mongol mondakincs is megőrizte emlékét.
Alexander von Humboldt, német természettudós és utazó, többször említi úti naplójában, hogy emlékezetére akadt, de megőrizték a régi hindu árja és a sémita népek is, arab, perzsa, kurd és egyiptomi népek. Feljegyzi a 3000 éves szanszkrit nyelven íródott hindu eposz, a Mahabharata és az óizlandi Edda gyűjtemény. A görög mitológia Deukalion és Pürha történetében örökítik meg, Pláton is foglalkozik vele Timaiosz című művében. De találkozunk emlékével Ausztráliában, Polinéziában, Tibetben, Kasmírban. Röviden, majdnem mindenütt. Az emberiségnek ez a szinte kollektív emlékezése egy irtózatos katasztrófára a tudósokat is kényszerítette, hogy különböző özönvíz elméleteket állítsanak fel. A geológusok egy része a jégkorszak utáni óriási áradásokkal magyarázza, amikor elolvadtak a jéghegyek mindenütt, és csak a sarkokon maradt belőlük. De sorolhatnám a különböző feltevéseket, hipotéziseket, van ezekből is bőven. De kézzel fogható és látható bizonyítékkal először Leonard Woolley brit régész szolgált. A mostani Bagdadtól délre, az Eufrátesz mellett, úrvárosának királysírjait kutatta, ahol megtalálta Pi Abi királynő sírját, amelyet a sírrablók érintetlenül hagytak. Ezért mesés gazdagságú leletanyag került napvilágra. De a kutató ösztönével, kíváncsiságával Woolley még mélyebbre ásott a sírkamrában, és ott, a mélyben, előbb 3 méternyi iszaprétegre bukkant, és ez alatt ismét egy sokkal régebbi, kőkorszakbeli kultúra leleteire. A kamrák olyan magasan feküdtek, hogy fekvésük kizárta egy normális áradás lehetőségét. Akkor új és új gödröket ásatott, végül megállapították, hogy ez az érintetlen iszapréteg legalább 630 kilométernyi hosszúságban és 160 kilométernyi szélességben megtalálható ott. 1929-ben szétszaladt a hír a világon, Woolley megtalálta a vízözön nyomait, bárki megnézheti, meggyőződhet róla. Azóta pedig a legnagyobb hegységeink, a Himalája, az Andok, a Szikláshegység és az Alpok csúcsain ősrégi tengerlerakódás nyomokat, megkővült tengeri kagylók és egyéb ilyen maradványokat is felfedeztek. Időközben megfejtették a ninivei ásatások közben talált 12 cseréptábla szövegét, a 304 soros verset, a Gilgames eposzt. Kiderült, hogy a szép akkád nyelven írt eposz eredetije is úrvárosából származik, és így végződik. Az egész emberiséget iszap borította, mint egy tető, egyenletesen borította a földet. Út napistém hajója is egy hatalmas hegycsúcson feneklik meg, mint Noé bárkája az Araráton. Gondolható, hogy a török-iráni és a volt szovjet határon fekvő 5000 méteres Ararátot sem hagyták ki a tudósok, már csak azért sem, mert a hegylábánál fekvő örményközség egyik pásztora állítólag egy hajófélét látott a hegycsúcson. 1955-ben Fernand Navarra nevű francia vezetett oda expedíciót,
és jégbe fagyva olyan sok ezer éves gerenda darabokat találtak, amelyek emberi kéznyomait viselték magukon. Tehát megmunkált darabok voltak, ezért feltételezték, hogy a bárka maradványaira bukkantak. Ha legalább 300 vízözön monda van a világon, s köztük egy, a Gilgames eposz, nagyon sok hasonlóságot mutat a Biblia elbeszélésével. Mégis mi emeli Noé történetét mindezek fölé? Mi a különbség a többi vízözön monda és Mózes első könyvének leírása között? Még mindegyiknek középpontjában a katasztrófa áll, a bibliai leírás középpontja maga az ítélő Isten. Még mindegyik azt írja le, mi történt, a bibliai ősi szövegben az a hangsúlyos, hogy miért és mi célból történt az, ami történt. Még mindegyik a rettenetes eseményeket színezi, a bibliai szöveg igen visszafogottan beszél az eseményről. Nincs hajmeresztő leírás a végpusztulás részeiről, a halálfélelemről, az alámerülők kínjairól. De annál hangsúlyosabb Isten kiválasztó kegyelme és a kegyelemből kibontakozó jövő. Tehát döntően és egészen más a bibliai szöveg, mint az összes többi mitikus leírás az özönvízről. Most pedig úgy, mint eddig tettük, kérdezgessük az ősi szöveget, mit üzen ma? Mi az üzenete az örök ember számára? Mert nyilván nem meteorológiai és klimatikus, vagy kozmogóniai jelentősége miatt került ez a szöveg a Bibliába, hanem örök üzenet gyanánt. Első üzenete az, hogy Istennek van szíve. Azt olvassuk, hogy az Úr megszomorodott szívében az ember miatt. Tehát nem valamiféle vaksors vagy kegyetlen végzet az, ami itt rázuhan az emberiségre, hanem az irtózatosan megsokasodott emberi bűn, mint egy robbanó töltet, mint egy az Isten felé kilőtt gigászi rakéta szíven találja az Istent. De az a bűn rakéta nem csak Isten szívét üti át, hanem átveri az eget is, és rájuk szakad az ég. Mert a rájuk szakadt ég a Biblia szövege szerint következmény. Isten irgalmazzon és könyörüljön rajtunk, hogy egyszer újfajta rakétáinkkal, amelyeknek nem csak nukleáris töltete van, hanem gyűlölet töltete is, és Isten ellen lázadó gőg töltete is, magunkra ne szakasszuk ismét az eget valamiféle tűzözönnel, mert az is csak következmény lenne. Előbb Isten szívét találnánk el ismét, mint Noé korában történt. Második üzenete az ígének maga Noé. Egy ember, aki olyan korban, amely megért az ítéletes pusztulásra, Istennel járt. Egy ember, akinek egész lénye, mint valami finom iránytű, szüntelenül Istenre irányult, mint egy mágneses sarokra. De még csak nem is ezért kapott kegyelmet, hanem, így áll a szövegben, Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Tetszett az Úr Istennek, hogy egy vele járó emberrel kegyelmet találtasson. De nem csak ő kapott kegyelmet, hanem háza népe is. Ő és az ő háza népe kiválasztattak.
ők az első kiválasztott nép, az első eklészia. Miért? Ez a kegyelem titka. Inkább az világos, hogy mi végre. Szent magnak a jövendő számára. A harmadik üzenet Isten nagy vonalúságáról beszél. Isten nagy vonalakban megadja a bárka méreteit és a tennivalót a bárka körül. Noénak egy 150 méter hosszú, 25 méter széles, 15 méter magas és 3 emeletes bárkát kell építenie. Nagy vonalakban megkapja a méreteket, de csak nagy vonalakban. A részletek és a belső berendezés dolgában Noé szabad kezet kapott. Ha odafigyelünk az életünkre, láthatjuk, hogy ma is ez az Isten stílusa. Az övéinek nagy vonalakban megszabja élete irányát, dolgait, tennivalóit, de nem robotgépeknek akar látni bennünket. Nem csak predestináció van, ezen belül van szabad akarat is. Sok mindenért, a bárkán és a bárkában Noé volt a felelős, de a bárkáért Isten vállalta a felelősséget. Negyedik üzenete mai ígénknek az, hogy Noé a bizalom hőse. Ő az Ószövetség nagy, néma alakja. Egy szót sem szól a Bibliában, mint ahogy az Új Szövetség néma alakja, József, az Ács sem. Ám mindketten némán és szótlanul engedelmeskednek. Így olvassuk, Noé meg is tett mindent, úgy járt el, ahogyan Isten megparancsolta neki. Nem érti, biztosan nem érti, mit, miért kell tennie, hiszen sok szorgúny tárgya lehetett. Ragyogó napsütésben, egy dombon, talán messze a víztől, egy ekkora nagy bárkát építeni, gúny tárgya lehetett környezete számára. Azt hiszem, mást se nevettek akkor és ott, mint Noét. De ő egészen és úgy cselekedett, ahogy Isten megparancsolta neki. Senkire és semmire sem nézett, sem a nevetőkre, sem az időjárásra, csak Istenre figyelt. Nehru, a független India első miniszterelnöke írja emlékirataiban, hogy igen gyakran nem értette Gandhit. Gyakran nem értett vele egyet, de mindig követte és mindig engedelmeskedett neki, mert megszokta, hogy az idő előbb-utóbb Gandhit igazolja, akivel szüntelen együtt járt és küzdött, ezért sosem csalatkozott és sosem bánta meg az engedékenységét. Valahogy ezt tapasztalhatta meg Noé, aki szüntelen Istennel járt. Azt hiszem, statisztikai alapon is hitt Istenben, mert velejárás közben megtapasztalhatta, hogy megéri az Úrnak engedelmeskedni, még akkor is, ha nem mindig érti éppen mit akar. Még egy érdekesség. Míg útnapistim a nagy katasztrófa előtt minden kincsét, vagyonát bementi a bárkába, és, ha szabad így mondanom, maszek menekülést csinál, Noé nem menti semmiét. Az életét menti, és az élethez szükségeset. Ez nem maszek menekülés. Ennek a menekülésnek magasabb értelme van. Ennek célja van. Ő szolgál a menekülésével és az emberi és állati élet mentésével.
talán felsejlik bennünk, miért is nevezik Jézust megváltónak, sótérnak, azaz megmentőnek. Végül az egész bárka történetre nem Noé, hanem maga Isten teszi a pontot, amikor ő zárja le, plombálja le a bárkát. Az Úr pedig bezárta Noé után az ajtót. Olvassuk az ígében. Ez is hozzátartozik Isten stílusához. Lehet, olykor úgy érezzük, be vagyunk valamibe zárva. Egy életformába, egy városba, egy nép közé, házasságba, hivatásba, foglalkozásba, és jóval később kiderül, bárka volt az. Menedékhely. Isten zárta be mögöttünk az ajtót, és csak a nagy vizek és pusztulások után nyitja ki, hogy dicsőítsük őt, ahogy majd Noé teszi. Egy biztos, amikor rájuk szakadt az ég, a gúnyolódók ajkán elhalt a mosoly, még a hatalmaskodó óriások ajkán is. A bárkán belül még a gyáva nyúl is biztonságban volt, kint pedig az oroszlán és az Isten fiak is, a félelem rettentjei. Ám amíg a megítélt világ a bárka körül süllyedni kezdett, süllyedni az emelkedő vízben, addig a bárka egyre magasabbra emelkedett, és a bárkával együtt emelkedett Noé és háza népe, aki Istennel járt, és kegyelmet talált Istennél.

A Szentgelét kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből az Özönvíz című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel keresztény élet rovatunk mai kiadása véget ért. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
1: Az elmúlt percekben múlt szerdai, augusztus 12-i keresztjén élet felekezetközi rovatunkat sugároztuk.

0: homokóra, csak pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek minket az agnus@agnusradio.ro elektronikus posta címünkön, illetve személyesen a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A következő percekben pénteki szempontok rovatunkat hallgatjuk újra, amelynek témája a motiváció és a célok. Utána pedig megzenésített versekkel folytatjuk hajnali műsorunkat.
3: Szempontok. Vélemény buborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Agnus Rádióban.

0: Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat Szempontok műsorunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolya. Mai műsorom vendége Mádli András, illetve Kun Tamás lesz, akik a célokról, motivációkról fognak beszélni. Tartsanak velünk! Kimerem jelenteni azt, hogy majdnem minden nap találkozunk egy-egy olyan felugró idézettel, hogy mitől leszünk jobban motiváltak, mit kellene csináljunk, hogy elérjük a céljainkat. Szerintetek mennyire függ össze a kettő, a motiváció és a célok?
1: Én azzal kezdeném, hogy az ilyen kérdéseket vagy idézeteket elég sikeresen szoktam elkerülni. Még arra is figyelek, hogyha ez nem csak írásban van feltüntetve, hanem hogy valaki beszél, hogy próbáljam a motivációját kiolvasni, hogy miért is próbál engem valamire megnyerni vagy megtanítani, és hogyha a motiváció nem tiszta, vagy nekem nem felel meg, vagy túl mérgesen szól, vagy túl törekszik arra, hogy megnyerje az én szavazatomat is, akkor nagyon gyakran megtörténik, hogy köszönöm, nem kérek, mehet sétálni, vagy fújad egy kicsit odébb.
2: Én is így, ugyanígy vagyok, én is szeretem kerülni az ilyen motivációs beszédeket.
0: Amúgy én is. Csak tudom, hogy ha véletlenül ránézek anyukám vagy apukám a Facebookjára mondjuk, akkor biztos, hogy előjön egy ilyen, ami görgeti. Oké, hogy én kerülöm és iktattam, de attól függetlenül másoknak.
1: Szerintem mind a hármunkból kihalszik az, hogy fontos téma, célok és motiváció, de inkább kényes téma, nem egy egyszerű téma. Tehát nagyon igényesek vagyunk, hogy kitől fogadunk el tanácsot vagy motivációt vagy...
0: Amúgy, ha már ránéztem a témára, akkor találtam egy idézetet. A terv nélküli cél mindig csupán vágy marad. Egyetértetek?
2: Ha igen, pont miért? Ma olvastam ezt.
0: Te is? Igen. Na!
1: Jó. Lehet egy kicsit más színekbe vagy árnyalatokba is festeni, az képmutatás, vagy csak mi a magyar megfelelője, becka a parecse. Hideg vízzel rúgok be. Igen, tehát mondok valamit, aminek egy bizonyos hatása kéne legyen, de nincs. Tehát csak próbálom saját magamat, vagy másokat butítani, vagy óron vezetni, de nincsen semmi velője, alapja.
2: Nem tudom, én a célokkal amúgy úgy vagyok, én nem vagyok az a megfontolt, előre kitervezett célos ember. Nekem megvannak az álmaim, amiket úgy magam előtt hagyok, és állandóan futok utánuk, viszont nem tudom, hogyha mikor elérném őket, akkor beteljesül, vagy nem tudom, én kiteljesednék tőlük. Szóval néha úgy érzem, hogy mikor elérem azt, amit akarok, olyan vagyok, mint a kutya, amely kergeti a farkát, mikor megfogja, akkor nem tudja, mit csinálja.
1: Ezt élőben, egy kicsit más formában, de élőben tapasztaltam. Apámmal megmásztuk az ünököt ezelőtt, 40 évvel? Wow! Több mint 40 évvel. És neki az ünöke egy célja volt, mert Nagybányán dolgozott, vagy volt többször, és onnét nem sikerült addig elérjen, akkor Kolozsvárra költözött vissza, és még messzibb volt, és együtt megmásztuk, és az önmagában egy gyönyörű élmény volt, mert egy apa suhanc fia tapasztalat volt, maga mászás kellemes volt, szép, gyönyörű helyre jutottunk fel, de láttam apámat, hogy nem volt meg az a kiteljesülés, hogy elértem a célomat, hanem elvesztettem a célomat azáltal, hogy elértem.
0: Oké, két kérdés jutott eszembe. Amikor mondtad, András, hogy mást etetünk azzal, hogy vannak céljaink. Mást akarunk meggyőzni, vagy magunkat akarjuk meggyőzni?
1: Nagyon jó kérdés.
2: Pontosan.
1: Kit akarunk orron vezetni, vagy nem tudom, melyik a legjobb magyar fogalom, becsapni. És hát kiderül, hogy nagyon gyakran saját magunkat akarjuk, és egy kicsit felkészültem én is erre a témára, legalább hát személyes tapasztalatból indulhatok ki. Mondhatom, hogy sajnos, vagy szerencsére mostan későbben az életben tanultam meg ezeket a dolgokat, hogy sokszor nem tudatos nekünk, hogy mi mozdít, hogy mi a mély motiváció. És kitűzünk magunknak célokat, kitalálunk, vagy kifejezünk, mondunk motivációkat, de tulajdonképpen nagyon gyakran félünk attól, hogy nem attól, hogy hibázunk, hanem attól, hogy lenéznek, hogyha hibázunk, félünk, hogy nem fogadnak el, félünk, hogy visszautasítanak, és nem a legegészségesebb motiváció az ilyenfajta félelem, és nem a legegészségesebb, hát egyáltalán nem egészséges vagy jó, egy olyan élethelyzet, amikor nincsen egy olyan kapcsolatbázisom, vagy szociális bázisom, amelyikből pozitívan mehessek ki, ahol tudjam, hogy el vagyok fogadva, hogy szeretnek, hogy én abból nem esek ki, és hogy onnét kinyújthatom az antennáimat, akár mint a csiga, tehát lassan-lassan és óvatosan, vagy akár kiugorhatok, mert tudom, hogy ott nekem van egy idézőjelbe otthonom, vagy idézőjelek nélkül, ahol ha sikert érek el, ha nem, visszajövök, hogyha örömmel jövök, akkor örülnek velem, hogyha meg kudarccal jövök vissza, akkor hadd el, mert máskor jobb lesz, vagy na gyere, ígyunk egyet, nem ez a legjobb példa, de szerintem nem is egy rossz példa. Majd elmúlik, és holnap is fel kell a nap, és meg leszünk valahogy.
0: Tamás, te mondtál egy olyat, hogy nem kitűzött céljaid vannak föltétlenül, hanem álmaid. Miben különböznek a célok és az álmok? A célok sokkal kézzelfoghatóbbak, mondjuk, mint az álmok?
2: Hát nem föltétlen. Álmokból lehetnek célok. És célokból álmok.
0: Oké. <Okay. gül>
2: Nem tudom, én például, amikor azt mondom, hogy álmaim vannak, az álmok azok álmok. Én azokon folyamatosan gondolkodom, viszont nem föltétlen akarom elérni őket. Pusztán az, hogy magamban vannak, azok motiválnak engem, azok hozzák meg azt a boldogságot, azt a jó életérzést, hogy tovább menjek. És nem is tudva azt, hogy igen, hogy mondtam, hogyha például elérném, akkor nem tudnám, hogy mit kezdjek vele, mit csináljak vele. Nekem jobban tetszik az, hogy mindig van, amiért hajtsak. Mint sem, hogy nem tudom, hogy mikor elértem, és lehet, hogy csak az egy célom volt, és más célokat nem tűztem ki magam elé, akkor most utána mit évő legyek, most mi lesz?
1: Meg lehet, hogy nálad ezek az álmak tulajdonképpen egyrészt az a haza, a bázisod, amiről beszéltem az előbb.
2: Igen, valószínűleg. Igen, ez van benne. Igen, egy ilyen biztonságot is nyújt, az biztos.
1: Az álomnak van egy előnye, hogy mivel hogy nem igazán kézzelfogható, és rá tudok én is érezni arra, hogy nem is biztos, hogy azt akarom, de álmodni lehet, nem kerül sokba, hát egy időbe kerül, de az sokszor megtéríti, vagy a nyereség az megéri a befektetett időt, és az álmok általában nagyon elasztikusak, nagyon sokat bírnak el, tehát ha esik, ha szakad az álom, vagy megállja a helyét, vagy odébb költözik, vagy megváltozik, vagy... Tehát ebből a szempontból azt hiszem, hogy kiérződik, hogy játszottam én is ilyen téren, van egy kicsi gyakorlatom. A célokkal puskáztam én is, illetve régebbről tudom, ezt az angolul működik egy ilyen rövidítés, a SMART goals. A SMART, az talán az, hogy próbálom fordítani, amilyen jól csak tudom, az, hogy megfejezhető, mérhető, tehát nem egy absztrakt valami, hanem mérhető, az elérhető, az achievable. Az R az, hogy józan, és a T az, hogy időhöz kötve. És emlékszek, hogy egy jó pár évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt volt egy helyzet, amelyikben az álmaimból egy kicsit a földre kellett érjek, és az egyik célt, amelyik akkor tűztem ki magamnak, mert olyan volt a helyzet, az, hogy mivel hogy volt 3 gyerek, kellett kenyér az asztalra. És akkor ahhoz, hogy azt ennyi és ennyi időben, hanem mintha éheztünk, de komplikált volt a helyzet. Nem volt nagyon komplikált, de meg kellett oldani. És akkor kitűztem magamnak, hogy ahhoz, hogy kenyér legyen az asztalon, azért ennyi és ennyi pénz, kb. Ennyi és ennyi idő alatt be kéne jöjjön, ahhoz kéne ennyi és ennyi munka. Jól jártam, mert nem kellett én a munka után járjak, hanem megkértek jobbról-balról, hogy ezt-azt-amazt csináljam, olyan dolgok, amikhez jól értettem, jól csináltam, jól megfizettek, és akkor meglett, de akkor lett ilyen tudatos, hogy nézd, itten ez a szükség megvan, itt ezért én vagyok felelős, és ahhoz, hogy megtörténjen, az álmodozás most nem elég. Hát mostan kell cselekedni, és hogy kell cselekedni? Hát úgy, hogy kitűzünk magunknak célokat. ez se volt egészen véletlen, mert ez a Smart Goals, akkor az egyik dolog, amit csináltam, és jól ment, az tolmácsolás volt egy ilyen business consulting szervezetnél, és akkor ezekkel a fogalmakkal, olyan emberekkel, akik nagyon honosak voltak cégvezetésbe, tervezésbe, ilyesmibe, többet voltam együtt, és amikor egyszer hallgatod, akkor valamennyi marad, de amikor fordítod többször is ugyanazt az anyagot, nagyon jó volt, mert szerettem, tehát tetszett, jó emberekkel voltam kapcsolatban, tanultam, és még meg is fizettek.
0: Hol van a határ a célok és az álmok között? Vagy mi a határ akkor?
1: Szerintem, hogyha smart szerint megyünk, a betűk szerint, az állam általában nincsen időhöz kötve. Tehát, hogy én egy éven belül, vagy 10 éven belül, nagyapámnak az egyik célja az volt, hogy az egyik legjobb gyümölcsöse legyen, és ez egy, annak idején olyan voltak az almafák, meg a gyümölcsfa fajták, hogy kb. 10 évre előre kellett tervezni legalább. Most már sokkal gyorsabban érnek meg a fák, tehát termelőképesek, de akkor kb. Egy ilyen 10 éves időszakba kellett gondolkozni. A másik meg a mérhető, az álom az általában nem egy mérhető valami. Tehát az, hogy szeretném, hogy sok barátom legyen. A sok az egy kicsit híg. Hogyha azt mondom, hogy szeretném, és hogy mikor? Hát valamikor. De hogyha én úgy szögöm meg, hogy nekem a célom az, hogy 2 vagy 5 év alatt legyen 2 vagy 5 jó barátom, az már egy cél, ami józan, ami elérhető, mert hogyha 50 barátot akarok, szerintem az nem józan cél, nem is nagyon elérhető, és egy nagyon híg, mert amikor túl sok, akkor az már túl kevés. Vagy
2: hát igen, szerintem is az álom és a cél között a különbség az, hogy az álmokba oda lehet, ott tele van fantáziával, lehet, hogy egy elérhetetlen dolog, míg a cél, az tudod pontosan, hogy esetleg a célodat hogy érd el. Az álom esetleg egy olyan dolog lehet, amit nem tudod, hogy érj el akarod érni, de még nem tudod pontosan. És akkor azon álmodsz, és a másikon pedig tervezel a célod eléréséhez.
1: És szerintem a szerepük is különbözik. Merném mondani, hogy az állam általában azért, vagy akkor szedjük elő, vagy akkor játszunk vele, amikor azt akarjuk, hogy jobban érezzük magunkat. Tehát tulajdonképpen egyfajta párna vagy játék, amivel próbáljuk magunkat lecsillapítani, vagy egy kicsit jobb lelki helyzetbe hozni. Néha a célok negatív érzelmeket is hozhatnak elő, mert ugye én tűztem magamnak ki, hogy egy év alatt ennyi pénzt összegyűjtök, és már az évnek a fele elmúlt, és annak a pénznek egy negyede sincsen meg. És lehet, hogy a cél nagyon jó, lehet, hogy attól a céltől futnak más dolgok, hogy valamire egy előleget kell letegyek, és hogyha nem teszem le, akkor minden, vagy jó pár más dolog elcsúszik. De hogyha a cél jó, és hogyha van ez a konkrét célom, amihez igazodhatok, akkor egy fél év után, ha bizonyos dolgok nem álltak be, akkor valamiket, ha változtatok, hogyha igazán el akarom érni, akkor azt mondhatom, oké, akkor most az a 7 szabadságot, amit terveztem oda, azt elhagyom, abba a 7-be megyek és dolgozok, vagy csak spórolok, és az egy másik negyedét az összegnek megtermeli, vagy megspórolja, és akkor marad a következő fél évre a fél adag, és azt meg tudom hozni. Most a példa teljesen ki van találva, de szerintem tudja egy kicsit ábrázolni, hogy mire szolgálhat egy cél.
0: Mi a helyzet a mások által kiszabott céloknak? Értem itt a szülő a gyereknek, vagy főnök a beosztottnak. De a főnök a beosztottnak az nem jó példa. A szülő a gyereknek, maradjunk annál.
1: Hát igen, mert a főnöknek tulajdonképpen az a hivatása, dolga, hogy célokat tegyen ki, azért kap az alkalmazott pénzt. Általában, hát merném általánosítani, tehát nem csak szülő-gyermek, de tényleg az az egyik jó példa, vagy tipikus példa, az, hogy azok a célok, amiket elsajátítottam, amik beülről jönnek, és itten kerül szóba a motiváció, ahol a motiváció belső, azok általában egészségesebbek, és gyakorlatban, gyakrabban valósulnak meg, vagy nagyobb az esély, hogy megvalósuljanak, mint amikor a célok kívülről jönnek, és a motiváció ezáltal kívülről jön, és nem sikerül elsajátítani, tehát nem kerül be mélyre, hanem marad valahol, valahol kint. Mert a célokkal, tehát az én tapasztalatom az, hogy még hogyha az én célom is, én szektem ki, jónak találtam, néha megunom, vagy néha el szeretném halasztani, vagy már nem találom annyira vonzónak, vagy fárasztó, belefáradok, tehát én akarom, én, de belefáradok. És ilyenkor, hogyha a motiváció az enyém, egészséges, teherbíró, akkor az esély, hogy tovább haladjak és elérjem a célomat, még utána nem is, nem 100%-os tökéletességről beszélünk, de úgy, hogy legalább nagyjából legyen meg, akkor, amikor készült vagy terveztük. Ellenben, hogyha a motiváció csak kívülről volt, hogy Anus nénjem akarta, vagy apám már mindig azt akarta, és most én kell az ő álmait megvalósítsam, hát.
2: Ezzel kapcsolatban most eszembe jutott az iskolában, hogy volt ez az ösztöndíj, hogy ezzel akarták motiválni a diákokat, hogy jobban tanuljanak, ami persze a szülőnek is tetszett, hogy a diák jól tanul, vagy a fia, vagy a lánya jól tanul. Emlékszem, hogy engem soha nem tudott motiválni az ösztöndíj. Mindig örültem, hogyha kaptam, de nem motivált soha. Ahogy megkaptam, mindig elköltöttem, de nem motivált annyira, hogy én most azért a kevés pénzért, amennyit éppen adtak, azért jobban tanulják.
1: Vannak mások, akiknél ez meg életmentő volt, tehát voltak kollégáim, ez szerintem licibe is már megtörtént, de akkor nem ismertem eseteket, de az egyetemen voltak kollégáim, akik olyan háttérből jöttek, hogy árvák voltak, tehát az apa meghalt jó pár évvel azelőtt, nem volt pénz a családban, tehát a 80-as évekről beszélünk, és az ösztöndíjon múlt az, hogy tudott járni egyetemre, el tudta végezni az egyetemet, és akkor a motiváció megvolt. Uh-huh.
3: Nekem volt olyan csoporttársam, hogy nem lett volna rá szüksége. Én csak simán én. Hajtott a, nem tudom, a verseny, vagy a győzni akarás. Vagy.
2: Hát igen, van az egészséges is, és a kevésbé egészséges motiváció.
3: Igen. Hát igen.
1: Irigykedhetünk, amennyit tudunk, de van, aki bírja és marja, és van, aki meg kínlódna, és próbálna, és szeretné, és nem megy neki.
3: A mások által kitűzött célok lehetnek annyira motiválóak, mint a saját magunk által kitűzött céljaink?
2: Hát most nem is tudom, hogyha például az a cél, amit mások tűznek ki nekünk, az a mi célunk is, féleképpen, hogyha például nem tudom, hogyha a szülő kitűzi, hogy azt akarja, hogy sikeresek legyünk, és persze nekünk is ez a célunk, hogy sikeresek legyünk, akkor igen, viszont hogyha az a célja valakinek velünk, hogy nem tudom, hogy gyakorlatilag ráerőlteti az ő vágyát ránk, és az nekünk csak azért, például a szülő azt akarja, hogy belőlem ez legyen, de én tudom jó, hogy nem akarok az lenne, viszont az a motiváció, hogy lássam a szülőnek a büszke tekintetét, az szerintem nem egy nagyon jó dolog. Az alapból, hogyha eléred azt a célt, lehet, hogy a szülő büszke lesz rád, de te nem fogsz örülni annak, hogy te azt elérted. Annak mi értelme volt. Szerintem nem, semmiféleképpen nem jó az, hogy másoknak a céljait teljesítjük ilyen szempontból. Az a legegészségesebb, hogyha mindenkinek megvan a maga célja, és mindenki tudja magát motiválni. Nem az a legfontosabb, hogy a külvilágból milyen motivációt szerzünk.
1: Ez így nagyon igaz, de ugyanakkor szerintem világosan elhangzott legalább kettőnktől itt a három közül, hogy nem mindig könnyű saját magunknak célokat kiszegezni, és merem így megfogalmazni, hogy nagyon különbözőek vagyunk, mint emberek. Tehát mi hárman már különbözünk, de a nagyvilágban óriás különbségek vannak, és vannak olyanok, akiknek könnyű célokat kapni, kitűzni, kiküzdeni, elérni, új célt kiszegezni, annak neki menni, azt is elérni. Ezek lehetnek a híres hegymászok, lehetnek nagyon sikeres kezdeményezők, vagy sebészek, vagy tanárok. Tehát vannak emberek, akiknek ez könnyen esik, akiknek a természetük, és gyakran meg is látszik kívülről, vagy néha kívülről nem értsük meg, de ha egy kicsit jobban megismerjük, vagy olvasunk egy önéletrajzot, vagy egy életrajzot, akkor rájövünk, hogy wow, pak, pak, pak, pak, pak, ez így működött. Nagyon sokan vagyunk, vagy vannak, vagy akárhogy akarjuk, vagy vannak időszakjaink, amikor a célkitűzés nehéz, vagy absztrakt, vagy egyszerűen nem fekszik kézen, vagy nem sikerül, és szerintem akkor működik az, nem mondanám idegen cél, mert épp ott látom a kulcsot benne, hogy elsajátítom akkor működik másnak, tehát egy idegen célt tudok elfogadni, azt mondanám, amikor egyezik az én álmaimmal, az én értékeimmel, és azokat talán még jobban megfogalmazza, vagy fokozza, tehát tovább viszi. És a keresztény rádió itt nagyon könnyű, vagy kézenfekvő a szociális szervezeteket, a szociális munkákat, tehát ha valakinek van egy konkrét ötlete, és elkezd valamit, és ránézek, és mondom, wow, ez tényleg ez igaz, ez jó, ez szeretetteli, ez szükséges most ebbe a helyzetbe, szükség van rám ottan, tehát látok egy szerepet magamnak, meghívtak, szívesen fogadnak, tehát kialakul egy esetleg egy új szociális tér, vagy egy bázis, vagy egy kapcsolat, és nem muszáj keresztény legyen, tehát nem, csak ez könnyű volt errefelé terelni a beszélgetést, akkor ez így nagyon sikeres lehet. Kevésbé sikeres az, amikor valaki valamiért megtetszett egy cél, nem igazán fekszik, de valamiért csak fekszik, tehát valami nyereséget csak lát benne. Egy munkahelyen is, hogyha a vízió, hogyha a nagy célok rezonálnak valamivel, ami mélyen van bennem, tehát látok egy kicsit többet benne, mint pénzkeresés, akkor jó. De talán akkor is, hogyha a gyerekeknek tudok kenyeret vinni, és esetleg egy kicsi zsebrevalót is, nem kell nagyon kínlódjak, vagy tisztességes a helyzet, akkor úgy is elfogadható.
3: Mi a helyzet azokkal az emberekkel, akik kitűznek egy célt, el is indulnak a cél fele, de viszont abba hagyják fél úton?
2: Attól függ, hogy mi az az oka, miért abba hagyták. Uh-huh. Esetleg a motiváció, nem tudom, elmúlt, vagy már nem elég az, ami eddig volt.
1: De ki az az ember, aki nem járta meg ezt legalább egyszer? És néha az az egészséges, hogy arról a célról lemondjunk, mert a cél az mindig egy prognózisból indul. Nem éppen mint az időjárás, de valamennyire hasonló, hogy tudunk bizonyos dolgokat, akarunk bizonyos dolgokat, feltesszük, hogy abban az évben, amikor mi, vagy 10 évben, amikor el akarjuk azt a célt érni, a dolgok egyféleképpen alakulnak, és aztán beugrik a COVID. Akkor bizonyos célokról egészséges lemondani, mert amikor az emberek nem tudnak mozogni, akkor ez és ez már nem szükséges, érvényes, egészséges.
3: Akkor vegyük úgy, hogy abba hagyjuk, mert mondjuk már nem érdekel. Az azt jelenti, hogy fel is adtuk?
1: Szerintem nehéz itten és veszélyes általánosítani, de igen, azt is jelentheti. És még bedobnék egy tényezőt, és pedig lenne az, hogy sokak közülünk egy rossz önképpel nőttünk fel, egy rossz önképpel élünk, és gyakran előfordul, hogy a saját jólétünket, a saját céljainkat megszabotáljuk. És az már meg lehet a célkitűzésnél, tehát annál a SMART-nál tulajdonképpen a célok gyakran nem józanok, vagy nem elérhetők, és akkor na ugye látod, hogy bebizonyult az, amit anyám, apám, vagy aki akkor jósolt, hogy én nem leszek képes, hogy a gyerekmunka, ilyen munka még egyszer bebizonyult, vagy rájövök később, hogy én szegény, hogy a világ ellenem állt, hogy nekem milyen jó belátásaim és céljaim, és milyen jól elindultam, és mostan a kormány, vagy akárki a szél ellenem áll, és amiatt nem működik, de tulajdonképpen nagyon hatékonyan, és sajnos ismerek felnőtt embereket, és talán saját magamba is találtam saját szorgalomból, vagy terápiába olyan dolgokat, ahol bizonyos dolgokat akartam, és mentem abba az irányba, de ugyanakkor ugyanén csináltam dolgokat, amik attól az iránytól visszatartottak, vagy az ellenirányba mozgattak.
2: Emlékszem, kisebb koromban sok mindennek kezdtem neki, és nem fejeztem be őket, és később meg az lett belőle, hogy nem volt motivációm, ezért nem kezdtem bele dolgokba, mert tudtam, hogy amúgy sem fogom befejezni őket. és utána pedig volt olyan dolog, amit csak azért fejeztem be, hogy azért is azt mondja, ha már elkezdtem, akkor most már meg fogom csinálni, ha bár lehet, hogy már nem volt értelme annak, hogy elkezdtem. És nem tudom, lehet ezért fontos az, hogy milyen célokat tűzünk ki magunknak, ezért jók ezek a smart célok, ezek a kisebb célok, hogy például tegyük fel, mondjuk azt, hogy holnap, nem tudom, lenyírom a füvet, És az egy eléggé egyszerű dolog, azt megcsináljuk, de ott lesz bennünk az, hogy igen, ezt elterveztük magunknak, ezt megcsináltuk, és ezek az ilyen kisebb célok, amiket könnyű elérni, ezek fognak minket motiválni tovább. És persze fontos az is, hogy nagy célokat tűzünk ki magunknak, hogy van az a mondás is, hogyha el akarsz érni a Holdra, akkor célozd meg a napot. Ez is egy fontos dolog, viszont kell vigyázzunk arra, hogy milyen távol vannak ezek a célok, mennyire elérhetőek, mennyire akarjuk egyáltalán, és mondom, ezért fontosak, hogy ilyen kisebb célokat is tűzünk be magunk elé, hogy állandóan ott legyen bennünk, hogy igenis meg tudjuk csinálni, és akarjunk csinálni.
1: Ez mostan spontán jutott eszembe. Ha túl sokat fontolkodunk egyedül, szerintem megvan az a veszély, hogy csak álmokba játszódjunk, vagy próbáljunk magunkat biztatni. A célokkal az egyik veszély az, hogyha másokkal megosszuk, tehát a jó veszély az, hogyha már kimondtam saját szájammal, akkor valahogy kötelezem magamat, hogy elérjem, vagy hogy dolgozzak abba az irányba. Hogyha jó beszédpartnereim vannak, akkor szerintem két dolgot csinálhatnak. Az egyik az, hogyha jók a célok, akkor bátorítsanak, és talán úgy segítsenek, hogy ellenőriznek, rám kérdeznek, na, az a cél, hogy állsz vele? Gyere, gyere, mert jól mész. Ez hiányzott. A másik meg, hogyha nem jó a cél, ugyancsak a jó barátok rávilágíthatnak, hogy nézd, ez nem talál hozzád, vagy ez, állj meg, ez jól hangzik, de ha jobban ránézünk, vagy lehetetlen, vagy nem morális, vagy nem talál hozzád, nem, és ha el is éred, nem lesz jó neked. Ha meg rossz tanácsadókat kerestem, vagy kapok, vagy tartok, akik az önszabotást támogassák, akkor pont fordítva lesz, és ha pedig lenne a jó célokra lebeszélnek, meg a rossz célokra rábuzdítanak, hogy ja, igen, igen, neki a falnak.
3: Az ördög és az angyal a vállon.
1: Igen,
2: pontosan.
1: Igen. Melyik farkast etetem, vagy melyik kutyát vagy? Igen.

Az elmúlt percekben Mádli Andrással, rádiónk önkéntes munkatársával és Kun Tamással, a Bábesbolyai Tudomány Egyetem hallgatójával beszélgettem a célokról és a motivációkról. Ha önöknek is van véleménye a témával kapcsolatban, akkor szívesen várjuk az agnus@agnusradio.ro e-mail címre. A műsor szerkesztőjét, Lukács Orsolyát hallották, a viszonthallásra.

0: Szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Ágnus Rádióban.
1: Az elmúlt percekben a múlt pénteki szempontok rovatunkat sugároztuk, amelyet elsőként 2023. szeptember 15-én hallhattak, és amelynek témája motiváció és a célok volt. A következő percekben pedig a Bőröndös Együttes megzenésítésében Tóth Árpád versek csendülnek fel.

Az elmúlt percekben Tóth Árpád verseit hallhattuk a Bőröndös Együttes megzenésítésében, és ezzel lassan homokóra késői jeli műsorunk végéhez érkezünk, de ha tehetik, tartsanak velünk egészen 8 óráig, ugyanis 6 órakor ébresztő reggel információs magazin műsorunk kezdődik, ahol friss hírekkel, aktualitásokkal, krédó hitépítő rovatunkkal és egy újabb recepttel is várom a velünk ébredezőket. Homokóra késői jeli műsorunkat a nap gondolatával zárom augusztus 20-án az államalapítás ünnepén, amelyet Kölcsey Ferenc magyar költőtől választottunk. Isten egy szívnek egy kebelt teremte, így egy embernek egy hazát. Ez a mai nap gondolata, a homokóra mai házigazdáját, Janicskó Mihály Noémit hallották. Ha tehetik, tartsanak velem a továbbiakban is, és mindenkinek szép és áldott napot kívánok, békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ébresztő. Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől, szeretettel köszöntöm rádiónk hallgatóit augusztus 20-án az államalapítás ünnepén. Csütörtök reggel ébreszt információs magazin műsorunkban, itt a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ro honlapunkon. Én Janicskó Mihály Noémi vagyok. A pontos idő 6 óra, híreink következnek. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. A vasúti hálózat több mint 70%-a felújításra szorul. A társadalmi egyeztetés lezárása után dönt a kormány a diákok szociális ösztöndíjáról és a vizsgák megszervezéséről. Rezidens orvos vetette le magát a Bukaresti Egyetemi Kórház egyik felső emeletéről. Jó helyre került a több mint 10 millió eurós lottó főnyeremény. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos, meleg idő várható. Most pedig következzenek a részletek.

0: A román vasúti hálózat több mint 70%-a előregedett és felújításra szorul, derült ki abból az 5 éves vasútfejlesztési stratégiából, amelyet tegnapi rendkívüli ülésén fogadott el az ügyvivő kormány. Erre azért volt szükség, hogy a szaktárca aláírhassa a román államvasutak működtetéséhez szükséges keretszerződést, aminélkül nem lehetne kiutalni a vasúti alkalmazottak bérét. A közlemény szerint a román vasúti infrastruktúra állapota nagyon leromlott a rendszerváltás óta eltelt 3,5 évtized finanszírozási hiánya miatt. A 2021-2025-ös időszakban az ágazat a vasúti pályák karbantartásához szükséges alapok alig 45%-át kapta meg. A hiány pedig meghaladta a 12 milliárd lejt. A fejlesztési stratégia célkitűzései között szerepel a vasút infrastruktúra megújítása, a vasút versenyképességének növelése gyorsabb és megbízhatóbb vasúti szerelmények üzembe helyezésével, és a román vasúti hálózat európai integrációjának javítása. A kormány a közvita lezárása után dönt az országos vizsgák megszervezésére és a tanulók szociális ösztöndíjára vonatkozó oktatási minisztériumi javaslatokról. Jelentette ki Ilja Bolozsán ügyvivő miniszterelnök tegnap este a B1 TV műsorában. A jövő évi országos képességfelmérő vizsga és az érettségi kapcsán Bolozsán elmondta, hogy az oktatási minisztérium a 2023-ban elfogadott törvény rendelkezéseit ültette gyakorlatba, ami jövő évtől lehetővé teszi a vizsgák új szabályok szerinti megszervezését. Bolozsán szerint alaposan fel kell mérni, milyen hatással lenne az intézkedés az oktatási rendszerre. Ha nem megfelelően szervezik meg, tovább ronthatunk olyan dolgokon, amelyek már most sem működnek jól, mondta. A szociális ösztöndíjakról szóló tervezet kapcsán az ügyvivő miniszterelnök közölte, a minisztérium álláspontja szerint a szociális ösztöndíjat csak a tanítási hónapokra kell folyósítani, mivel annak célja nem egy általános, egész évben járó juttatás biztosítása, hanem a nehéz szociális helyzetű diákok iskolába járásának és tanulmányainak támogatása. Egy 28 éves rezidens orvos öngyilkosságot követett el tegnap a Bukaresti Egyetemi Sürgősségi Kórházban, közölte az egészségügyi intézmény. A kórház vezetősége részvétét fejezte ki az elhunyt családjának és kollégáinak, és mély sajnálatát a veszteség miatt. Az illetékes szervek vizsgálják az eset körülményeit és okait, tájékoztatott a kórház, hozzátéve, hogy a gyászoló család iránti tiszteletből nem tesz további nyilatkozatokat az incidensről. A fővárosi és Ilfov megyei katasztrófavédelmi felügyelőség szerint az orvos kiugrott a kórház egyik felső emeletéről, a mentősök pedig már nem tudták megmenteni az életét, írt az Ager Press hírügynökség. Nem ez az első eset, hogy rezidens orvos önkezőleg vett véget az életének, vagy hal meg kimerültségben. Az egészségügyi szakszervezetek ismét a rezidens orvosok túlhajszoltságára figyelmeztettek. Átvette nyereményét tegnap a hatos lottó rekord összegű fődíjának nyertese, közölte a Román Lottó Társaság. A nyeremény értéke mintegy 53 millió lej, azaz több mint 10 millió euró. Az 59 éves egészségi okból nyugdíjazott nő nem kívánta nyilvánosságra hozni személyazonosságát. Elmondása szerint nem él a szerencsejátékokkal, véletlenül tért be a lottózóba, és találomra választotta ki a számokat, számolt be az Ager Press hírügynökség. Ez a nyeremény számomra csoda, amely megmentheti az életemet. A pénzből mindent újra kezdek, mondta a nő. A rekordösszegű főnyeremény az augusztus 13-ai sorsoláson talált gazdára. A szelvényt egy nagyváradi lottózóban vásárolták meg. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma visszatér a meleg idő, enyhén felhős égboltra és 35 fokos csúcshőmérsékletre kell ma számítani Kolozsváron. Az éjszaka folyamán pedig 20 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 15 fokot mérnek. Híreinkhez az AgilePress hírügynökség, a Masszor.ro és a Kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

Közöttük lesz hajlékom, én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Ezékiel próféta könyve 37. részének 27. verse.

0: akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. János írása szerinti Szent Evangélium első részének 12. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: 17. Kolozsvári Magyar Napok pártkapukkal. Augusztus 16-a és 23-a között kiállításokkal, családos és gyermekprogramokkal, futóversennyel, vásári forgataggal, koncertekkel és meg annyi programmal vár mindenkit a Kolozsvári Magyar Napok. Fellép a Valmár, a Heaven Street 7, a Magna Cum Laude, a Republic és még sokan mások. További információk a magyarnapok.ro oldalon és a rendezvény közösségi média oldalain. 17. Kolozsvári Magyar Napok. Tártkapukkal. Készült a Kincses Kolozsvár Egyesület megbízásából.
3: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
4: Reklám.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
6: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
7: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: Híreink után hétépítő rovatunkkal folytatjuk reggeli műsorunkat. A következő percekben Szecsődi Árpád számít figyelmükre. Most a 2025. július 21-i rovatot hallgatjuk újra.
10: Krédó.
11: A megtartó hit műsora.
12: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. A Márk evangélium a 4. fejezetének a 21-től 23-ig terjedő versei alapján áhítatott mond Molnár Virág, a magyarországi kovácsházi református egyházközség lelki pásztora. Ezt követően az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Joachim Langhammer Példázatok, igaz történetek, bibliai igazságok megvilágítására című könyvből egy idős indiai férfi című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, Molnár Virág református lelkész vagyok, Mezőkovács házáról szeretettel köszöntöm Önöket. Isten igéjét olvasom a Márk írása szerinti Szent Evangélium 4. fejezetéből, a 21. verstől kezdődően a 23. versig levő igeszakaszból a következőképpen. Ezután megkérdezte tőlük Jézus: vajon azért veszik elő a lámpást, hogy a véka alá tegyék, vagy az ágy alá? Nem azért, hogy a lámpa tartóba tegyék? Mert nincs semmi rejtett dolog, ami ki ne derülne, és semmi titok, ami napfényre ne jutna. Ha valakinek van füle a hallásra, hallja. Amen. Kedves testvérek, gyerekkoromban volt egy kis faházunk egy közeli faluban, amit hétvégi házként használtunk, az akkori divatos elnevezése szerint ez volt az úgynevezett weekend ház. Villanyáram sokáig nem volt bevezetve, így petróleum lámpával világítottunk esténként. Ennek a fényénél társasjátékoztunk, olvastunk, beszélgettünk, olyan dolgokat azonban, amihez több fény kellett, erősebb fényforrás, mint a petróleum lámpáé, már nem lehetett csinálni. Ezekhez meg kellett várni a nappalt, az alkalmas időszakot. Úgy viszont, hogy volt lámpánk, a nap sötét időszaka sem telt el haszontalanul. Jézus földi életének abban a szakaszában, amikor halálában és feltámadásában még nem ismerték fel messiási voltát, vagyis még nem került napfényre az ő személyének volta az emberek szívében, akkor sem telt el egy perc sem az ő földi létéből úgy, hogy ne világítson isteni fényével. Számtalan rejtett dolog, meg annyi titok volt még személyével kapcsolatban tanítványai számára akkor, amikor az olvasott beszéde elhangzott, de ő már elkezdte őket készíteni arra, hogy közeleg az idő, amikor minden lelepleződik. Hiszen ő azért jött, hogy halála és feltámadása által világítson, mutassa a bűnbocsánat és az örök élet felé vezető utat, azt az isteni világosságot, ami csak általa lehet nyilvánvalóvá. Nekünk, akiknek az Úr világossága már bevilágítja az életünket, felelősségünk és egyben küldetésünk is, hogy ne rejtsük el Krisztus fényét, aminek már megtapasztalói vagyunk, hanem világítsunk vele. Ahogyan a hegyi beszédben mondja az Úr, úgy ragyogjon a világosságunk az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteinket, és dicsőítsék a mennyei atyánkat. Világítani az ige fényével nem egyszerű. Ahogy a legmodernebb, legkorszerűbb fényforrás is veszít a fényéből idővel, úgy a mi bizonyságtételeink is alkalmanként elhalványulnak. Vannak olyan életszakaszok, amikor hitünk alig pislákol, attól, hogy keresztények vagyunk, bennünket is érnek hatások, amelyek ezt előidézik. Mégis van egy többletünk. Ismerjük azt a Jézus Krisztus, aki elhozta a világba az igazi világosságot, aki mindig meg tud erősíteni, hogy az ő fényével világítsunk. Bátran közeledjünk minden nap, mindennel az Úrhoz, hogy a tőle való fénnyel világíthassunk, és tehessük nyilvánvalóvá az ő értünk hozott áldozatának igazi értelmét. Mert a teremtett világ ma is, most is sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Amen.

0: A Márk evangélium a 4. fejezetének 21-től 23-ig terjedő versei alapján szólt hozzánk az elmúlt percekben Isten ígéje. Molnár Virág, a Magyarországi Kovács Háza Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Műsorunk folytatásában az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Joachim Langhammer Példázatok, igaz történetek, bibliai igazságok megvilágítására című könyvből egy idős indiai férfi című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.
1: Egy idős indiai férfi. Tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig. Apostolok cselekedetei első részének 8. verse. Üdvözítőnknek-e szavainál egy angol kormányhivatalnok élménye jut eszünkbe, aki kormányának megbízásából dolgozott Indiában. Hívő ember volt, és amikor csak lehetett, bizonyságot tett az indiaiaknak az evangéliumról. Amikor egyszer Bibliával a kezében nagy tömeg előtt prédikált Isten szeretetéről, egy idős férfi odajött hozzá, és elkérte a Bibliát, amelyből az angol hivatalnok prédikált. A hivatalnok csodálkozva és habozva adta oda a Bibliáját az indiai férfinak. Az hosszú ideig nézte a drága könyvet, majd megkérdezte, mennyi ideje van meg ez a könyvetek? Az angolnak el kellett mondania, hogy a Biblia már sok nyelven és sok évszázad óta ismert Európában, és hogy sok embernek van saját Bibliája. Az idős ember könnyes szemmel felelt erre neki. És csak most jöttök ezzel a drága üzenettel hozzánk Indiába? A szüleim, a nagyszüleim és egyetlen más elődöm sem hallott soha semmit Jézus Krisztusról, aki szeretetből meghalt a kereszten a bűnösökért. Ők mind a megváltó nélkül mentek el, mi lesz velük? Megrázó vád ez ennek az idős, Indiában élő férfinak a szájából. A kormányhivatalnok nagyon zavarba jött, mivel sokan hallgatták ezt a párbeszédet, és némelyek a fejükkel bólogattak, hogy megerősítsék a férfi kijelentését. Amikor a hivatalnok visszatért Európába, mindenütt elmesélte ezt az élményt, hogy az emberek mind el vannak veszve, és mennyire várják az evangéliumot. Mennyi elveszett bűnös vádolhat meg minket az idős, indiai férfi szavaival? Mindannyiunknak nemzedékek óta birtokában van a Biblia értékes könyve. Mit teszünk mi a drága evangélium elterjedéséért?
0: Az evangéliumi könyv kiadó kiadásában megjelent Joachim Langhammer Példázatok, igaz történetek Bibliai igazságok megvilágítására című könyvből egy idős indiai férfi című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadása véget ért. A viszont hallásra békesség Istentől!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Remélem, hogy ma sem maradt lelketarsójunk üresen Credo hitépítő rovatunkat követően, amelyet még újra hallgathatnak a 7 óra híreket követően is. Most pedig az Immanus Tuas Pater kezdetű tízének csendül fel.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől, szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is. Csütörtök reggel ébresztő információs magazin műsorunkban, augusztus 20-án az államalapítás ünnepén, Kölcsey Ferenc magyar költő gondolatával. Isten egy szívnek egy kebelt teremte, így egy embernek egy hazát. Ez a nap gondolata, én Janics Komiány Noémi vagyok. Most hamarosan hírekkel, aztán majd kalendáriummal, kuktarovatunkkal és a névnapköszöntővel várjuk a velünk tartókat. 7 órakor is hírekkel és krédóhitépítő rovatunkkal jelentkezünk. 7:30 után pedig egy interjúban arról is szó lesz, hogy mit tanuljon ma egy diák, ha 2035-ben is sikeres akar lenni, azaz a mesterséges intelligencia az oktatásban, és ez összekapcsolva a fiatalok jövőjével. Erre számíthatnak tehát a továbbiakban, amennyiben tehetik, tartsanak velünk egészen 8 óráig, most 6 óra 30 perc van, rövid híreink következnek. Hírek. Rövid híreinket hallják. A román vasúti hálózat több mint 70%-a előregedett és felújításra szorul, derült ki abból az 5 éves vasútfejlesztési stratégiából, amelyet tegnapi rendkívüli ülésén fogadott el az ügyvivő kormány. Erre azért volt szükség, hogy a szaktárca aláírhassa a román államvasutak működtetéséhez szükséges keretszerződést, aminélkül nem lehetne kiutalni a vasúti alkalmazottak bérét. A fejlesztési stratégia célkitűzései között szerepel a vasúti infrastruktúra megújítása, a vasút versenyképességének növelése gyorsabb és megbízhatóbb vasúti szerelvények üzembe helyezésével, és a román vasúti hálózat európai integrációjának javítása. A kormány a közvita lezárása után dönt az országos vizsgák megszervezésére és a tanulók szociális ösztöndíjára vonatkozó oktatási minisztériumi javaslatokról, jelentette ki Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök tegnap este a B1 TV műsorában. A jövő évi országos képességfelmérő vizsga és az érettségi kapcsán Bolozsán elmondta, hogy az Oktatási Minisztérium a 2023-ban elfogadott törvény rendelkezéseit ültette gyakorlatba, ami jövő évtől lehetővé teszi a vizsgák új szabályok szerinti megszervezését. Egy 28 éves rezidens orvos öngyilkosságot követett el tegnap a bukaresti egyetemi sürgősségi kórházban, közölte az egészségügyi intézmény. A kórház vezetősége részvétét fejezte ki az elhunyt családjának és kollégáinak, és mély sajnálatát a veszteség miatt. Az illetékes szervek vizsgálják az eset körülményeit és okait, tájékoztatott a kórház. Az egészségügyi szakszervezetek ismét a rezidens orvosok túlhajszoltságára figyelmeztetnek. Átvette nyereményét tegnap a 6-os lottó rekord összegű fődíjának nyertese, közölte a Román Lottó Társaság. A nyeremény értéke mintegy 53 millió lej, azaz több mint 10 millió euró. Az 59 éves egészségi okból nyugdíjazott nő nem kívánta nyilvánosságra hozni személyazonosságát. Elmondása szerint nem él a szerencsejátékokkal, véletlenül tért be a lottózóba. Ez a nyeremény számomra csoda, amely megmentheti az életemet. A pénzből mindent újra kezdek, mondta a nő. Az előrejelzések szerint ma visszatér a meleg idő, enyhén felhős égboltra és 35 fokos csúcshőmérsékletre kell ma számítani Kolozsváron. Az éjszaka folyamán pedig 20 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 16 fokot mérnek. Híreink ez az Ager Press hírügynökség, a Masszol.ro és a Krónika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a Pont Együttes Gyere te is áldjuk együtt című dalát hallgatjuk, utána pedig a nap kalendáriumát Boldizsár Zeik Annával lapozzuk.

augusztus 20-a az év 232. szökőívben a 233. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 133 nap van hátra. Következzenek a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók. A mai nap államalapító Szent István király ünnepe, Magyarország nemzeti és állami ünnepe. 1936-ban ezen a napon az arab hadak döntő győzelmet arattak a bizánci birodalom seregei felett a Jarmuki csatában. 1083-ban első László király Székesfehérvárot szentté avatta első István királyt és Gellér püspököt. Ez alkalomból kiengedte börtönéből Salamont, aki IV. Henrik német-római császárhoz ment Regensburgba.

hadművelet gyors sikere nyomán augusztus 23-án Románia kapitulált. augusztus 20-án Budapesten megnyitott a kapuit a Népstadion, amelynek mai neve Puskás Ferenc Stadion. 1966-ban ezen a napon rendezték meg az első debreceni virágkarnevált. Az augusztus 20-áról 21-ére virradó éjjel megkezdődött a Varsói Szerződés csapatainak inváziója Csehszlovákia ellen Magyarország részvételével. augusztus 20-án az Amerikai Egyesült Államok elindította csillagközi útjára a Voyager 2 űrszondát. 1988-ban ezen a napon életbe lépett a tűzszünet Irak és Irán között az öböl háborúban az NSBT 598. számú határozatával. 1991-ben a moszkvai katonai puccs idején Észtország formálisan is kinyilvánította függetlenségét, újraélesztve az 1940 előtti államot. 2006-ban ezen a napon halálos áldozatokat követelő vihar tombolt Budapesten és környékén a Szent István napi tűzijáték alatt. 2007-ben 37 év után hagyományteremtő szándékkal Budapesten a Kossuth tér helyett a Hősök terén rendezték meg 109 honvéd, illetve határőrtiszt részvételével a tisztavatást. ben ezen a napon bejelentette lemondását Alexis Tsipras görög miniszterelnök. Most pedig következzenek azok a híres történelmi személyek, akiknek a születésére emlékezünk augusztus 20-án. ben ezen a napon született Jöns Jakob Berzelius, svéd vegyész, a 19. század első felének legjelentősebbnek tartott személyisége a kémia tudomány területén. Ő figyelte meg először, hogy az elektromos áram egyes vegyületek bomlását okozza, azaz felfedezte az elektrolízist. Ő vezette be az elemek jelölésének a latin nevük első, illetve ütközés esetén első két betűjéből álló vegyjeleket, amelyeket kis módosítással máig is használunk. 1864-ben született Ion Ice Brătianu politikus, az első világháború alatt Románia miniszterelnöke. 1901. augusztus 20-án Módikában látta meg a napvilágot Salvatore Quasimodo, szicíliai származású olasz baloldali elkötelezettségű költő, műfordító, kritikus. Nagy műgonddal megírt elégikus hangú verseivel az úgynevezett hermetizmus költői irányzatának egyik elindítója volt. A II. Világháború utáni költészetéért 1959-ben irodalmi Nobel-díjjal tüntették ki. Többször járt Magyarországon, 1961-ben Balatonfüreden gyógykezeltette magát, és több versében is a balatoni tájról és Füredhez kötődő emlékeiről írt, még fát is ültetett a balatonparti sétányon. Magyar nyelven megjelent műveim a Hazatérések, válogatott költemények 1960-ból, illetve az 1982-ben megjelent Nyitott ív. A születések után lássuk most azokat a híres történelmi személyeket, akiknek a halálára emlékezünk augusztus 20-án. Ezen a napon hunyt el Paul Ehrlich, zsidó származású német orvos, immunológus, mikrobiológus, a kemoterápia úttörője. Az általa kidolgozott sejfestési eljárásokkal sikerült kategorizálni

a fehér vérsejteket. Az ő laboratóriumában dolgozták ki a szifilisz első hatásos gyógyszerét. 1948. augusztus 20-án távozott az élők sorából Emery Roth, magyar származású amerikai építész, New York meghatározó lakóépületeinek, hoteljeinek, felhőkarcolóinak tervezője. Augusztus 20-a 1950 és 1989 között a Magyar Népköztársaság alkotmányának hivatalos állami ünnepe volt. A mai nap a debreceni virágkarnevál napja. Nepálban a mai napot az apák napjaként ünneplik. Augusztus 20-a a függetlenség megújításának napja Észtországban. A mai nap, ahogy ezt már a kalendárium elején is elmondtam önöknek, államalapító Szent István király ünnepe, Magyarország nemzeti és állami ünnepe. Ezek voltak az augusztus 20-ához kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók.

0: A mai nap kalendáriumát Boldizsárzék Annával lapoztuk, most pedig nézzük mai receptajánlatunkat kuktarovatunkban.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
0: Szeretettel köszöntöm a Kukta rovat hallgatóit. Ma reggel egy olyan receptet választottam, ami akár egy könnyű ebéd is lehet, de azt hiszem, hogy vendégváróként vagy vacsoraként is megállja a helyét. Ez pedig a sajttal és sonkával töltött rántott cukkini. Nézzük először a hozzávalókat 14 darabhoz. Ehhez szükségünk lesz egy cukkinira, 8 deka sonkára, 15 deka trapista sajtra, 6 deka lisztre, 2 tojásra, 1 teáskanál sóra, 6 deka panírmorzsára, illetve olajra a sütéshez.

A hozzávalók után pedig jöjjön az elkészítése. Mossuk meg a cukkinit, majd zöldséghámozóval vágjuk hosszában vékony csíkokra. A szeletelt sonkát és a szeletelt sajtot vágjuk a cukkini csíkok szélességéhez igazodó csíkokra. Helyezzük a cukkini csíkokat egy vágódeszkára, rétegezzük rá a sonkát és a sajtot, majd tekerjük fel, hogy végeredményként kis hengereket kapjunk. Ízlés szerint sózzuk meg a feltekert, töltött cukkinit. Készítsük elő a panírozáshoz a lisztet, a sóval felvert tojásokat és a zsemlemorzsát 3 külön tálban. Forgassuk meg a cukkini betekert sonkás sajtos falatokat először a lisztben, majd a tojásban, végül a zsemlemorzsában. Ha szeretnénk, hogy a panír még jobban tartson, ismételjük meg a tojásos és morzsás réteget. Hevítsünk bőolajat egy serpenyőben, majd közepes lángon süssük a tekercseket oldalanként 2-3 perc alatt aranybarnára és ropogósra. Közben a sajt szépen megolvad a belsejében. Szedjük papírtörlőre, hogy a felesleges olajat leitassuk róla, majd még forrón tálaljuk önmagában mártogatóssal vagy kukoricás rizssel.

Most pedig nézzük újra a hozzávalókat 14 darabhoz. 1 cukkini, 8 deka sonka, 15 deka trapista sajt, 6 deka liszt, 2 tojás, 1 teás kanálsó, 6 deka panírmorzsa és olaj a sütéshez. Ma reggel a sajttal és sonkával töltött rántott cukkini receptjét ajánlottam a showbors.hu oldalról, és én ezzel a recepttel kívánok mindenkinek jó főzést, jó kedvet hozzá, és persze jó étvágyat az egész napra.

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
2: Kukta rovatolt. Rovatunkat követően pedig nézzük, hogy kik a mai ünnepeltek, kiket köszönhetünk a mai napon. Ebben a segítségünkre Boldizsár Zeyk Anna.
3: Augusztus 20-án István, Bernát, Sámuel és Stefánia névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. Az István görög, német, szláv, magyar eredetű név, régi magyar István változatából. Jelentése virágkoszorú, régen a görögök életében nagyon fontos szerepet játszott a koszorú, ezzel díszítették a házaikat fiúgyermek születésekor, házasságkötéskor. Ez volt a híres harcosoknak, a versenyek győzteseinek és a közéletben kiváló polgároknak a dísze, jutalma. Athénban a hivatali méltóságnak és a sérthetetlenségnek is a jele volt. A Bernát germán eredetű név, a Bernhard név magyar formája. Jelentése medve, erős. A Sámuel héber eredetű név, jelentése Isten meghallgatott. A Stefánia latin eredetű név, az István férfi névnek a latin Stephanus alakjából képzett női név. Jelentése virágkoszorú. Köszöntünk tehát augusztus 20-án minden István, Bernát, Sámuel és Stefánia nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, és mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig.

illata, ne őrzi még az álmait. A rongybaba csak porfogó, és ott hever az asztalon. A lelke már az égbe szállt, mert eltemet.

Bródy János dalával köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit, Isten éltesse őket. Most pedig egy kicsit a ma esti koncertre hangolódunk, ugyanis a főtéren ma este a Heaven Street 7 zenekart hallhatjuk. Most pedig tőlük szól a Hol van az a Crazy Srác című dal.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől, szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is, Kölcsey Ferenc magyar költő gondolatával. Isten egy szívnek egy kebelt teremte, így egy embernek egy hazát. Ez a nap gondolata, Ijanicskó Mihály Noémi vagyok. Most hamarosan hírekkel, aztán Krédó hitépítő rovatunkkal várjuk hallgatóinkat, 7:30 után pedig arra is keressük a választ, hogy mit tanuljon ma egy fiatal, ahhoz, hogy 2035-ben is megállja a helyét a munkaerőpiacon. Ezzel várjuk hallgatóinkat, tehát a továbbiakban, ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 7 óra, híreink következnek. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Az adósság küszöb túllépése miatt a kormány nem hagyhat jóvá többletkiadásokat. A kenyér is drágulhat a hőhullámok és a háborúk miatt. Visszahívtak egy terméket a Lidl polcairól. A The Guardian újságírója lelkendezve írt székelyföldi turisztikai célpontokról. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos, meleg idő várható. Most pedig következzenek a részletek. Románia államadóssága meghaladta a GDP 60%-át, ezért a kormány nem hozhat olyan intézkedéseket, amelyek növelnék a személyi jellegű vagy a szociális kiadásokat, közölte tegnap Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminiszter. Facebook bejegyzésében a tárca vezető idézte az Eurostat legfrissebb adatait, amelyek szerint Románia államadóssága 2026 első negyedévének végén a GDP 60,1%-ára emelkedett. Ez szigorúbb kiadás ellenőrzési és fokozatos adósságcsökkentési szabályokat léptet életbe, magyarázta Nazare. Rámutatott arra is, valamennyi költségvetési hatással járó kezdeményezést a hatályos költségvetési szabályokhoz és a költségvetési stratégiában megszabott kiadási keretekhez kell igazítani, felmérve azonnali éves és középtávú hatásaikat és kockázataikat. Ezt kell irányadónak tekinteni az új közalkalmazotti bértörvény véglegesítésekor és minden más tartós kiadás növekedéssel jár intézkedés kidolgozásakor is, hangsúlyozta Nazare. A globális élelmiszer árak idén akár 11,8, jövőre pedig további 4,8%-kal emelkedhetnek, derült ki egy friss elemzésből. A drágulás legsúlyosabban a gabonaféléket, a gyümölcs- és zöldségterméseket, valamint a tejtermékeket érintheti. A szélsőséges hőség és az asszály idén-nyáron végig söpört Európán, ráadásul a gazdálkodókat magas energia és műtrágya árak is sújtják a közel-keleti és ukrajnai háborúk miatt, szerepel az Oxford Economics elemzésében, amelyet az ekonomika.net portál ismertetett. A KASZ-ról gabonakereskedelmi szövetség 295,5 millióról 286,6 millió tonnára csökkentette az EU-27 és Nagy-Britannia várható gabonatermését, ami tavaly 310 millió tonna volt. A friss élelmiszereknél, mint a gyümölcs és a zöldség, 2-3 hónapon belül, a feldolgozott termékeknél, mint a kenyér és a tésztafélék, 6-9 hónapon belül várható a hatás, tehát a friss termékeknél már ősztől, a feldolgozottaknál 2027. február-májusa körül. Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság tegnap kora este tájékoztatott, hogy a Lidl üzletlánc visszahívta és kivonta a forgalomból egyik desszertjét. A Milbona csokoládé ízű fehérje pudingról van szó, amelyiket 200 g-os kiszerelésben árusítottak, és a szavatossági ideje idén szeptember 14-éig van érvényben. A hatóság közleménye szerint a desszertben kimutatták a Bacillus cereus baktérium jelenlétét, amely gyomor és bélrendszeri megbetegedést okozhat. Emiatt arra kérik a vásárlókat, hogy amennyiben korábban megvásárolták, ekkor ne fogyasszák el a terméket. Visszavihetik bármelyik Lidl üzletben, ahol a vételárat a nyugta bemutatása nélkül is visszatérítik. Erdély a hátborzongató kastélyokon túl, családi kaland Románia hegyeiben, felejtsd el a vámpírmeséket, a keleti Kárpátok drámai csúcsokat, barangoló medvéket és mély magányt kínálnak. Ezzel a címmel és alcímmel közölt minap székelyföldi riportot a The Guardian című lap. A cikket szerző brit újságíró 12 napot töltött családjával Székelyföldön, és számos érdekes célpontra ráirányította az olvasók figyelmét. A zsúfolt turisztikai útvonalak helyett a brit újságíró a riportban, amelyre a Mediafax hírügynökség irányította rá a figyelmet, kiterjedt székelyföldi erdőket, hegyeket, tavakat, vadállatokat és olyan falvakat ír le, amelyekben az életritmusa sokkal lassúbb. Az egyébként a megye népszerűsítésével foglalkozó Visit Hargita által biztosított utazás során Grim Green világutazó, fotós és újságíró megismerkedett ugyanakkor Székelyföld gasztronómiájával, a gulyástól a kürtös kalácsig, de szürcsölgetett Hargita sört is. Valójában az egész régió eddig elkerült a külföldi turisták figyelmét, a látogatók 85%-a Romániából érkezik, ami furcsának tűnik, ha az ember megismeri az itteni csodákat, írja Grim Green. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 bani.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma visszatér a meleg idő, enyhén felhős égboltra és 35 fokos csúcshőmérsékletre kell ma számítani Kolozsváron. Az éjszaka folyamán pedig 20 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 16 fokot mérnek. Híreink ez az Agerpress hírügynökség, a Masszol.ro és a Kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír!

Közöttük lesz hajlékom, én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Ezékiel próféta könyve 37. részének 27. verse.

0: akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. János írása szerinti Szent Evangélium első részének 12. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
3: 17. Kolozsvári Magyar Napok. Pártkapukkal. Augusztus 16-a és 23-a között kiállításokkal, családos és gyermekprogramokkal, futóversennyel, vásári forgataggal, koncertekkel és meg annyi programmal vár mindenkit a Kolozsvári Magyar Napok. Fellép a Valmár, a Heaven Street 7, a Magna Cum Laude, a Republic és még sokan mások. További információk a magyarnapok.ro oldalon és a rendezvény közösségi média oldalain. 17. Kolozsvári Magyar Napok. Tártkapukkal. Készült a Kincses Kolozsvár Egyesület megbízásából.
4: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum.
5: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
6: Reklám.
7: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
8: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ro
7: Házalófazék.
8: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
9: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
10: Hírekkel ma reggel még egyszer 7:30-kor várom hallgatóinkat, most pedig Krédó hitépítő rovatunkkal folytatjuk. Ma a 2025. július 21-i rovatot hallgatjuk újra.
11: Credo.
12: A megtartó hit műsora.
13: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit Credo hitépítő műsorunk tartalmából. A Márk evangélium a 4. fejezetének a 21-től 23-ig terjedő versei alapján áhítatott mond Molnár Virág, a magyarországi Kovácsházi Református Egyházközség lelki pásztora. Ezt követően az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Joachim Langhammer Példázatok, igaz történetek, bibliai igazságok megvilágítására című könyvből egy idős indiai férfi című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, Molnár Virág református lelkész vagyok, Mezőkovács házáról szeretettel köszöntöm Önöket. Isten igéjét olvasom a Márk írása szerinti Szent Evangélium 4. fejezetéből, a 21. verstől kezdődően a 23. versig levő igeszakaszból a következőképpen. Ezután megkérdezte tőlük Jézus: vajon azért veszik elő a lámpást, hogy a véka alá tegyék, vagy az ágy alá? Nem azért, hogy a lámpa tartóba tegyék? Mert nincs semmi rejtett dolog, ami ki ne derülne, és semmi titok, ami napfényre ne jutna. Ha valakinek van füle a hallásra, hallja. Amen. Kedves testvérek, gyerekkoromban volt egy kis faházunk egy közeli faluban, amit hétvégi házként használtunk, az akkori divatos elnevezése szerint ez volt az úgynevezett weekend ház. Villanyáram sokáig nem volt bevezetve, így petróleum lámpával világítottunk esténként. Ennek a fényénél társasjátékoztunk, olvastunk, beszélgettünk, olyan dolgokat azonban, amihez több fény kellett, erősebb fényforrás, mint a petróleum lámpáé, már nem lehetett csinálni. Ezekhez meg kellett várni a nappalt, az alkalmas időszakot. Úgy viszont, hogy volt lámpánk, a nap sötét időszaka sem telt el haszontalanul. Jézus földi életének abban a szakaszában, amikor halálában és feltámadásában még nem ismerték fel messiási voltát, vagyis még nem került napfényre az ő személyének volta az emberek szívében, akkor sem telt el egy perc sem az ő földi létéből úgy, hogy ne világítson isteni fényével. Számtalan rejtett dolog, meg annyi titok volt még személyével kapcsolatban tanítványai számára akkor, amikor az olvasott beszéde elhangzott, de ő már elkezdte őket készíteni arra, hogy közeleg az idő, amikor minden lelepleződik. Hiszen ő azért jött, hogy halála és feltámadása által világítson, mutassa a bűnbocsánat és az örök élet felé vezető utat, azt az isteni világosságot, ami csak általa lehet nyilvánvalóvá. Nekünk, akiknek az Úr világossága már bevilágítja az életünket, felelősségünk és egyben küldetésünk is, hogy ne rejtsük el Krisztus fényét, aminek már megtapasztalói vagyunk, hanem világítsunk vele. Ahogyan a hegyi beszédben mondja az Úr, úgy ragyogjon a világosságunk az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteinket, és dicsőítsék a mennyei atyánkat. Világítani az ige fényével nem egyszerű. Ahogy a legmodernebb, legkorszerűbb fényforrás is veszít a fényéből idővel, úgy a mi bizonyságtételeink is alkalmanként elhalványulnak. Vannak olyan életszakaszok, amikor hitünk alig pislákol, attól, hogy keresztények vagyunk, bennünket is érnek hatások, amelyek ezt előidézik. Mégis van egy többletünk. Ismerjük azt a Jézus Krisztust, aki elhozta a világba az igazi világosságot, aki mindig meg tud erősíteni, hogy az ő fényével világítsunk. Bátran közeledjünk minden nap, mindennel az Úrhoz, hogy a tőle való fénnyel világíthassunk, és tehessük nyilvánvalóvá az ő értünk hozott áldozatának igazi értelmét. Mert a teremtett világ ma is, most is sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Amen.

0: A Márk evangélium a 4. fejezetének 21-től 23-ig terjedő versei alapján szólt hozzánk az elmúlt percekben Isten ígéje. Molnár Virág, a Magyarországi Kovács Háza Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Műsorunk folytatásában az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Joachim Langhammer Példázatok, igaz történetek, bibliai igazságok megvilágítására című könyvből egy idős indiai férfi című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.
1: Egy idős indiai férfi. Tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig. Apostolok cselekedetei első részének 8. verse. Üdvözítőnknek e szavainál egy angol kormányhivatalnok élménye jut eszünkbe, aki kormányának megbízásából dolgozott Indiában. Hívő ember volt, és amikor csak lehetett, bizonyságot tett az indiaiaknak az evangéliumról. Amikor egyszer Bibliával a kezében nagy tömeg előtt prédikált Isten szeretetéről, egy idős férfi odajött hozzá, és elkérte a Bibliát, amelyből az angol hivatalnok prédikált. A hivatalnok csodálkozva és habozva adta oda a Bibliáját az indiai férfinak. Az hosszú ideig nézte a drága könyvet, majd megkérdezte, mennyi ideje van meg ez a könyvetek? Az angolnak el kellett mondania, hogy a Biblia már sok nyelven és sok évszázad óta ismert Európában, és hogy sok embernek van saját Bibliája. Az idős ember könnyes szemmel felelt erre neki. És csak most jöttök ezzel a drága üzenettel hozzánk Indiába? A szüleim, a nagyszüleim és egyetlen más elődöm sem hallott soha semmit Jézus Krisztusról, aki szeretetből meghalt a kereszten a bűnösökért. Ők mind a megváltó nélkül mentek el, mi lesz velük? Megrázó vád ez ennek az idős, Indiában élő férfinak a szájából. A kormányhivatalnok nagyon zavarba jött, mivel sokan hallgatták ezt a párbeszédet, és némelyek a fejükkel bólogattak, hogy megerősítsék a férfi kijelentését. Amikor a hivatalnok visszatért Európába, mindenütt elmesélte ezt az élményt, hogy az emberek mind el vannak veszve, és mennyire várják az evangéliumot. Mennyi elveszett bűnös vádolhat meg minket az idős indiai férfi szavaival? Mindannyiunknak nemzedékek óta birtokában van a Biblia értékes könyve. Mit teszünk mi a drága evangélium elterjedéséért?
0: Az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Joachim Langhammer Példázatok, igaz történetek, bibliai igazságok megvilágítására című könyvből egy idős indiai férfi című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadása véget ért. A viszont hallásra békesség Istentől!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Legyen ez valóban a megtartó hit műsora. Újabb műsorral holnap reggel a 6 órai híreket követően jelentkezünk, a mai krédót pedig délutáni online műsorunkban 19 óra 15 perctől is meghallgathatják. Most pedig Lakatos Péter és Vera Zenél.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől, szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is. Augusztus 20-án az államalapítás ünnepén ébresztő reggeli információs magazin műsorunkban a mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi, a pontos idő 7 óra 30 perc, rövid hírekkel folytatjuk. Hírek. Hírösszefoglalónkat hallják. Románia államadóssága meghaladta a GDP 60%-át, ezért a kormány nem hozhat olyan intézkedéseket, amelyek növelnék a személyi jellegű vagy a szociális kiadásokat. Közölte tegnap Alexandru Nazare, ügyvivő pénzügyminiszter. Rámutatott arra is, valamennyi költségvetési hatással járó kezdeményezést a hatályos költségvetési szabályokhoz és a költségvetési stratégiában megszabott kiadási keretekhez kell igazítani. Felmérve azonnali, éves és középtávú hatásaikat és kockázataikat. A globális élelmiszer árak idén akár 11,8, jövőre pedig további 4,8%-kal emelkedhetnek, derült ki egy friss elemzésből. A drágulás legsúlyosabban a gabonaféléket, a gyümölcs és zöldségterméseket, valamint a tejtermékeket érintheti. A szélsőséges hőség és a száj idén-nyáron végig söpört Európán. Ráadásul a gazdálkodókat magas energia és műtrágya árak is sújtják a közel-keleti és ukrajnai háborúk miatt. Szerepel az Oxford Economics elemzésében, amelyet az ekonomika.net portál ismertetett. Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság tegnap kora este tájékoztatott, hogy a Lidl üzletlánc visszahívta és kivonta a forgalomból egyik desszertjét. A Milbon a csokoládé ízű fehérje pudingról van szó, amelyiket 200 g-os kiszerelésben árusítottak, és a szavatossági ideje idén szeptember 14-éig van érvényben. A terméket visszavihetik bármelyik Lidl üzletbe, ahol a vételárat a nyugta bemutatása nélkül is visszatérítik. Erdély a hátborzongató kastélyokon túl, családi kaland Románia hegyeiben, felejtsd el a vámpírmeséket. A keleti Kárpátok drámai csúcsokat, barangoló medvéket és mély magányt kínálnak. Ezzel a címmel és alcímmel közölt minap székelyföldi riportot a The Guardian című lap. A cikket szerző brit újságíró 12 napot töltött családjával Székelyföldön, és számos érdekes célpontra ráirányította az olvasók figyelmét. Az egyébként a megye népszerűsítésével foglalkozó Visit Hargit által biztosított utazás során Grim Green, világutazó, fotós és újságíró megismerkedett ugyanakkor Székelyföld gasztronómiájával, a gulyástól a kürtős kalácsig, de szürcsölgetett hargitasört is. Az előrejelzések szerint ma visszatér a meleg idő, enyhén felhős égboltra és 35 fokos csúcs hőmérsékletre kell ma számítani Kolozsváron. Az éjszaka folyamán pedig 20 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 17 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a Maszol.ról és a Krónika.ról hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Hamarosan aktuális összeállításunkkal folytatjuk, előtte azonban még mindig egy kicsit a koncertekre hangolódunk, most pedig a holnap esti Magna Cum Laude bulira, amelyet a főtéri nagy színpadon követhetünk majd figyelemmel 21 órától. A Mit nem voltam még neked című dalt hallgatjuk a következő percekben.

0: A Magna Cum Laude énekelt az elmúlt percekben. Mit jelent ma valóban tudni valamit, és hogyan alakítja a mesterséges intelligencia a fiatalok jövőjét? Miként változtatja meg tanulási szokásainkat, milyen szerepet kap az oktatásban, és hogyan használhatjuk tudatosan és helyesen? A kolozsvári Magyar Napokon a ma már sokakat foglalkoztató mesterséges intelligencia kérdésköre is terítékre került. Augusztus 19-én a Bánffy Miklós Opera Stúdióban Király Attila, AI szakértő, dr. Scher László egyetemi oktatóval beszélgetett az AI műveltség fontosságáról, valamint az oktatás és a tanulás jövőjéről. A riporter Pia Bátkincső.
1: A kolozsvári Magyar Napokon Király Attila AI szakértő és dr. Scher László egyetemi oktató a mesterséges intelligencia tudatos használatáról, az AI műveltség fontosságáról és az oktatás jövőjéről beszélgetett a Bánffy Miklós Opera Stúdióban. Az előadás után dr. Scher László egyetemi oktatót kérdeztük.
2: Mit jelent ma tudni, mit nevezünk ma tudásnak?
3: Ez az egyik legnehezebb kérdés, igaz, hogy próbáljuk összefoglalni, hogy mi a tudás egy olyan korban, amelyikben egy olyan technológia áll rendelkezésünkre, amelyik a tudást nyújtja. A válaszom szerintem így, ha rövid akarok lenni, akkor az, hogy a tudás átértékelődik. Nem pusztán arról van szó, hogy milyen lexikális tudásunk van, hanem milyen készségeink vannak arra, hogy változatosabb problémákat megoldjunk. És ennek van egy emberi része, és ez most a mesterséges intelligencia megjelenésével még jobban ki fog hangsúlyozódni. Tehát összefoglalva, az AI nyújtja azt a tudást, amire régebb egyébként is szükség volt, ezt nagyon hatékony szinten nyújtja,

0: hogy valamilyen problémát kell megoldjunk, ami konkrétan abban a helyzetben jelent meg. Úgyhogy a tanulás az érdekes módon az erőfeszítéssel együtt jár. Éppen ez a paradox ebben a mai korban, hogy mi valójában nagyon könnyen erőfeszítésmentesen jutunk információhoz, és erről azt feltételezzük, hogy már is tudjuk, de ez valójában nem így van. Sajnos több kutatás ki is mutatta ezt, hogy akik Google-en keresztül, vagy pedig most ChatGPT-n keresztül szereznek információt, az nem azt jelenti, hogy meg is tanulták, hanem egyszerűen csak azt tudják, hogy hogyan szerezték meg az információt, és jóval kevesebb információt jegyeznek meg. Tehát a tanuláshoz erőfeszítés kell, és ezt ne felejtsük el, mert ez 10 év múlva is igaz lesz.
1: Mi a legnagyobb kihívás ma egy diáknak? Hogyan tanulnak a diákok, illetve hogyan kellene tanuljanak?
0: Két dolgot szeretnék erről elmondani. Az egyik az az, hogy ma diáknak lenni egyrészt jóval könnyebb, mint régen, hiszen rengeteg információ áll rendelkezésre, az információ olcsó lett, és gyakorlatilag dúskálunk az információban, ez mindenképpen egy nagy előny. Tehát, hogyha egy hasonlattal szeretném szemléltetni, akkor nem mínusz 40-ből indulunk és nullára jutunk, hanem mondjuk nulláról indulunk és feljebb jutunk. A negatív oldala viszont az, hogy ez az információ bőség azt az illúziót kelti bennünk, hogy már tudunk dolgokat és készségekkel rendelkezünk, közben pedig nem mi voltunk azok, hanem például a ChatGPT vagy bármelyik másik nagy nyelvi modell. Úgyhogy diáknak lenni ma szerintem mindenképpen egy szerencsés dolog, de ne felejtsük el azt, hogy a képességeinkre továbbra is szükség lesz, tehát nem arról van itt szó, hogy helyettesít minket az AI. Aki ezt gondolja, az gondolja felül, mert sajnos ez nem így lesz, hanem még többet fog kelleni tanuljunk, hiszen csak annyi történt, hogy emeltük a tétet. És még egy dolgot hozzátennék, az információ környezet, tehát az, hogy mennyi információval szembesülnek ma a diákok, az elég sokat rontotta a diákok figyelmét, és nem csak a diákokét, és ezt én oktatóként is tapasztalom, és ez sajnos a tanulásnak összességében egyáltalán nem segít.
1: Hogyan kellene átalakítani a számonkérés rendszerét? Például mit kezdjünk a házi feladattal? Megmaradjon-e a házi feladat? Segíti ez a diákot?
0: Van számos olyan dolog, amit mindenképpen meg kell tanulni. Egyrészt meg kell tanulni az élethez, illetve meg kell tanulni egy adott szakmán belül is, például a szaknyelv, tehát bizonyos fogalmak, a fogalmak közötti összefüggések. Ezeket továbbra is muszáj megtanulni, kell értsük, kell tudjuk. Gondoljunk például egy orvosra, hogyha nem tudná, hogy egy adott dolog mit jelent, akkor nem tudná el sem magyarázni az AI-nak, hogy milyen információra vágyik. Úgyhogy ez továbbra is megmarad, és a számonkérés is klasszikus marad. Viszont számos egyéb területen az iskolákban ez a visszaadjuk az információt, amit bemagoltunk típusú számonkérés, ez nagy valószínűséggel el fog tűnni elég sok területről. Inkább az lesz a jellemző, hogy érti-e a diák a folyamatot, érti-e a diák, hogy mivel dolgozik, hogy mivel kapcsolatosan tanult dolgokat. Szóval a folyamatra kell valahogy jegyet adni, nem a végkifejletre. Azért, mert végső soron ez fog számítani odakint a munkapiacon is.
1: És mikor várható egy nagyobb paradigmaváltás az oktatásban?
0: Ez a döntéshozóink ügyességétől és felkészültségétől is függ, illetve a nemzetközi nyomástól. Azért, mert nyilván most még nagyon ízlelgetjük ezt az egészet. 2022 óta léteznek nagy nyelvi modellek így mindenki számára, ugye a ChatGPT-vel. Tehát 4 éve, az nagyon kevés idő, a vállalati szférában masszívan használják már, automatizálnak dolgokat, számos call center, tehát ügyfélszolgálati tevékenység ezen keresztül zajlik. Tehát mindenki a következő években meg fog lepődni, hogy mennyi területen lesz jelen, és hát az oktatásba ez később fog megérkezni, viszont az egyéni felelőssége a tanároknak óriási. Hogyha valaki pedagógus, és szereti a szakmáját, akkor ne várja meg azt, hogy fentről milyen ukázt adnak ki, és milyen paradigmaváltás történik. Adaptáljuk azt, ahogy tanítunk, és adaptáljuk azt, amit tanítunk, ahhoz, hogy fenntartsuk a hatékonyságát és az érdekfeszítő mi voltát az oktatási folyamatnak.
1: És elhangzott itt az előadásban is, hogy ha van mesterséges intelligencia, akkor miért van szükség tanára, miért van szükség iskolára?
0: Igen, ez ugye egy logikus kérdés, tehát hogyha valaki úgy gondolkodik, hogy na hát a tanárokra akkor már nincs szükség, én erre azt tudom mondani, és nagy önbizalommal mondom, hogy nagyon is szükség van, sőt, bizonyos szempontból fel is értékelődik a hús-vér ember tanárok szerepe. Egyfajta mentorrá kell előlépjenek, egyfajta olyan társá, akinek a segítségével a diák egyrészt megfelelő módon tanulja meg, hogy hogyan használja ezeket az eszközöket, illetve a megfelelő keretből, a megfelelő szögből közelítse meg a tudást. Ne felejtsük el, hogy a nagy nyelvi modellek, tehát a mesterség

0: és intelligencia platformok. Sokszor azt adják vissza, sokszor nem mindig, hogy milyen promptot írunk be, igaz? Tehát adunk neki szöveginformációt, vagy egyéb információt, kép, stb., és abból indul ki. Viszont mi történik akkor, hogyha egy területről semmi tudásunk nincs? Hát akkor egy olyan szintről is indulunk, igaz? És egy jó tanár segít abban, hogy a megfelelő szintről a megfelelő kérdésekkel induljunk. Úgyhogy egyrészt a mentor, tehát a jövő tanára egyfajta mentor. A másik pedig az, hogy a húsvér ember tanárok, azok nyújtják azt a keretet, amelyikben nekünk ki tud alakulni a megfelelő szakmai szemléletmódunk és szakmai identitásunk. Nem fog tudni egy AI kialakítani bennünk egyfajta szemléletmódot, mert ahhoz egy közeg kell, egy fizikai közeg, ahol hozzánk hasonló emberek között tanulhatunk, egy olyan személlyel, aki kalauzol minket azon a területen.
1: És végül, ami a címben is elhangzott, mit kell tanuljon egy diák, hogy 2035-ben is sikeres legyen?
0: Három olyan képesség van, amiről már tudjuk az ókor óta, hogy alapvető képességek, ugye az írás, az olvasás és a számolás. Hát most jött egy negyedik a három alapvető képesség mellé, és ez az AI használat. Most itt az AI ugye sok mindent jelent, de tegyük fel, hogy a nagy nyelvi modell használat. Ezeket meg kell tanuljuk. Tehát hamar kell, gyorsan kell tanuljunk, és ilyen eszközöket tanuljunk meg használni. Próbáljuk ki magunkat, kísérletezzünk, és tegyük magunkat kíváncsivá. Azt hiszem, hogy a sikeres ember 2035-ben az a személy, aki gyorsan adaptálódik, hamar tanul, és rendkívül kíváncsi, azért, mert így a tudását, amit addig megszerzett, és a képességeit, amit addig megszerzett, nagyon hamar tudja adaptálni az újabb típusú problémákra, amelyek a szeme elé kerülnek.
2: Mit jelent ma valóban tudni valamit, és hogyan alakítja a mesterséges intelligencia a fiatalok jövőjét? Többek között erről beszélgettek augusztus 19-én a Bánffy Miklós Opera Stúdióban Király Attila AI szakértő dr. Sehr László egyetemi oktatóval, az AI műveltség fontosságáról, valamint az oktatás és a tanulás jövőjéről. Az elmúlt percekben Sehr László egyetemi oktatóval Pilbát Kincső beszélgetett. Most hamarosan Pintér Béla énekel, utána pedig a mai programokból szemelgetek a kolozsvári magyar napokról természetesen.

Pintér Béla Hazamegy a Vándor című dalát hallgattuk az elmúlt percekben, most pedig nézzük, hogy mivel várnak minket ma a Refo udvarban. 11 órától áhítatott tart Ruszka Sándor, a Kézdivásárhely Református Egyházközség lelkipásztora, az IKE korábbi elnöke, és párhuzamosan gyerek áhítat is lesz, amelyet Deákné Ábrahám Ildikó és a Tóközi Református Ovoda munkatársai tartanak. 12 órától tárt kapukkal a holnap felé az egyház otthon teremtő szerepe Erdélyben és a világban panelbeszélgetés lesz, amelynek meghívottja a főtiszteletű dr. Kolombán Vilmos József, az Erdély Református Egyházkerület püspöke. 12 órakor a Szent Mihály templomban ökumenikus szertartás keretében megadják az új kenyeret, a magyarok kenyerét. A Refo udvarban pedig 13 óra 30 perctől Isten kezét fogva a föld körül, utazás itthon és 7 kontinensen, Vere Zsombor gyógyszerész világutazó fog mesélni. 15 órától Fókuszváltás, a sikernek ára van nem titka címmel, Antal Hajnal vállalkozó, kommunikációs tréner, integrált csoportvezető tart majd előadást. 16 óra 30 perctől pedig Együtt oktatunk, a fogyatékosság ügyi jogi képzés, mint oktatási innováció az ELTE és a Szapienci Emte együttműködésében, erről lesz egy kerekasztal beszélgetés. 19 órától a Harsányi Pincészet borait kóstolhatjuk, 20 órától Tarka Barka strófák címmel Marosán Csaba színész előadását tekinthetjük meg, 21 órától pedig Katlan koncert lesz, úgyhogy azt hiszem, hogy ma is találhatunk érdekességeket a Refo udvarban, ahol kint van a Refo Café, tehát kávét, limonádét és egyéb finomságokat is ihatunk, illetve a könyvesboltban is találhatunk szemrevaló könyveket, illetve a diakónia munkatársaival is találkozhatunk. A következő percekben pedig hallgassuk meg a nap áhítatát.

A mai áhítat címe: Isten mindig gondot visel. Legyen velünk Istenünk az Úr, ahogyan őseinkkel volt. Ne hagyjon el bennünket, és ne vessen el magától. Királyok első könyve, 8. részének 57. verse. A mai áhítat szerzője Pam Hickerson, Texas államban élő amerikai testvérünk. Hajamat fésültem épp a tükör előtt, amikor barna hajamon őszhajszálakat pillantottam meg. Sminkelés közben alaposan szemügyre vettem az arcomat, és apró ráncokat fedeztem fel. Nagyot sóhajtottam, és azon tűnődtem, vajon mit tartogat számomra a jövő. Öregnek éreztem magam. Idős voltam, és gyorsan közeledett egy jubileumi születésnap. Befejeztem a készülődést, majd elkísértem férjemet az orvosi vizsgálatára. Miközben a váróteremben ültem, észrevettem egy bekeretezett idézetet. Vénségetekig ugyanaz maradok, őszkorotokig én hordozlak. Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. Ézsaiás próféta könyve 46. részének a 4. versehez. Isten Izrael népéhez szólt, de üzent nekem is. Vajon nem volt-e Isten velem egész életem során? Valóban. Isten velem volt jó és rossz napokban is. Isten nem hagy magamra, és nem hagy cserben, ahogy egyre idősebb leszek. Nem kell félnem az öregedéstől. Isten nem csak időskoromban lesz velem, hanem az örökké valóságban is. Teremtőnk soha nem hagyja el azokat, akik bíznak benne.

Imádkozzunk. Drága Urunk, erősítsd hitünket, és segíts bíznunk szeretetedben és gondoskodásodban, életünk minden egyes napján. Ámen. Isten szeretete és gondoskodása állandó és örök. Üzeni Pam Hickerson, Texas államban élő amerikai testvérünk, akinek a gondolatait tolmácsoltam. Ma imádkozunk azokért, akik félnek az öregedéstől.

A napáhítatát hallottuk, és azzal lassan ébresztő információs magazin műsorunk végéhez is elérkezünk. Adással legközelebb 12 órakor jelentkezünk itt a 88,3 MHz-es frekvencián, ekkor Ungvári Szöndek kolléganőm számít figyelmükre. Online azonban tovább hallgathatnak minket az agnusradio.ro honlapunkon. Itt óránként hírekre számíthatnak, illetve meghallgathatják a Határtalant, az Enélő Köntös és Keresztény Élet rovatunkat is. Déli műsorunkban pedig irodalmi kincsek és Agnus 35 román nyelvű rovatunk jelentkezik. Én a nap gondolatával búcsúzom augusztus 20-án az államalapítás ünnepén, amelyet Kölcsey Ferenc magyar költőtől választottunk. Isten egy szívnek egy kebelt teremte, így egy embernek egy hazát. Ez a mai nap gondolata. Elérhetnek minket a 02-64-44-1968-as telefonszámon. Írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címünkre, és megtalálnak a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Az ébresztő mai házigazdáját, Janicskó Mihály Noémit hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Áldott, szép napot kívánok mindannyiuknak. Békesség Istentől. Viszont hallásra!

0: Magnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Agnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. A vasúti hálózat több mint 70%-a felújításra szorul. A társadalmi egyeztetés lezárása után dönt a kormány a diákok szociális ösztöndíjáról és a vizsgák megszervezéséről. Rezidens orvos vetette le magát a Bukaresti Egyetemi Kórház egyik felső emeletéről. Jó helyre került a több mint 10 millió eurós lottó főnyeremény. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos, meleg idő várható. Most pedig következzenek a részletek. A román vasúti hálózat több mint 70%-a előregedett és felújításra szorul, derült ki abból az 5 éves vasútfejlesztési stratégiából, amelyet tegnapi rendkívüli ülésén fogadott el az ügyvivő kormány. Erre azért volt szükség, hogy a szaktárca aláírhassa a román államvasutak működtetéséhez szükséges keretszerződést, aminélkül nem lehetne kiutalni a vasúti alkalmazottak bérét. A közlemény szerint a román vasúti infrastruktúra állapota nagyon leromlott a rendszerváltás óta eltelt 3,5 év évtized finanszírozási hiánya miatt. A 2021-2025-ös időszakban az ágazat a vasúti pályák karbantartásához szükséges alapok alig 45%-át kapta meg. A hiány pedig meghaladta a 12 milliárd lejt. A fejlesztési stratégia célkitűzései között szerepel a vasúti infrastruktúra megújítása, a vasút versenyképességének növelése gyorsabb és megbízhatóbb vasúti szerelmények üzembe helyezésével, és a román vasúti hálózat európai integrációjának javítása. A kormány a közvita lezárása után dönt az országos vizsgák megszervezésére és a tanulók szociális ösztöndíjára vonatkozó oktatási minisztériumi javaslatokról. Jelentette ki Ilja Bolozsán ügyvivő miniszterelnök tegnap este a B1 TV műsorában. A jövő évi országos képességfelmérő vizsga és az érettségi kapcsán Bolozsán elmondta, hogy az oktatási minisztérium a 2023-ban elfogadott törvény rendelkezéseit ültette gyakorlatba, ami jövő évtől lehetővé teszi a vizsgák új szabályok szerinti megszervezését. Bolozsán szerint alaposan fel kell mérni, milyen hatással lenne az intézkedés az oktatási rendszerre. Ha nem megfelelően szervezik meg, tovább ronthatunk olyan dolgokon, amelyek már most sem működnek jól, mondta. A szociális ösztöndíjakról szóló tervezet kapcsán az ügyvivő miniszterelnök közölte, a minisztérium álláspontja szerint a szociális ösztöndíjat csak a tanítási hónapokra kell folyósítani, mivel annak célja nem egy általános, egész évben járó juttatás biztosítása, hanem a nehéz szociális helyzetű diákok iskolába járásának és tanulmányainak támogatása. Egy 28 éves rezidens orvos öngyilkosságot követett el tegnap a Bukaresti Egyetemi Sürgősségi Kórházban, közölte az egészségügyi intézmény. A kórház vezetősége részvétét fejezte ki az elhunyt családjának és kollégáinak, és mély sajnálatát a veszteség miatt. Az illetékes szervek vizsgálják az eset körülményeit és okait, tájékoztatott a kórház, hozzátéve, hogy a gyászoló család iránti tiszteletből nem tesz további nyilatkozatokat az incidensről. A fővárosi és Ilfov megyei katasztrófa védelmi felügyelőség szerint az orvos kiugrott a kórház egyik felső emeletéről, a mentősök pedig már nem tudták megmenteni az életét, írt az Agerpress hírügynökség. Nem ez az első eset, hogy rezidens orvos önkezüleg vett véget az életének, vagy hal meg kimerültségben. Az egészségügyi szakszervezetek ismét a rezidens orvosok túlhajszoltságára figyelmeztettek. Átvette nyereményét tegnap a hatos lottó rekord összegű fődíjának nyertese, közölte a Román Lottótársaság. A nyeremény értéke mintegy 53 millió lej, azaz több mint 10 millió euró. Az 59 éves egészségi okból nyugdíjazott nő nem kívánta nyilvánosságra hozni személyazonosságát. Elmondása szerint nem él a szerencsejátékokkal, véletlenül tért be a lottózóba, és találomra választotta ki a számokat, számolt be az Agerpress hírügynökség. Ez a nyeremény számomra csoda, amely megmentheti az életemet. A pénzből mindent újra kezdek, mondta a nő. A rekordösszegű főnyeremény az augusztus 13-ai sorsoláson talált gazdára. A szelvényt egy nagyváradi lottózóban vásárolták meg. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma visszatér a meleg idő, enyhén felhős égboltra és 35 fokos csúcshőmérsékletre kell ma számítani Kolozsváron. Az éjszaka folyamán pedig 20 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ról és a kronika.ról hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Közöttük lesz hajlékom, én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Ezékiel próféta könyve 37. részének 27. verse.

0: akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. János írása szerinti Szent Evangélium első részének 12. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet! Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: 17. Kolozsvári Magyar Napok pártkapukkal. Augusztus 16-a és 23-a között kiállításokkal, családos és gyermekprogramokkal, futóversennyel, vásári forgataggal, koncertekkel és meg annyi programmal vár mindenkit a Kolozsvári Magyar Napok. Fellép a Valmár, a Heaven Street 7, a Magna Cum Laude, a Republic és még sokan mások. További információk a magyarnapok.ro oldalon és a rendezvény közösségi média oldalain. 17. Kolozsvári Magyar Napok. Tártkapukkal. Készült a Kincses Kolozsvár Egyesület megbízásából.
3: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
4: Reklám.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
6: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
7: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Keresztény pedagógiai konferencia.
10: Hát nagyon szorosan, és azért is örülök neki, hogy ezt a témát választották a sok közül a meghívók, mert nem is csak a hatékony nevelés, hanem a hatékony tanításnak is a kulcsa az érzelmi intelligencia, és sajnos el szoktunk tévedni benne, és az IQ-nak a fontosságát hangsúlyozzuk, és azt gondoljuk, hogy a rengeteg ismeretből, a pontos tanulásból, pontos tanításból, tehát lesz majd olyan emberi tartás és olyan alkalmazó képesség, vagy alkalmazó rendszer, tehát ami fel tudja használni azt a tudást, és nem.
9: Családi nap Sajó Senyén.
11: Isten mindig arra készted bennünket, hogy mérföldköveknél megálljunk, és visszatekintsünk, és ez is egy mai alkalom, egy ilyen alkalom. Egyik oldalról visszatekintünk 5 évre, a másik oldalról pedig az ő segítségét és ajándékait kérjük, áldásait kérjük a következő 5 évre.
9: Steng zenekar a 11. Méra világzenei csűrfesztiválon.
12: A zenekarból ketten vagyunk táncosok, de szerintem Soma és Előd nevében is mondhatom, hogy táncos fejjel gondolkodnak, mikor zenélnek, szóval a zenekarunknak az a célja, hogy az emberek kedvet érezzenek ahhoz, hogy felálljanak táncolni. A zenekar nevében is a Steng energikus, erőteljes, dinamikust jelent, aminek megpróbálunk eleget tenni, és ez magában foglalja azt, hogy alapvetően mi tánc kíséretet muzsikálunk. Ez szép és jó, hogy vannak koncerteink, de alapvetően tánc kíséret vagyunk. Úgyhogy azt reméljük, hogy azok az emberek, akik meghallgatnak minket, valahogy ebből tudnak táplálkozni, és mondjuk kedvet éreznek, hogy ne csak üljenek egy padon, hanem felálljanak és táncoljanak.
9: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja.
4: A nevelés ma talán nagyobb kihívás, mint valaha. Hogyan segíthet az érzelmi intelligencia a gyermekek fejlődésében? Miért kulcsfontosságúak a kapcsolataink a nevelői munkában? Ezekre a kérdésekre keresték a választ a Kárpátaljai Református Egyházkerület tanügyi bizottsága által szervezett keresztény pedagógus szakmai napon, amelynek Beregszász adott otthont. A rendezvény főelőadója Uzsajné dr. Pécsi Rita neveléskutató volt, aki az érzelmi intelligencia szerepéről és a kapcsolatok erejéről tartott előadást. A következő percekben vele beszélgetünk, aki kérdez, Rajkó Balázs.
7: Az elmúlt szombaton, 9 órai kezdett el, a Beregszászi Református templomban volt egy nagyon érdekes előadás, amit ön tartott, mint neveléskutató, a Kárpátaljai Református Egyházkerület tanügyi bizottsága szervezésében, és engem az érdekelne elsősorban, hogy a hatékony nevelés kulcsa az érzelmi intelligencia. Ezt külön-külön én ezt a két fogalmat tudom értelmezni, de ez hogyan kapcsolódik egymáshoz valójában?
10: Hát nagyon szorosan, és azért is örülök neki, hogy ezt a témát választották a sok közül a meghívók, mert nem is csak a hatékony nevelés, hanem a hatékony tanításnak is a kulcsa az érzelmi intelligencia, és sajnos el szoktunk tévedni benne, és az IQ-nak a fontosságát hangsúlyozzuk, és azt gondoljuk, hogy a rengeteg ismeretből a

0: pontos tanulásból, pontos tanításból, tehát lesz majd olyan emberi tartás és olyan alkalmazó képesség, vagy alkalmazó rendszer, tehát ami fel tudja használni azt a tudást, és nem. És az érzelmi intelligencia tulajdonképpen egy nagyon, nagyon érdekes tartó vagy alkalmazó készség, tehát azt jelenti, hogy amit tudunk, azt csak akkor tudjuk alkalmazni, hogyha az érzelmi intelligencia is megfelelően fejlett. De itt ugye van egy olyan kérdés, hogy igen, igen, de ez hogyan fejleszthető, meg egyáltalán fejleszthető-e, és nagyon fejleszthető egész életünkön át, sokkal jobban, mint az IQ, tehát nincs egy olyan mennyiségi határa, hogy ezt tudjuk, hogy az IQ-nak van egy bizonyos korlátja, egy mennyiségi határa, mindenki valamennyit kap, azt ki tudjuk bontogatni, de az érzelmi intelligencia egész életünkön át fejleszthető. Csak hogy nem ugyanúgy, mint az IQ, tehát magyarázattal nem, tehát információ közléssel nem. Itt persze nyilván felmerül a kérdés, hogy ja, hát és mi is tartozik ebbe az érzelmi intelligenciába? Rendkívül sok minden, tehát a motiválás, a kreativitás, a humor, a rugalmas gondolkodás, a probléma megoldó képesség, a haragkezelés, a konfliktus kezelés, az empátia, az együttműködés, vezetés, irányítás, alkalmazkodás, tolerancia, tehát rengeteg minden, amire úgy gondoljuk, hogy hát jó, majd jön valahogy, meg megérik, meg majd közben, de ezt ugyanúgy fejleszteni kell, mint mit tudom én, mint a logikus gondolkodás, tehát senki nem ül le a fenekére, és gondolja azt, hogy majd a gyerek majd, nem tudom én, gyököt von egyszer csak. És ezek ugyanígy mennek, hogy nem megy magától, tehát ezzel foglalkozni kell, és akkor ilyenkor sorba szoktuk venni, hogy mik ezek, és hogy hogyan lehet ugye fejleszteni. Na most, ahogy mondtam, nem lehet úgy fejleszteni, ahogy az IQ-t fejlesztjük, úgyhogy mindig nekiállunk, és jól beszélünk a fejével, megmondjuk neki, stb. Hát ez így nem megy. Tehát érzékeljük is, hogy mondjuk, akár százszor is elmondjuk, és amikor helyzetbe kerül, akkor nem csinálja. És hogy ez miért van? Hát ez azért van, mert másképp kell nevelni. És mi ez a másképp? Ugye ezt is kicsit kifejtettük, hát csak is valós élményekkel, tapasztalatokkal és érzelmi azonosulással tud menni. Tehát mi az érzelmi azonosulás? Hát hogy csinálja a tanárnéni, hogy csinálja apa, hogy csinálja. Tehát minta. Minta, de a mintába beleszámít például a mese, a dráma, a színház, ugye ezek a művészeti élmények is, és ezek akkor nagyon-nagyon szorosan hozzá kellene, hogy tartozzanak a neveléshez. Ami sajnos azért kiszorul, és azt látjuk, mert benne voltam több ilyen kutatásban, hogy sajnos az iskola rendszerünk is, majdhogy nem 90-valahány százalékban az IQ fejlesztésére hát koncentrál. És ezért ezt látjuk, most már nemzetközi vizsgálatok is mutatják, hogy jó, elmegy az iskolába, viszonylag lehet, hogy jó bizonyítványokkal jön ki, és az életben nem működik. Mert ez egy olyan alkalmazó készség, hogy amit tudunk, azt az érzelmi intelligencia dönti el, hogy tudjuk-e alkalmazni, és, vagy nem. És hogyha azzal nem foglalkoztunk, akkor sajnos ez olyan pici marad, olyan kis csírába marad, és nem boldogul vele az ember, és hiába van nagyon jó. Tehát okos lehet, de intelligens nem. Hát nagyjából erről szólt az első menet. Szóval miután ez mintán is ugye növekszik, és rendkívül, te azt is megmutattam, hogy milyen érdekes az majd a következő előadásban is, hogy a kapcsolati minta mennyire nagyon sokat jelent, és milyen erős hatással van ugye a beépülésre. Tehát már egész kicsi korban ugye egyetlen az odafordulás, a válaszkészség, az, hogy elfogadható vagyok, szerethető vagyok, akkor is, hogyha bepisírtam, akkor is, hogyha fogzolok, akkor is, hogyha nem aludtam, újra kezdek, de utána akár a határoknak a megszabása, tehát hogy tényleg vannak keretek, és azon belül legyen szabadság, tehát ez egészen kicsi gyerekkortól kezdve, persze, hogy életkornak megfelelően, nyilván más és más a módszere, de miután ez kapcsolatokon nevelődik, és mintán, és megélt tapasztalatokon, hát azért attól kezdve, hogy éli a tapasztalatokat, attól kezdve ez már is dolgozik, és írja ezeket az idegrendszeri pályákat, amit aztán egész életünkben használunk, illetve hát javítgatunk, meg növelünk, meg fényezünk.
1: Érdekes dolgot mondott, vagy szerintem érdekes dolgot, hogy bizonyos kereteken belül szabadon hagyni a gyermeket. Ez mit jelent? Ha szabadságról van szó, akkor ezt miért kell mégis korlátok közé tenni?
0: Tehát azt jelenti, ugye ez a fegyelmezés, vagy a vezetés, vagy az irányítás kérdése, ami nekünk nincs nevelés. Tehát nincsen motiváció, nincsen tudásfelhasználás, tehát az énnek meg kell tapasztalni, tapasztalnia a korlátait is. Ez azt jelenti, hogy mindig azt a kis példát szoktam hozni, hogy ha mit tudom én, kiültetsz egy kis palántácskát, akkor amellé mindig mellé tesszük a kis karót, és nem azért, mert a karótól várjuk azt, hogy majd hoz paradicsomot, hanem azért, mert különben elterül az a palánta, mint a több, és nem lesz belőle se több, se paradicsom. Tehát vigyázni kell arra, hogy a gyümölcsözőség érdekében megkapja azokat a határokat. Egyébként egy kisgyereknek a határok biztonságot jelentenek erről, tehát szoktak félni is a szülők, hogy jaj, mert akkor most lekorlátozom, és akkor nem lesz szabad. Na most mutatok egy kicsi példát, azt mondom, hogy életkornak megfelelően, tehát azt mondom egy óvodásnak, hogy megvannak a határok, de azon belül van szabadság. Tehát azt mondom, hogy reggel, nem tudom én, eldöntheted, hogy piros vagy kék zoknit veszel fel, de azt nem, hogy zoknit veszel el. Tehát vannak olyan dolgok, amiben nem dönt, amiben vezetést kap, és vannak olyan dolgok, ami azon belül szabadsága van. Tehát, és ez ugyanúgy az életkorral növekszik. Tehát vannak keretek, vannak olyanok, amelyekben ő nem tud dönteni. Például azért a képernyő itt nagyon erősen beleszól ebbe a helyzetbe, és itt a gyerekek nem képesek arra, hogy majd ő önállóan lekapcsolja meg. Tehát nem, nincs is fékrendszere az idegrendszerének. Tehát ezt tanítani kell, ez vezetés. De az biztonságot is jelent, és ma már, ez egy nagyon érdekes dolog van, hogy amikor elengedem ezeket a biztonságot is jelentő korlátokat, aminek persze neki megy, és vitatkozik vele, főleg a serdülő, stb. De hogyha ezeket elengedem, akkor nem azt éli át a gyermek, hogy jaj, de jó fej volt az apukám vagy az anyukám, hanem azt, hogy nem törődött velem. És azért ez nagyon nagy fájdalom, és utána ő akar mindenkit irányítani, hát messze vezet ez, másik előadás témája a fegyelmezés, de hát ilyenekről is szó.
1: A második téma a rejtett erőforrásunk, a kapcsolat. Itt már félig meddig érintette a témát a neveléssel kapcsolatban, hogy mi is ez az erőforrás, amit kapcsolatnak hívunk, vagy ez a kapcsolat, amit erőforrásnak nevezhetünk?
0: Hát mindenképpen az emberi valós kapcsolódásunk, és azért ezt is tanulni kell, ez is készség, bár sejt szinten mindenki hordozza, tehát az első sejtünk már ugye kapcsolódásból jött létre, és ezt is kiemeltük, hogy nem versenyből. Ez nagyon érdekes, az utóbbi kutatások, ahogy megmutatják, hogy az emberi életnek az első sejtje az nem úgy jön létre, hogy a legerősebb és a leggyorsabb fémivar sejt betörés az övé a győzelem, hanem mind a két sejt, tehát a női és a férfi ivarsejteken is egy ilyen fehérje receptorok vannak, az izumó és a junó, és ezek egymást keresik. És a mai napig nem tudtuk, tehát nem jött rá a tudomány, de egy nagyon gyönyörű történésnek az eredménye az emberi élet új első sejtje, hogy az a két sejt, amelyik képes illeszkedni egymáshoz, ezek összekapcsolódnak, és ebből lesz, de nem tudjuk, hogy a leggyorsabb, a legerősebb, a legnagyobb, a legkövérebb, nem tudjuk. Tehát ez a két sejt, tehát egy ilyen kapcsolódási vágyból jön létre az első sejtünk, és ez sokszorozódik, tehát ezért is mondjuk magunkat társas lénynek, az ember ugye alapszükséglet a társ, tehát nem tudunk a társ nélkül élni. Azért ezt ne felejtsük el, egy nagyon individuális világban élünk, hogy majd én egyedül, és meg én, de nem tudunk a másik nélkül élni, és ez egy nagyon nagy vágyunk, hogy kapcsolódni tudjunk, hogy jól tudjunk kapcsolódni. És hát ebbe, ugye, mert ez sokszorozódik, az összes sejtünkben benne van az, hogy kapcsolódj, mert kapcsolódni jó, és a kapcsolatból élet van. És ez úgy, hát ezt érezzük, ösztönszinten dolgozik is. Csak hogy ez egy kis csíra szintén, ezt fel kell nevelni, ez egy készség csíra, tehát hogyha nem neveljük, akkor ez nem fog sikerülni a kapcsolódó képesség. Sőt, ennek van egy kiterjesztettebb része, a közösségbe kapcsolódás. Tehát nem elég kettesen kapcsolódni tudni, hanem a közösségbe is kell. Tudnám, most ez messzire vezet, de ezt nevezzük, ezt az életre valóságot, ezt a terhelhetőséget, és rezilienciának, ugye rugalmasságnak, és ennek az alapja a kapcsolódó képesség. És ugye ezt néztük egy kicsit végig, hogy a mai világban azért ez a kapcsolati képességnek a gyakorló terepe, ami ugye érzelmi intelligencia készség, tehát rengeteg élménnyel és tapasztalattal kellene lepecsételni, megfejleszteni. Ez ugye, ez visszaszorult, tehát egyedül, de már a boltba se kell a boltos nénivel beszélni, mert automata pénztár van, és mindenkinek van egy képernyője, és azon intézi el a nem tudom mit, tehát nagyon-nagyon kevésre szorítkozott az emberi kapcsolatoknak a gyakorlata, és hát ezért azt is lehet mondani, hogy ez a képesség és ez a készség, ez csökken és sorvad. Pedig ez lenne az az erőforrás, azt mutatja most már minden kutatás, nagyon érdekes kutatásokat, ilyen boldogságérzetet is kutattak, ugye, hogy attól jobban tudunk teljesíteni, ha jól érezzük magunkat, stb. És ezeknek a boldogság kutatásoknak is az volt az eredménye, hogy nem a hírnév, nem a pénz, nem a komfortérzés, nem a wellness, nem a koleszterin szint, nem az egészségszint, hanem minden esetben a magas tápértékű kapcsolatok. Tehát azok a kapcsolatok, amelyek valóban számíthatsz, és ő is számíthat rád. Tehát ezek voltak a védőhálói az egész emberi életünk során. Tehát fiataloknak, idősebbeknek, betegeknek, krízisben lévőknek, rendben lévőknek, nagyon-nagyon különös ez, és ezért néztünk arra rá, hogy ezeket a kapcsolatokat hogyan tudjuk tehát építeni, vigyázni rá, ápolni, megtanítani, gyakorolni. Hát ilyen.
2: Az elmúlt percekben Uzsajné dr. Pécsi Rita neveléskutatóval beszélgettünk.

0: Ország. Sajós Enyén a Fészek Református Szeretet Otthonban augusztus 1-én családi napot tartottak egybekötve az intézmény vezető beiktatásával. A rendezvényen főtiszteletű Barna Sándor, a Tiszán Inneni Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét. Ezt követően újabb 5 évre beiktatták Viktor Sámuelt intézmény vezetőnek. A nap további része zenei és játékos programokkal telt el a közös beszélgetéseken túl. A riporter Sütő Dávid Pellé helyszíni összeállítását hallják.
1: Cibere Károllyal, Magyar Református Szeretett Szolgálat főigazgatójával beszélgetek a Fészek Szeretett Otthonban. Minek is lehettünk ma tanúi? Miről szólt ez a mai esemény? Ön hogyan látta?
2: Isten mindig arra készted bennünket, hogy mérföldköveknél megálljunk és visszatekintsünk. És ez is egy mai alkalom, egy ilyen alkalom. Egyik oldalról visszatekintünk 5 évre, a másik oldalról pedig az ő segítségét és ajándékait kérjük, áldásait kérjük a következő 5 évre. Ebben az intézményben Sajós Enyén 6 évvel ezelőtt ment nyugdíjba és lépett ki a szolgálatból Kövér Imre testvérünk, aki 45 éven keresztül volt meghatározó, korszak alkotó intézmény vezetője ennek az otthonnak. Azt a képet, azt a varázslatos sokszínűséget, azt a fajta felkészültséget, azt a szeretetteljes szolgálatot, amit itt most látunk, azt annak a döntő részét ő alapozta, megültette le az alapjait. És ebbe a szolgálatba állt be 6 évvel ezelőtt Viktor Sámuel testvérünk, aki annak idején 1 évre, aztán miután bizonyított, újabb 5 évre kapott intézményvezetői megbízást, és ez járt le tegnap. És itt volt a kérdés, akkor hogyan tovább? Megkérdeztük az intézmény munkatársait, megkérdeztük a hozzátartozókat, megkérdeztük az egyház községet, az egyház megyét, az egyházkeret, mindenkit végig kérdeztünk, és hát természetesen mi is visszanéztük az elmúlt 5 évre, és azt láttuk, hogy ezt az örökséget ő nem csak hogy megőrizte, amit Imre ráhagyott, hanem gazdagította. És ez látszik a lelkiségben, látszik a szakmai színvonalban, látszik az ellátás minőségében, a beruházásokban, az új, például műhelyben, a fantasztikus alkotások születnek, de a munkatársak elkötelezett szolgálatában is. Tehát mindent összevéve a zsinat elnöksége úgy döntött, hogy újabb 5 évre bizalmat szavaz Sámuel testvérnek.
1: Főigazgatóként mivel bocsátotta útra a következő 5 évre, mit kívánt neki, vagy mit üzent neki?
2: 2 legfontosabb dolog, amivel én kívántam a következő 5 esztendőre, az egyik az, hogy mindig Krisztus legyen a középpontban, és Krisztusból táplálkozzon. Jézus ugye azt mondta, hogy én vagyok az út. Nem azt mondta, hogy hát én majd megmutatom, hogy kell egy bizonyos úton járni, hogy a mennyországba kerüljetek, és akkor majd adok életmódtanácsokat, hanem azt mondta, hogy én vagyok az út, tehát velem közösségben tudtok igazán szolgálni, belőle merítve tudtok igazán építkezni, és napról napra így tudjátok a saját szolgálatotokat is megújítani. A legfontosabb kívánság az az, hogy csak akkor tudja ez az

0: intézmény a saját szolgálatát Isten dicsőségére és a lakók szükségletének kielégítésére végezni, az szüntelen Krisztusból merítkezik, és Isten dicsőségére végzi a szolgálatát. A másik fontos üzenet pedig az, hogy a munkatársakat mindenáron meg kell becsülni. Ma Magyarországon, a diakóniában, de általában is a világi szociális ellátórendszerben a legnagyobb problémát az okozza, hogy 6-8-10 ezer állás üres. 93 ezeren dolgoznak a szociális rendszerben, és hát majdnem 10%-a üres a munkatársi szolgálati helyeknek. Ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok része ennek a gyönyörű szolgálatnak, amit szociális ellátásnak nevezünk, recseg-ropog. Azért, mert nagyon sok intézmény nem csak financiális, hanem egyéb okok miatt is nem akarja, vagy nem tudja látni azt a heroikus küzdelmet, amit a munkatársak végeznek, azt az elkötelezett szolgálatot, amit nap mint nap oda tesznek, és amivel végzik ezt a szolgálatot, csak szívvel, csak lélekkel, csak odaadással, csak önfeláldozó szeretettel lehet ezt végezni, és nincs az a pénz, amivel meg lehetne becsülni. Ehhez képest azt gondolom, hogy országosan is nagyon komoly problémák vannak a munkatársak megbecsülésével, és 4%-kal emelkedett januártól például a szociális bérpótlék, ami egy egészen nevetséges összeg, előtte pedig csak 21-ben emelkedett, 4 évvel korábban, tehát ezek alapvető jelzések, hogy az ő munkájukat a társadalom nem látja, nem értékeli, nem becsüli meg. Nekünk egyháznak viszont csak úgy lehet a szolgálatot végezni, ha tudjuk, hogy az elkötelezett munkatársakkal tudjuk csak végezni, és ennek meg fontos része az, hogy megbecsüljük őket. És a szeretett szolgálat ezért folyamatosan azon dolgozik, hogy újabb és újabb és újabb lehetőségekkel, juttatásokkal és egyebekkel próbálja jelezni a munkatársamnak, hogy érdemes a szeretett szolgálat intézményben is, itt a Félszegben is dolgozni.
1: Hogyan látja egy ilyen szeretett otthonnak az intézmény vezetőjének, milyen feladatai vannak, milyen feladatok hárulnak rá?
0: Hű sáfárnak kell lennie, ahogy a mi úrunk is mondta, és az azt jelenti, hogy időben ki kell adni a munkatársaknak is, meg az a lakóknak is, a fiúknak, akik itt laknak, azt, amit Isten rábízott, ami az ő jólétüket szolgálja, ami a munkatársak esetében a munkát segíti, a lakók esetében pedig az, hogy otthonná váljon az intézmény. Ne intézmény ellátásról beszélgessünk, mert nekik ez az otthonuk, ide hazaérkeznek. Ilyen környezetet kell teremteni. Ebben az intézmény legfontosabb. Sokféle felelőssége van az intézmény vezetőnek, a étkeztetés, az, hogy legyen meleg, fűtött legyen az intézmény, az, hogy jó gazdálkodás legyen, sok minden. De legfontosabb az a munkatársak ösztönzése és motivációja. Ha a munkatársak úgy jönnek ide, hogy ezeknek, mert hallottam egyszer egy állami intézményben, ezeknek ennyi is elég. Ilyen munkatársakkal mi nem tudunk dolgozni, ilyen felfogással mi nem tudunk dolgozni, ilyen megközelítéssel mi nem tudunk mit kezdeni. Nekünk olyan munkatársakra van szükség, akik minden nap érzik az intézményvezető és az egész egyház figyelmét, segítségét, az, hogy minden módszer és minden eszközt igyekszik megragadni az a tekintetben, hogy érzékeltessük, hogy hálásak vagyunk azért, hogy eljöttek ide, és azért, hogy segítik a ránk bízott fogyatékos embereket.
1: Hogyan látja itt a régióban, mekkora segítséget tud nyújtani, mit tud nyújtani ez a szeretett otthon az itteni közösségeknek, gyülekezeteknek vagy a családoknak?
0: A visszajelzésekből látszik, hogy nem csak a településen, hanem térségben is meghatározó jelentőségű a szolgálata, hiszen a fogyatékos intézmények soha nem zárványok, soha nem zárt intézetek. A lakók is kibejárkálnak, különböző programokra mennek, és a gyülekezetek önkéntesek is látogatják. Ez az egyháznak egy rendkívül fontos szolgálata, hogy ne hagyja rájuk zárulni azt az ajtót a fogyatékos emberekre, amit a társadalom rájuk csap. A társadalom nagyon, nagyon hajlamos arra, hogy ők valami furik, valami hiba van bennük, valami magyarázhatatlan, de nem normálisak, és ezért külön kezeljük őket messze a település végén valami jó nagy zárt intézményben, vagy ne is lássuk őket a nap 24 órájában. Ezt kell az egyháznak feloldania, ezt kell megszüntetnie, és vissza kell hívni a közösségeinkbe, a társadalomba és a gyülekezeteinkbe a fogyatékos embereket. Ez ennek az intézménynek is az egyik legfontosabb küldetése.
1: Barna Sándorral, a Tiszánénedi Református Egyházkerület püspökével folytatom a beszélgetést. Mivel köszöntötte itt a családi nap, illetve az intézmény vezetői beiktatásra összegyűlteket?
2: Ismét a meghívó ígéje volt számomra útmutató. Péter apostol első leveléből a 4. rész 10.-11. verseit olvastam fel, és az volt az alapige, amelyben Péter arról beszél, hogy Isten sokféle kegyelmének megajándékozottai vagyunk mindannyian, és mindenki úgy szolgálja, mint aki ezt Istentől kapta. Sáfárként szolgáljunk azzal, amit kaptunk, szóljunk és cselekedjünk, és mindezt Istennek dicsőségére tegyük.
1: És Viktor Sámuelnek, a jövendőbeli, volt jövendőbeli intézményvezetőnek mit üzent, esetleg mit beszélgettek, hogyan folytassa tovább a következőekben?
2: Amikor erre az otthonra gondolunk, akkor az nem csak egy munkahely, ahová szakértelem kell, ahová kell az, hogy valaki elkötelezett legyen nehezebb sorsú emberek irányába, hanem valóban szív kell hozzá. Egy vezetőnek pedig különösen kell az emberi kapcsolatokban is jól eligazodnia, döntésekben bölcsnek és éles látónak lennie, és egyszerre irgalmasnak a rábízottak felé. És tulajdonképpen nagyon jól visszaadja ebben az ige szakaszban a sáfár szó. Az ókorban a sáfár az lehet, hogy egy rabszolga volt, mégis rábízta valaki az egész vagyonát, és az erőforrásokkal ő gazdálkodott tulajdonképpen. Egyszerre tartozott hűséggel a tulajdonos felé, és irgalmas gondoskodással a rábízottak felé. És tulajdonképpen ez visszaadja talán azt a vezetői státuszt, attitűdöt, amivel rendelkeznie kell annak, aki a sajós enyei otthont, ápoló gondozó otthont vezeti. 6 év alatt bizonyára megtapasztalta Istennek hordozó kegyelmét, és most azt azzal bátorítottam, hogy nem újabb terhet rak Istenre el a következő 5 esztendőben, hanem újra felkínálja neki azt a forrást, amit minden szolgálónak fölkínál, hogy ki ne égjünk. Mert saját erőnkből, saját szeretetünkből, türelmünkből előbb-utóbb úgyis kifogyunk, és ezért kínálja Isten azt a gazdag forrást, az ő kegyelmét, az ő vele való közösségnek az ajándékát, az imádság lehetőségét, hogy mi azzal éljünk és tudjunk szolgálni.
1: Hogyan látja püspök úr itt az egyházkerületben, milyen szolgálatot tesz, milyen jelentősége van ennek a szeretet otthonnak itt a régióban, itt a környéken?
2: Az imént beszéltem egy nagyapával, aki 30 esztendős unokáját ide hozták, és beszélt arról a traumáról, amikor az kiderült, hogy egy műhiba miatt tolókocsihoz lesz kötve az ő unokája, és milyen nagy áldás az, hogy vannak ilyen otthonok, akik ebben tulajdonképpen átvesznek egy hatalmas feladatot, a gondoskodásnak azt a terhét, amit talán otthon már nem tudnak biztosítani szülők. Tehát én úgy gondolom, hogy múlhatatlan szüksége van erre, és azt tudja igazán, aki ide küldi a gyerekét, tulajdonképpen a legnagyobb kincsét.
1: Viktor Sámuellel, a Fészek Református Otthon intézményvezetőjével folytatom a beszélgetést. Mi is történt itt a mai nap folyamán? Miről szól ez a mai nap?
3: Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Számomra elsősorban ez a családi napról szól, arról, hogy a közösségünk együtt legyen, nem csak olyan kis értelemben, mint a lakói és munkatársi közösségünk, hanem a lakóink hozzátartozói is a közösségünk részét képezik, és ők is együtt töltsék el ezt a napot közösen, akár kávézással, egymással való beszélgetéssel. Ugye nagyon fontos a sorstársi kapcsolat a fogyatékos világban, hogyha hozzátartozók ismerik egymást, és nem érzik magukat egyedül. Ez erről is szól ez a nap. Továbbiakban ugye most volt aktuális a intézményvezetői kinevezésemnek a meghosszabbítása, így ezzel egybekötve történt ennek a ünnepi részét, ebbe beleépítettük, és folytatjuk a további 5 évben várhatóan mindenképpen ezt az utat együtt, aztán az Úristen majd elrendezi a utána valókat.
1: Az intézményvezetői kinevezése kapcsolatban, vagy folytatással kapcsolatban mondhatjuk így, 2 kérdésem lenni. Hogyan élte meg az újabb 5 évre való kinevezést? Milyen érzelmek, mik voltak itt önben, akár a beszédek alatt, vagy akár konkrétan itt a kinevezés alatt?
3: Igen, maga az, hogy 5 éves ciklusokban van a kinevezés, az elköteleződésem, az elhívásom nem ciklusokra épül, tehát én az első naptól kezdve úgy vagyok itt, hogy addig, ameddig az Úristen jónak látja. És hiszem, hogy az Úristen eszközei a fölöttesek is, tehát hogy akár a szeretetszolgálati vezetőség, akár a zsidati vezetőség, akik a kinevezést adják, és az Úristen határozza meg, hogy én meddig vagyok itt. Én nem tudok ebbe ciklusokba gondolkodni, nem is szeretnék, amíg az Úristen engedi, hogy itt van rám szüksége, addig itt vagyok. A műsorban azért több esetben felcsendült a szeretet, az a fajta isteni szeretet, amit

0: Vezetői feladatokat, de én szolgálatnak, elhívásnak mondanám a saját részéről. Mi a szépsége annak, hogy itt a szeretet otthonban szolgálhat, dolgozhat?
1: Én azt gondolom, hogy maga a szolgálatnak a szépsége, tehát hogy az a kegyelem, amit Krisztusban kaptunk, azt nem lehet kategorizálni ennek a szépségét, bármilyen szolgálatra is. A talentumainkat felismerve helyez el minket, vagy irányít minket az Úristen ide-oda-amoda területekre. Engem ide irányított, én ebben helyemen is érzem magamat. Talán ez a szépsége ennek, hogy az ember helyén érezheti magát, és szeretve érezheti magát az Úristen által.
0: És milyen itt a közösség, akár akikkel együtt dolgozik, vagy akár a fiúkkal?
1: Igen, a közösség az egy nagyon összetartó közösség, van benne azért egy lassú, de folyamatos fluktuáció időről időre, akár nyugdíjba vonulások, vagy más munkahelyre való elmenetel. Elég sokan vagyunk, 46-an vagyunk, ami egy elég nagy létszám. Egy jó közösség, nagyon megtapasztaltam az elmúlt egy hónapban ennek az összetartását, ennek a közösségnek, amiért nagyon hálás vagyok Istennek. És a lakók pedig, hát fiúk és fiataloknak mondhatjuk őket, de 24 évtől 81 éves korig vannak jelen a közösségünkbe. Ők meg végtelenül tudnak szeretni. Tehát akkor is, amikor haragszanak, akkor is szeretnek. Tehát, hogy valamiért, tehát abból a be nem teljesült szeretet, a szeretet vágyuk okoz bennük sokszor haragot akár, vagy bármi rossz érzést, de mégis a szeretetből fakad bennük minden, úgyhogy egy jó közösség a lakóközösség is.
0: És a családi nap miről szól, milyen programmal készültek itt a családi nap kapcsán, hogyan néz ki ez a mai nap?
1: Igen, hát ugye az ünnepi műsornak egy része volt a családi napi versek is, akár anyáknapi versek, akár testvért köszöntöttek, kinek, kikit, milyen hozzátartozóval rendelkezik még, akit köszönthetett. Azután pedig ugye az együttlétet szolgálja az, hogy van lehetőség, lent a egyik ilyen filagória rész alatt kialakítottunk egy kávézót, le lehet ülni kávézni, lehet menni vattacukrozni, lehet menni népi játékokat játszani, le lehet ülni, rengeteg székünk van, le lehet ülni körbe beszélgetni, tehát hogy egy kicsit az emberek a maguk gazdája is legyenek a környezetben. Azt gondolom, hogy ez a legértékesebb, nem az a program, amit mi teremtünk meg nekik alternatívákat, hanem az a legértékesebb, amikor ők maguk megtalálják egymással a hangot, és akár bármilyen egyéb kezük alá adott dolog nélkül ők beszélgetnek egymással. Úgyhogy aztán lesz egy ebéd, és délután pedig dicsőítés, ami fontos, hogy a napnak része legyen az Úristenre való felmutatás, legalább számomra énekszóban is, mert nyilván az igei szolgálatot Püspök úr ellátta, és nagyon tartalmas igehirdetést hozott a számunkra, de nekem fontos a zenei része is, az Úristen ebben is vezetett engem sok esetben, a fiúknak is fontos, a lakóknak is fontos, hogy mindig legyen egyfajta zenei része a dolognak, ők azt jobban megértik, mint a száraz szavakat.
0: Dóka Adéllal, az egyik bentlakónak, az otthon egyik lakójának az édesanyjával folytatom a beszélgetést. Hogyan kerültek kapcsolatba itt a szeretet otthonnal?
2: A fiunk Lehel került ide ezelőtt 13 évvel, hát isteni gondviselés útján, ugyanis már be voltunk ide jelenkezve. Egy debreceni segítőtől hallottunk erről az otthonról, és bejelentkeztünk, és nálunk úgy történt, hogy egy hét alatt engem is és a férjemet is megműtöttek, és hát akkor Lehelt nem tudtuk gondozni, és az akkori vezetőt, Kövér Imrét felhívtuk, hogy ha lehetne, addig még meggyógyulunk, itt maradhatna Lehel, és persze igent mondtak rá, úgyhogy egy 6 hétig volt itt, és mi már készültünk, hogy hazavisszük, és 2 nappal előtte szóltak, hogy üresedett egy hely, és döntsük el 2 nap alatt. És hát akkor összeült a családi kupaktanács, és a lányomék is azt javasolták, hogy fiatalabbak nem leszünk, és hogy fogadjuk el ezt az ajánlatot. Nagyon nehéz volt, de nagyon hálásak voltunk Istennek, hogy nem mi döntöttünk, hanem ő vezetett erre az útra bennünket. És hát azóta itt van Lehel, és hát nagyon hálásak vagyunk ezért az otthonért, mert tényleg otthon helyet, otthont kaptak, és azzal a szeretettel, azzal a gondoskodással, amivel körülveszik őket, mi már fizikailag ezt nem tudjuk megtenni, de itt meg tudják tenni, és hát mindenért csak köszönet és hála az egész csapatnak.
0: Hogyan élik meg ezt a mai családi napot, hiszen ugye egy családi napon vagyunk?
2: Hát nagyon jó hangulat, az időtől egy kicsit tartottunk,

0: De bízunk benne, hogy Isten segítségével minden rendben lesz, és hát jó a többi hozzátartozóval is találkozni, meg a dolgozókkal, akik itt vannak, úgyhogy mi már 13 éve itt vagyunk, és hát szinte mindenkit ismerünk, meg az újakkal is megismerkedünk, és hát jó ilyenkor így egymással elbeszélgetni, találkozni, meg ugye most nekünk is ez egy olyan családi nap, ahol együtt lehet az egész család, mert most nem tudjuk már, ha az minden évben hazavittük kétszer-háromszor a fiunkat, de most már tavaly óta nem tudtuk hazavinni, mert a férjemet egy baleset érte, és most nincs aki cipelje, úgyhogy itt vannak a lányomék is, úgyhogy itt az egész család, úgyhogy együtt vagyunk.
1: Ön hogyan látja, hogyan éli meg régóta itt vannak már, hogy a Sámuel lett újabb 5 évre, az is megtörtént az újabb 5 éves kinevezése, mit szól hozzá?
0: Sámuel, mikor ide került az otthonba, mi már itt voltunk, és már Imre mondta előtte, hogy majd nyugdíjba fog menni, és nekünk Sámuel egy ima meghallgatás volt, mert nagyon imádkoztunk azért, hogy ki legyen az otthon új vezetője, mert úgy láttuk, hogy Imre is nagyon jól töltötte be ezt a szerepet, és úgy gondoltuk, hogy ha egy olyan, akit Isten ide rendel, ember lesz itt, akkor biztos, hogy az otthon tovább is így folytatódik, és hát ez igazolódik eddig is, úgyhogy mi nagyon hálások vagyunk Sámuelért is, meg Imrejékért is, úgyhogy mindenkiért.
2: Családi napot tartottak Sajósenyén, erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Erdély. A 11. Méra Világzenei Csűrfesztiválon számos színvonalas világzenei és népzenei koncertet élvezhetett a közönség. Ezek közül az egyik meghívott a Steng zenekar volt. A zenekar célja az autentikus népzene hiteles, mégis lendületes és energikus megszólaltatása. A tagok a klasszikus két hegedű brácsa bőgő felállást követik, de alkalmanként harmonikával vagy cimbalommal is kiegészülnek. Tagjaik különböző tájakról érkeztek. Sokszínűségük közös alapja Budapest, amely végül összehozta őket. A zenekar három tagját, Szabó Marcelt, Magyar Somát és Kónya Elődöt kérdeztük munkásságukról, valamint az idei Csűrfesztiválról. A riporter Palkó Hanna.
1: Miért különleges a ti zenekarotok más zenekarokhoz képest?
2: Hát azt nem tudom, hogy különlegesebb bármelyik másik zenekarnál, de az biztos, hogy egy elég szedett-vedett társaság vagyunk. Négyen vagyunk négy különböző országból. Kónya Előd az egyik primásunk, aki Erdélyből, Romániából származik. Magyar Soma a másik primásunk, aki az USA-ban született, aztán átköltözött Kanadába, és 3 éve van Budapesten. Juhász Sándor a bőgősünk és mindenesünk, aki Szlovákiából, Felvidékről van. Én vagyok az egyetlen kis magyarországi, Szabó Marci vagyok, és hát Budapest hozott minket össze. Sándorral mi kollégák voltunk a Nemzeti Tánc Együttesben, Előd 4 éve van Budapesten, és szerencsére elég korán találkoztunk, és elkezdtünk együtt muzsikálni. Soma a legfiatalabb tagja a zenekarnak, mind a találkozás szempontjából, mind pedig korosztályban, akivel körülbelül 1,5 éve muzsikálunk együtt. De Budapest az, ami összehozott bennünket.
1: Tehát a zenekarotok jellemzője az ugye a sokszínűség, ahogy elhangzott, mivel a tagjai több országból érkeztek. Mit gondolsz, Soma, hogy mit ad ez hozzá a közös zenéléshez?
3: Hát ugye, hogy 6 hónapja ismertük meg egymást, vagyis én hozzácsatlakoztam. Ez így nagyon érdekes, mert a táncház mozgalomban mi más körökbe mozogtunk, más zenéket ismertünk, hallgattunk, és hogy amikor így összejöttünk, mindenki tudta hozni, amit tudott, és meg lehetett tanítani egymásnak, amit szeretünk, és így nagyon bővült a tudásunk, és így ez nagyon, nagyon jó, és szerintem ritka dolog. Legtöbb zenekar így együtt nőnek fel, vagy csak egy ember hozza az ötleteket, és így tök jó, hogy én is tudtam mutatni nekik, ilyen küldeni át gyűjtéseket, és ők is nekem. És ugye a repertoárt nagyon bővítettük.
1: Marci, hogy érzitek magatokat itt a Méra Világzenei Csűrfesztiválon?
2: Nekem személy szerint Méra a legszorosabb kapcsolódási pontom Erdélye. Meg szerintem a zenekarnak talán mindenki nevébe beszélhetek, a legfontosabb tájegység az Kalotaszeg. Ezen belül Mérában vannak nagyon jó barátaink, nagyon jó kapcsolataink, többek közt Varga Zoltán a fesztivál szervezőjével. Budapestre is gyakran járnak, van egy baráti társaságunk Pesten, akiknek a fele mérai vagy párciumi Erdélyből, tehát elég vegyes. Most nyáron például a nyárszói táborban gyakorlatilag, hát Somát leszámítva, ő járta Erdélyt 2 hónapig, de rajta kívül mindenki ott volt ebből a társaságból. Úgyhogy mi ide azt mondhatom, hogy hazajárunk félig meddig.
1: Előd. A Méra Világzenei Csűrfesztivál közönsége nagyon nyitott a népzenére, ezt valószínűleg ti is érzékeltétek, mert nagyon lelkes volt a közönség. Mit jelent nektek az, hogy itt léphettek fel, mint művészek?
4: Hát, amint Marci is mondta, Marcinak is, Sándornak is, igazából az összes zenekari tagnak elég szoros kapcsolatai vannak mérajakkal, vagy kalodoszegiekkel, és igazából én talán legelőször, amikor bekerültem mondjuk így kamaszfejjel a táncház mozgalomba, akkor a kalodoszegiekkel ismerkedtem meg legelőször, úgyhogy én személy szerint már nagyon vártam, hogy egyszer mondjuk mérai zenét játszhassunk Mérában, de szerintem ezzel a zenekar összes tagja így van, mert a mérai az különös kedvencünk, de egyébként ez picit szerintem véletlenszerű is, hogy négy különböző helyről egymásra találtunk, de igazából nagyon sok olyan zene van, ami nem tudjuk, hogy miért, de ugyanazt tetszik nekünk. Szóval visszatérve a kérdésre, igazából nekem is ez egy ilyen második erdélyi otthonom, úgyhogy én szerintem a mérajak és köztünk is remélem, hogy ezáltal még inkább megerősödött ez a kapcsolat.
1: Van-e olyan tájegység vagy dallamvilág, amely különösen közel áll a zenekarhoz, és a koncerten is hallhat belőle a közönség?
4: Hát igen, amint már szerintem többször is említettem, Méra az egyik legnagyobb kedvencünk. Ezen belül is Antal Ferenc öregárusnak a zenéje, és most úgy adódott, hogy például egy olyan gyűjtésről is játszottunk dallamokat, ugyanazon a helyen, ahol ezt a gyűjtést ezelőtt 70 évvel vagy 60 évvel megrendezték, és nekem ez elég megható élmény volt. De a Mérain kívül amúgy nekem személy szerint a magyar lapádi, magyar becei zenék, azok is kedvenceim, nekem azok otthoni zenék, de az egyéb közös kedvenceinkhez tartozik például a Szászcsávási zene, gömöri, vágaromközi zene, nagysajói, azt nagyon szeretjük, budatelki, péterlaki, úgyhogy nagyjából ezeket a zenéket szeretjük. Erdély és igazából Felvidék is, nem csak Sándor miatt, hanem tudtam szerint Marci is nagyon sokat járt Felvidékre zenélni, még mielőtt megalapítottuk volna a zenekarunkat. Úgyhogy igazából igen, ezek a nagy kedvenceink egyelőre.
1: Soma, akkor most átadom neked a mikrofont, te mit szólsz ez a kérdéshez?
3: Hát valóban igaz, amit előtt mondott, ezek a kedvenceink, de az a jó, hogy olyan körökben mozgunk, hogy mindig tudunk hallani egy másfajta zenét, vagy hallgatok egy másik gyűjtést, mert hogy tényleg szeretjük ezt, és akarunk tanulni mindig többet. És hogy például egy ilyen koncerten is, akár azt, hogy egy budatelkit játszottunk. Volt sok fiatal zenész a közönségbe, és lehet, hogy most emiatt bele fognak szeretni a budatelkibe, és kb. Ilyen szokott lenni. Én is egy pár éve a táncház találkozóba, az arénába Budapesten hallottam először a budatelki zenét, és azóta beleszerettem, és hogy ez ilyen nagyon szép dolog, hogy lehet hallani koncertben, és így beleszeretni több primás játékában is, hogy nem ragaszkodunk ezekhez a tájegységekhez.
1: És egy utolsó lezáró kérdés, mit reméltek, milyen élménnyel mennek majd haza azok, akik először hallják a Steng zenekart a Csűrfesztiválon?
2: A zenekarból ketten vagyunk táncosok, de szerintem Soma és Előd nevében is mondhatom, hogy táncos fejjel gondolkodnak, mikor zenélnek, szóval a zenekarunknak az a célja, hogy az emberek kedvet érezzenek ahhoz, hogy felálljanak táncolni. A zenekar nevében is a Steng energikus, erőteljes, dinamikust jelent, aminek megpróbálunk eleget tenni, és ez magában foglalja azt, hogy alapvetően mi tánc kíséretet muzsikálunk. Ez szép és jó, hogy vannak koncerteink, de alapvetően tánc kíséret vagyunk. Úgyhogy azt reméljük, hogy azok az emberek, akik meghallgatnak minket, valahogy ebből tudnak táplálkozni, és mondjuk kedvet éreznek, hogy ne csak üljenek egy padon, hanem felálljanak és táncoljanak.
0: A Steng zenekar is fellépett a 11. Méra Világzenei Csűrfesztiválon. Erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

0: hírek.
1: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Az adósság küszöb túllépése miatt a kormány nem hagyhat jóvá többletkiadásokat. A kenyér is drágulhat a hőhullámok és a háborúk miatt. Visszahívtak egy terméket a Lidl polcairól. A The Guardian újságírója lelkendezve írt székelyföldi turisztikai célpontokról. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos, meleg idő várható. Most pedig következzenek a részletek. Románia államadóssága meghaladta a GDP 60%-át, ezért a kormány nem hozhat olyan intézkedéseket, amelyek növelnék a személyi jellegű vagy a szociális kiadásokat, közölte tegnap Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminiszter. Facebook bejegyzésében a tárca vezető idézte az Eurostat legfrissebb adatait, amelyek szerint Románia államadóssága 2026 első negyedévének végén a GDP 60,1%-ára emelkedett. Ez szigorúbb kiadás ellenőrzési és fokozatos adósságcsökkentési szabályokat léptet életbe, magyarázta Nazare. Rámutatott arra is, valamennyi költségvetési hatással járó kezdeményezést a hatályos költségvetési szabályokhoz és a költségvetési stratégiában megszabott kiadási keretekhez kell igazítani, felmérve azonnali éves és középtávú hatásaikat és kockázataikat. Ezt kell irányadónak tekinteni az új közalkalmazotti bértörvény véglegesítésekor és minden más tartós kiadás növekedéssel járó intézkedés kidolgozásakor is, hangsúlyozta Nazare. A globális élelmiszer árak idén akár 11,8, jövőre pedig további 4,8%-kal emelkedhetnek, derült ki egy friss elemzésből. A drágulás legsúlyosabban a gabonaféléket, a gyümölcs- és zöldségterméseket, valamint a tejtermékeket érintheti. A szélsőséges hőség és az aszály idén-nyáron végig söpört Európán, ráadásul a gazdálkodókat magas energia és műtrágya árak is sújtják a közel-keleti és ukrajnai háborúk miatt, szerepel az Oxford Economics elemzésében, amelyet az ekonomika.net portál ismertetett. A Kaszral Gabona Kereskedelmi Szövetség 295,5 millióról 286,6 millió tonnára csökkentette az EU-27 és Nagy-Britannia várható gabonatermését, ami tavaly 310 millió tonna volt. A friss élelmiszereknél, mint a gyümölcs és a zöldség, 2-3 hónapon belül, a feldolgozott termékeknél, mint a kenyér és a tésztafélék, 6-9 hónapon belül várható a hatás, tehát a friss termékeknél már ősztől, a feldolgozottaknál 2027. február-májusa körül. Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság tegnap kora este tájékoztatott, hogy a Lidl üzletlánc visszahívta és kivonta a forgalomból egyik desszertjét. A Milbona csokoládé ízű fehérje pudingról van szó, amelyiket 200 g-os kiszerelésben árusítottak, és a szavatossági ideje idén szeptember 14-éig van érvényben. A hatóság közleménye szerint a desszertben kimutatták a Bacillus cereus baktérium jelenlétét, amely gyomor és bélrendszeri megbetegedést okozhat. Emiatt arra kérik a vásárlókat, hogy amennyiben korábban megvásárolták, ekkor ne fogyasszák el a terméket. Visszavihetik bármelyik Lidl üzletben, ahol a vételárat a nyugta bemutatása nélkül is visszatérítik. Erdély a hátborzongató kastélyokon túl, családi kaland Románia hegyeiben, felejtsd el a vámpírmeséket, a keleti Kárpátok drámai csúcsokat, barangoló medvéket és mély magányt kínálnak. Ezzel a címmel és alcímmel közölt minap székelyföldi riportot a The Guardian című lap. A cikket szerző brit újságíró 12 napot töltött családjával Székelyföldön, és számos érdekes célpontra ráirányította az olvasók figyelmét. A zsúfolt turisztikai útvonalak helyett a brit újságíró a riportban, amelyre a Mediafax hírügynökség irányította rá a figyelmet, kiterjedt székelyföldi erdőket, hegyeket, tavakat, vadállatokat és olyan falvakat ír le, amelyekben az életritmusa sokkal lassúbb. Az egyébként a megye népszerűsítésével foglalkozó Visit Hargita által biztosított utazás során Grim Green világutazó, fotós és újságíró megismerkedett ugyanakkor Székelyföld gasztronómiájával, a gulyástól a kürtös kalácsig, de szürcsölgetett Hargita sört is. Valójában az egész régió eddig elkerült a külföldi turisták figyelmét, a látogatók 85%-a Romániából érkezik, ami furcsának tűnik, ha az ember megismeri az itteni csodákat, írja Grim Green. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 bani.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma visszatér a meleg idő, enyhén felhős égboltra és 35 fokos csúcshőmérsékletre kell ma számítani Kolozsváron. Az éjszaka folyamán pedig 20 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink, ez az Edger Press hírügynökség, a Masszol.ro és a Krónika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Közöttük lesz hajlékom, én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Ezékiel próféta könyve 37. részének 27. verse.

0: akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. János írása szerinti Szent Evangélium első részének 12. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
3: 17. Kolozsvári Magyar Napok. Pártkapukkal. Augusztus 16-a és 23-a között kiállításokkal, családos és gyermekprogramokkal, futóversennyel, vásári forgataggal, koncertekkel és meg annyi programmal vár mindenkit a Kolozsvári Magyar Napok. Fellép a Valmár, a Heaven Street 7, a Magna Cum Laude, a Republic és még sokan mások. További információk a magyarnapok.ro oldalon és a rendezvény közösségi média oldalain. 17. Kolozsvári Magyar Napok. Tártkapukkal. Készült a Kincses Kolozsvár Egyesület megbízásából.
4: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum.
5: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
6: Reklám.
7: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
8: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ro
7: Házalófazék.
8: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
9: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
10: Zenélő köntös.
11: Nagyibolya komoly zenei rovata.
12: Kedves hallgatóinkat! Mai műsorunkban folytatjuk a Vanda Landowska művésznővel megkezdett ismerkedésünket, abból az alkalomból, hogy ezen a napon, augusztus 16-án hunyt el, 1959-ben. Amellett, hogy a csembaló újjáéledését köszönhetjük neki, ő volt az első női előadó művész, aki zenetudományi kutatásokkal támasztotta alá előadói elveit, és akinek csembaló játéka a hangszer számára új művek alkotására ösztönözte zeneszerző kortársait. Ma ezekbe a művekbe pillantunk bele. A csembaló visszatérését a modern zenekarba Manuel de Falla Pedro Mester Báb Színháza című báb operája jelentette, amelyet 1923-ban mutattak be először egy zárt körű előadáson Polignac hercegnőnél. A darab kerettörténete Cervantes nyomán az, hogy Don Quixote és hűséges szolgája Sancho Panza egy fogadóban megtekintik Pedro Mester Vándor báb színházának előadását. A bábok egy középkori lovak történetet adnak elő, amelyben Don Guy Ferros kiszabadítja feleségét, Melisandrát a mór fogságból. Don Quixote annyira beleéli magát a játékba, hogy a valóságosnak vélt veszély láttán elborul az elméje, kivont kardjával a báb színpadra ront és összekaszabolja a bábokat. Az I Cameristi del Teatro alla Scala előadásában azt a részletet hallgatjuk meg, amelyben a menekülő szerelmeseket a szaracén lovagok serege üldözi, vezényel Maurizio di Nicciacci.

A hercegnőnél a csembaló szólamot Vanda Landowska játszotta, és a koncert után felhívást intézett a jelenlévő zeneszerzőkhöz, hogy komponáljanak neki a hangszerre szánt darabot, mivel a csembaló nem múzeumi tárgy. De Fájá már korábban is tervezett egy versenyművet írni a művésznő számára, a felhívás pedig megerősítette szándékában. Az eredmény a csembaló koncert lett, amelyben a szóló hangszert mindössze 5 hangszer kíséri: fuvola, oboa, klarinét, hegedű és cselló. Átszellemült hangulatára talán kiegészítő magyarázatot adhat az, hogy a második tétel végére a komponálás dátumaként a zeneszerző az úrnapját jelölte meg. Ezt a tételt hallgatjuk meg.

Manuel de Falla Csambaló koncertjének második tételét hallottuk. Szólista John Constable, a London Sinfonietta zenekart Sir Simon Rattle vezényelte. A Polignac hercegnőnél tartott házi koncert után Ricardo Vinyes, spanyol zongoraművész, bemutatta Vanda Landowskának Francis Poulenc-et, aki miután a művésznőt meglátogatta vidéki házában, azon a helyen, ahol egykor Rousseau és Diderot sétált, ihletet érzett egy versenymű megírására. Ez lett a Concert Champêtre, mezei koncert, amit magyar címén rusztikus koncertnek ismerünk, és amelyben a Champêtre jelző a barokk és rokokó festményeken ábrázolt idilli, pasztorális jelenetekre utal. A versenymű 1928-ra készült el, először Vanda Landowska otthonában adták elő magánkoncerten, és a művésznő játszotta a csembaló szóló szólamot. A zenekari részt a zeneszerző zongorázta. A jelenlévő zenekritikus szerint Poulenc szemléletét, idézem, jól jelezte az a szövetség, amelyet Rameau és Couperin hangszerével kötött. Az egész barokk és a modern harmóniák minden meglepetése, mintha elpárolgott volna a csembaló hangjai között. A nyilvános bemutatóra 1929-ben került sor a Pleyel teremben, a Párizsi Szimfonikus Zenekart Pierre Monteux vezényelte. A szerző ezt nyilatkozta. Mindenek előtt úgy akartam használni a csembalót, hogy az egyszerre legyen francia és modern, és ne hangozzék paródiának. Be akartam bizonyítani, hogy a csembaló nem egy elavult hatástalan hangszer, amely csupán történelmi érdekességnek számít. Következzen Poulenc Concert Champêtre harmadik tétele.

0: Francis Poulenc krusztikus versenyművének harmadik tétele hangzott el Maxim Emeljáncsev előadásában, aki egyben a Frankfurti Rádió szimfonikus zenekarát is dirigálta. A német megszállás bujkálásra kényszerítette a zsidó származású művésznőt, aki végül az Egyesült Államokba menekült. Éppen a Pearl Harbor elleni japán támadás napján érkezett New Yorkba, jóformán üres kézzel, ám hamarosan újjáépítette magát, mint előadó művész és tanár. Lakeville-ben hunyt el, a Nemzetközi Csillagászati Unió a tiszteletére egy krátert nevezett el róla a Vénuszon. Ezzel a záró gondolattal búcsúzik a zenélőköntös szerkesztője, Nagy Ibolya, a viszonthallásra.
1: Zenélőköntös.

Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. A vasúti hálózat több mint 70%-a felújításra szorul. A társadalmi egyeztetés lezárása után dönt a kormány a diákok szociális ösztöndíjáról és a vizsgák megszervezéséről. Rezidens orvos vetette le magát a Bukaresti Egyetemi Kórház egyik felső emeletéről. Jó helyre került a több mint 10 millió eurós lottó főnyeremény. Az előrejelzések

0: szerint ma többnyire napos, meleg idő várható. Most pedig következzenek a részletek. A román vasúti hálózat több mint 70%-a előregedett és felújításra szorul, derült ki abból az 5 éves vasútfejlesztési stratégiából, amelyet tegnapi rendkívüli ülésén fogadott el az ügyvivő kormány. Erre azért volt szükség, hogy a szaktárca aláírhassa a román államvasutak működtetéséhez szükséges keretszerződést, aminélkül nem lehetne kiutalni a vasúti alkalmazottak bérét. A közlemény szerint a román vasúti infrastruktúra állapota nagyon leromlott a rendszerváltás óta eltelt 3,5 évtized finanszírozási hiánya miatt. A 2021-2025-ös időszakban az ágazat a vasúti pályák karbantartásához szükséges alapok alig 45%-át kapta meg. A hiány pedig meghaladta a 12 milliárd lejt. A fejlesztési stratégia célkitűzései között szerepel a vasút infrastruktúra megújítása, a vasút versenyképességének növelése gyorsabb és megbízhatóbb vasúti szerelmények üzembe helyezésével, és a román vasúti hálózat európai integrációjának javítása. A kormány a közvita lezárása után dönt az országos vizsgák megszervezésére és a tanulók szociális ösztöndíjára vonatkozó oktatási minisztériumi javaslatokról. Jelentette ki Ilja Bolozsán ügyvivő miniszterelnök tegnap este a B1 TV műsorában. A jövő évi országos képességfelmérő vizsga és az érettségi kapcsán Bolozsán elmondta, hogy az oktatási minisztérium a 2023-ban elfogadott törvény rendelkezéseit ültette gyakorlatba, ami jövő évtől lehetővé teszi a vizsgák új szabályok szerinti megszervezését. Bolozsán szerint alaposan fel kell mérni, milyen hatással lenne az intézkedés az oktatási rendszerre. Ha nem megfelelően szervezik meg, tovább ronthatunk olyan dolgokon, amelyek már most sem működnek jól, mondta. A szociális ösztöndíjakról szóló tervezet kapcsán az ügyvivő miniszterelnök közölte, a minisztérium álláspontja szerint a szociális ösztöndíjat csak a tanítási hónapokra kell folyósítani, mivel annak célja nem egy általános, egész évben járó juttatás biztosítása, hanem a nehéz szociális helyzetű diákok iskolába járásának és tanulmányainak támogatása. Egy 28 éves rezidens orvos öngyilkosságot követett el tegnap a bukaresti egyetemi sürgősségi kórházban, közölte az egészségügyi intézmény. A kórház vezetősége részvétét fejezte ki az elhunyt családjának és kollégáinak, és mély sajnálatát a veszteség miatt. Az illetékes szervek vizsgálják az eset körülményeit és okait, tájékoztatott a kórház, hozzátéve, hogy a gyászoló család iránti tiszteletből nem tesz további nyilatkozatokat az incidensről. A fővárosi és Ilfov megyei katasztrófa védelmi felügyelőség szerint az orvos kiugrott a kórház egyik felső emeletéről, a mentősök pedig már nem tudták megmenteni az életét, írt az Ager Press hírügynökség. Nem ez az első eset, hogy rezidens orvos önkezőleg vett véget az életének, vagy hal meg kimerültségben. Az egészségügyi szakszervezetek ismét a rezidens orvosok túlhajszoltságára figyelmeztettek. Átvette nyereményét tegnap a hatos lottó rekord összegű fődíjának nyertese, közölte a Román Lottó Társaság. A nyeremény értéke mintegy 53 millió lej, azaz több mint 10 millió euró. Az 59 éves egészségi okból nyugdíjazott nő nem kívánta nyilvánosságra hozni személyazonosságát. Elmondása szerint nem él a szerencsejátékokkal, véletlenül tért be a lottózóba, és találomra választotta ki a számokat, számolt be az Ager Press hírügynökség. Ez a nyeremény számomra csoda, amely megmentheti az életemet. A pénzből mindent újra kezdek, mondta a nő. A rekordösszegű főnyeremény az augusztus 13-ai sorsoláson talált gazdára. A szelvényt egy nagyváradi lottózóban vásárolták meg. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma visszatér a meleg idő, enyhén felhős égboltra és 35 fokos csúcshőmérsékletre kell ma számítani Kolozsváron. Az éjszaka folyamán pedig 20 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az AgilePress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét péntek Márton a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

Közöttük lesz hajlékom, én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Ezékiel próféta könyve 37. részének 27. verse.

0: akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. János írása szerinti Szent Evangélium első részének 12. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: 17. Kolozsvári Magyar Napok pártkapukkal. Augusztus 16-a és 23-a között kiállításokkal, családos és gyermekprogramokkal, futóversennyel, vásári forgataggal, koncertekkel és meg annyi programmal vár mindenkit a Kolozsvári Magyar Napok. Fellép a Valmár, a Heaven Street 7, a Magna Cum Laude, a Republic és még sokan mások. További információk a magyarnapok.ro oldalon és a rendezvény közösségi média oldalain. 17. Kolozsvári Magyar Napok. Tártkapukkal. Készült a Kincses Kolozsvár Egyesület megbízásából.
3: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
4: Reklám.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
6: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
7: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
10: Békesség Istentől. Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Pál apostol Rómabeliekhez írott levele 15. fejezetének a 14. és 30. verse alapján szól hozzánk Isten üzenete. Ottenberger Balázs a magyarországi Nekizsenyi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Segítőtárs című részt felolvassa Fajschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Szeretettel köszöntöm a rádió kedves hallgatóit. Istennek ígéjét olvasom a Róma beliekhez írott levél 15. részéből a 14. és 30. versekből eképpen. Én pedig testvéreim, magam is meg vagyok arról győződve, hogy ti is telve vagytok jósággal, telve minden ismerettel, és hogy egymást is tudjátok tanítani. Ami Urunk Jézus Krisztusra és a lélek szeretetére kérlek titeket, testvéreim, legyetek segítségemre Isten előtt értem mondott imádságaitokban. Amen. Kedves hallgatók, testvéreim! Egy bölcs tanárom gyakran mondogatta a teológián, hogy azért van szükség lelkészekre, hogy ne legyen rájuk szükség. És persze humorosan mondhatnánk, hogy ha így viselkedünk, akkor nem is lesz, de az eredeti gondolat arról szól, hogy a lelkipásztorra, az egyházi vezetőkre különleges felelősség, teher és szerep hárul, de mégis azért, hogy kiteljesedhessünk, megerősödjünk és hitben érett keresztjénekké legyünk. Így olvassuk az igében más helyen, amíg el nem jutunk mindnyájan a hitnek és Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Az Efezus beliekhez írott levélben e szavak a pünkösdi csodára is emlékeztetnek bennünket. Hiszen ott is az volt a valódi megújulásnak a varázsa, hogy a tanítványok egyszerű hétköznapi emberekből apostolok, ige hirdetők lettek. Ám mégsem egyik napról a másikra történt mindez. Hiszen egyfelől ott volt Jézus szoros társaságában töltött idejük, a tanulás ideje. A különböző élethelyzetekben látták Jézus hitbeli hozzáállását, viselkedését, válaszait, lelkületét, olyan helyzetekben is, amikor ők gyakran elbuktak. Mi is így járhatunk vele életünk útján. Minden egyes nap, minden új kérdés, vagy éppen a régóta húzódók vele kell, hogy összekössenek bennünket, hiszen az ige nem egy kémcsőben, légüres térben történik, hanem akkor van jelentősége, amikor átjárja a mi életünket. Néha tényleg elgondolkodik az ember. Telve vagyok? Van tanítása az életemnek? Tud a másik meríteni a Jézustól kapott tudásból? Egyfelől hadd mondjam bátorítólag, mint ahogy Pál is, meg vagyok győződve, hogy ti is telve vagytok jósággal, telve minden ismerettel, és hogy egymást is tudjátok tanítani. Hiszen annyi igén, magyarázaton, istentiszteleten, annyi Istennel megélt eseményen vagyunk már túl. Hány éve fogadtad el az Úr vezetését? 5? 25? 50? Olyan bölcsességet ajándékozott, melyel egyre gazdagítja a jóságot, a hit ismeretét, hogy egymást is taníthassuk. Csodálatos egy-egy rövid bizonyságtétel arról, hogyan segített meg, hogyan tanácsolt, hogyan vezetett tovább egy-egy élethelyzetben valakit az Isten. Ez mindig felbátorít és megerősít mindannyiunkat. Én is szeretnék ilyen életet élni. Én legelőször a nagyberegi református líceum diákjai között éreztem ezt a belső, feszítő és mégis hívó érzést. Egyszerű, szeretetteli fiatalok voltak, akik már missziót folytattak, akik az Istentől kapott dolgaikból másoknak is adni akartak. Ekkor éreztem nagyon tisztán először, hogy engem is egy mélyebb kapcsolatra hív az Isten. Úgy hiszem, ez volt az, ami végül a római birodalom keménységét is képes volt megtörni.
Nem számít, ki voltál, milyen különbségek vannak közöttünk, mától Krisztusban testvérek leszünk. Adja nekünk is a lélek ezt a gazdagságot egymás megismerésében, meghallgatásában. Ha úgy érezzük, van még mit tanulni, vegyünk elő egy füzetet. Írjuk fel azt az igét, ami nagyon fontosnak hat számunkra, amit meg akarunk ragadni, vagy ami nem hagy nyugodni minket, és hagyjuk, hogy Isten tanítson. Vegyük szorosan magunkhoz azt az élethelyzetet, amelyből úgy érezzük, hogy Isten szeretne tanítást adni számunkra. Adjunk teret, hogy lelki növekedésünkben Isten vihessen előre, mert olyan dolgokat mutat, amelyekre nem csak nekünk lesz szükségünk. Halljuk meg Isten szavából azt, amit érezzünk, csak nekünk mond, hiszen a hit nem olvasásból és nem hallgatásból, hanem hallásból van, azaz lelkünkben Isten élő szavaként halljuk meg az igét. Végül pedig adjunk hálát, és imádkozzunk azokért, akik a mi lelki fejlődésünket és hitbeli érésünket is segítették. Legyetek segítségemre Isten előtt értem mondott imádságaitokban. Különös dolgokat lehet így megtapasztalni, hiszen Isten ma is munkálkodik, hiszen az evangélium öröme ma is terjed. Legyünk ennek így az imádság által is elősegítői, hogy a Krisztus teste épüljön és éledjen országszerte és az egész világon, hogy egyre több Krisztusban hívő testvérünk eljuthasson a hitbeli felnőtt korra, és mi is, ma is és holnap is így szolgálhassuk. Amen. Mindenható Urunk, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy újra és újra azt vesszük észre a te igédet olvasva, hogy szinte felismerhetetlen, szinte felfoghatatlan módon veszett körbe és járod át a mi életünket. Hiszen valóban már azelőtt szerettél, hogy mi megszülettünk volna. Már azelőtt gondoskodtál a mi lelki növekedésünkről, hogy egyáltalán felmerült volna a te követésedre való vágy a mi szívünkbe. Hálát adunk ma mindazokért, akik a mi életünk számára is szolgálattal voltak. Köszönjük neked, hogy ma is oly sok lelkipásztor és hívő gyülekezeti tag, presbiterek igyekeznek sokakat a te közelségedbe vezetni. Így könyörgünk, hogy erősíts ma bennünket, erősítsd őket abban, hogy ez a munka továbbra is gyümölcsöt teremjen. És így kérünk, hogy hadd lehessen ez a nap is, akár kezdődik, akár elmúlt, a tőled való tanulás áldott pillanata. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen.

Isten üzenete, Ottenberger Balázs, a magyarországi Nekizsenyi Református Egyházközség lelki pásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a pálapostól a roma beliekhez írt levele 15. fejezetének a 14. és 30. verse alapján.

Műsorunk folytatásában a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Segítőtárs című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

A segítőtárs. Mózes első könyve második részének 18-tól 25-ig terjedő verseiből a következőképpen szól hozzánk Isten ígéje. Azután ezt mondta az Úristen. Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzá illő segítőtársat. Formált tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi. Mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember elnevezi. Így adott az ember nevet minden jószágnak, az égi madaraknak és minden vadállatnak, de az emberhez illő segítőtársat nem talált. Mély álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát az Úristen asszonnyá formálta, és odavezette az emberhez. Akkor ezt mondta az ember. Ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszony ember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és ezért lesznek egy testé. Még mindketten meztelenek voltak, az ember és a felesége is, de nem szégyelték magukat. De sokan bosszankodtak, csúfolodtak, tréfálkoztak, vagy csóválták értetlenül a fejüket a történet felett az idők folyamán. A nagyon is ember formájú Isten, mintha reparálgatná saját művét, az embert. S amire egyszer azt mondta, igen jó, most azt mondaná, no, mégsem jó, legalábbis így egyedül nem jó neki. Nézzük csak, mit lehetne még vele csinálni. Újra és újra hangsúlyoznom kell, hogy az őstörténet szövege az elvont fogalmakat is képekben fejezi ki, tehát ismét úgy kell lefordítanunk ezeket a gyermekdednek ható képeket, mintha hieroglifeket olvasnánk egy ősi, egyiptomi templom falán. Csak még nagyobb tisztelettel, hiszen bölcsünk feliratát betűzgetjük, kíséreljük meg kibetűzni, mai szövegezésben megérteni az ősi képeket. Történetünk elején a megszólaló, az emberrel beszélő Isten képe nem kevesebbet jelent, mint azt, Isten nem elvont fogalom, filozófiai képlet, szellemi szubstancia, hanem élő személy, aki szól, cselekszik, belenyúl az ember életébe, mégpedig jó akarattal és szeretettel. Természetesen a szavak, ezek a szavak is, bizonyos fokig még mindig képek, de számunkra már érthetőbb képek, hiszen olyan teremtőnk van, aki tudja, hogy az ember még a paradicsomban is magányos, ha egyedül van. De az ősi kép nem csak az ember magányosságáról beszél, amely nem jó. Többről van itt szó. Többről, mint a magányos ember szomorkás életérzéséről. Arról van szó, hogy az ember közösségi lény kell, hogy legyen. Hiszen az ősi szöveg egészen pontos fordítása így hangzik, nem jó az ember magányosan. Magában nem egész, nem teljes, nem is igazán ember. Hiszen ha meggondoljuk, nincs is ember, csak férfi van, és nő van. S az ősi kép arról beszél, hogy a férfi a nővel együtt egész ember, és a nő a férfival együtt egész ember.
egyik a másikkal egészül ki emberré. A másik fele nélkül nem jó, mert nem egész. Egészségét a másikkal együtt élheti meg igazán. Erről az egyszerű és ősi tényről tudósít bennünket a képszöveg. Majd az elébe vitt állatokkal kapcsolatban arról, hogy az állat lehet bizonyos vonatkozásban társ, még segítő társ is, de valójában nem hozzá illő társ. Ennél a bibliai résznél lehetünk tanúi a nyelv születésének, amikor az ember megnevezi az állatokat. Ahogyan már említettük a harmadik fejezetben, a névadás az ősi időkben többet jelentett, mint ma. Amit megnevezett az ember, annak lényegét, lényét ragadta meg. A megismerését fejezte ki a megnevezéssel. Tehát arról olvasunk feljegyzést bölcsőnk falán, hogy az ember beszélni kezdett. Kezdte megismerni állattársait a földön, amelyek mégsem voltak egészen hozzáillő társak. Ekkor bocsát mély álmot Isten az emberre. Ebben a mély álomban születik meg az isből, ami héberül a férfi, az issá, az asszony, Éva. Megérezzük-e, hogy a gyermekdett képek tulajdonképpen a szerelem lényegéről beszélnek? Hiszen a szerelem olyan, mint egy mély álom, amelyben az ember ráébred szerelme tárgyára, az őre. Ő az, és senki más. Ő és csak ő életem kiegészítője, a másik felem, akivel kiegészülhetek, akivel egészséges életet élhetek, és emberré, most már kiteljesült emberré válhatok. Szépségesen szép az ősi képnyelvben, hogy az Úr, mint első násznagy, maga viszi a férfihez az őt, az asszony embert, a hozzáillő társat. A férfi ember újjongása pedig, a vőlegény, a boldog társa talált vőlegény újjongása, ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszony ember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. A sokszor megmosolygott oldalborda azt jelenti a képes beszéd nyelvén, hogy a szíve közeléből való. Ma így mondaná ezt egy mai ember, aki szereti a feleségét, élete másik felét, édes szívem. De azt is jelenti, hogy a férfinek hozzáillő társa az asszony, és nem eszköze. Nem a szerelem eszköze, nem munkaeszköz, nem cseléd, hanem társ, belőle való, őt kiegészítő segítő társ. Ahogy az egyik kéz, az egyik láb, vagy az egyik szem segíti a másikat, rendeltetésszerűen összetartoznak. Így tartozik a férfihez a nő, mint élettárs, mint segítő társ. Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és ezért lesznek egy testé. Ez már az ősi szöveg írójának megjegyzése, széljegyzete a szövegben. Ezért, jegyzi meg, ezért hagyja el az ember atyát és anyját. Nem másért, nem egy jó partiért, nem a kényelmes szexuális életért, nem egy komfortos lakásért. Nem valamiért, hanem valakiért, aki belőle való, és akivel igazán egy és egész ember, akire a szerelemben, mint egy mély álomban ráébredt, ő az, ő és senki más. Ezért lesznek egy testé.
egy testé a boldog szerelemben, és egy testé egy szinte misztikus és titokzatos, de organikusan élő valamivé, amit Theodor Bové, a nagy házasságpszichológus így nevez házasság testé, amely megfogan abban a pillanatban, írja, amikor egy férfi és egy nő mindent és mindenkit kizáróan azt érzi, és azt is mondja a másikra, ő az, ő és senki más. Ettől a pillanattól kezdve nő és növekszik, épül és szépül, erősödik ez a házasság test. A két egy test szent, harmadikká váló egysége. A házasság test, amelyben inkább a férfi a fej, és inkább az asszony a szív, de egyik sem lehet már a másik nélkül. Ahogy nem élhet a szív a fej nélkül, és nem élhet a fej sem a szív nélkül. Ha az egyik elveszíti a másikat, valóban úgy érzi, fejét vették, vagy szíve szakadt ki, és élete nem teljes többé, csak a féle fél élet. Végül még valamit a kép záró sorairól. Még mindketten mesztelenek voltak, az ember és a felesége is, de nem szégyelték magukat. A mesztelenség a képes beszéd nyelvén itt két dolgot is jelent. Az egyik a gyermek zavartalan ártatlanságát a testét illetően. A gyermekét, aki ragyogó szemmel és minden zavar nélkül tipeg, topog a szobában vagy a strandon, anya szült mesztelenül mindenki előtt. Valami itt felsejlik bennünk Jézus szavaiból, Máté evangéliuma 18. részének 3. verséből. Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Ilyen zavartalan volt az ősi viszony a férfi és a nő között, és ilyen tiszta. De a mesztelenség jelenti azt is, nem volt köztük semmi. Semmi, ami elválaszthatná őket, amit takargatniuk kellett volna, titkolniuk, elrejteniük, ami miatt a másik előtt az egyiknek szégyenkezni kellett volna. Tehát teljes testi, lelki, szellemi zavartalanságban és tisztaságban éltek együtt Isten jelenlétében egymásnak is. Így beszél képekben az ősi szöveg. Nehéz, szinte elvont fogalmakat értett meg évezredek távlatából. A modern ember számára is közel hozza a lényeget, az ige lényeges mondani valóját. Ha más haszna nem is volna ezeknek az elmélkedéseknek, egy talán van, az, hogy megtanulhatjuk a Biblia első 11 fejezetének kép írását kibetűzgetni és meghallani az üzenetet, amely a kezdetek felől hangzik felénk, Isten mai gyermekeinek. És esetleg már deres fejjel, de felfedezzük, hogy amit mi gyermekeknek való dajkamesének véltünk, még akkor is, ha ezt nem mondtuk, az egy sajátos írásmód, amit meg lehet érteni, és mai nyelvre is le lehet fordítani. Tüstént kiderül, hogy örök és mély igazságokról beszél. A teremtő és a teremtett világ kapcsolatáról, valamint a mindenség tengelyéből,

egészíti ki. Ám mi van akkor, teheti fel bárki a kérdést, ha valaki egy életen át hiába keresi párját, vagy ha megtalálta, már más oldalán véli megtalálni. Erről az ősi szöveg nem beszél, de az élet igen. Mi van akkor, ha valaki elveszti, ahogy nem régen mondta valaki, élete jobbik felét, a társát? Vagy egyszerűen neki nem jutott társ. Az ő életének örökké fél életnek kell maradnia, vagy éppen félelmes életnek? Azt mondtuk az előbb, hogy erről beszél az ősi történet, miszerint az ember közösségi lény magában nem egész. Ezekre nézve is igaz ez a megállapítás. De ismerek embereket, és bizonyára mindnyájan ismerünk, akik tiszta derűvel élnek önként vállalt cölibátusban, vagy sose mennek férjhez, és mégis a szó legnemesebb értelmében közösségi lények és kiegészült emberek. Nem fél emberek, hanem egész emberek, egészséges emberek az Úrban. Az Úrban. Jézus Krisztus lényében találták meg életük másik felét, szebbik, tisztább, kiteljesítő felét. Gondoljunk csak Pál apostolra, akit az Úr Jézus egészített ki egész emberré. Leveleiben mindkét életformát egyenértékűnek mondja, feltéve, ha mindkét életformában élők az Úrban élnek. Ha jól értettük az ige képeinek beszédét, azért imádkozzunk, hogy akár társunkkal együtt élünk, akár egyedül, az Úrban egész, az Úrban egészséges életű emberek lehessünk.

A Szentgelét kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Segítőtárs című részt felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény élet ovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
1: A nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot. És akik lakoznak a halál árnyékának földjében, fény ragyog föl fölöttük.

0: Hírek.
1: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Az adósság küszöb túllépése miatt a kormány nem hagyhat jóvá többletkiadásokat. A kenyér is drágulhat a hőhullámok és a háborúk miatt. Visszahívtak egy terméket a Lidl polcairól. A The Guardian újságírója lelkendezve írt székelyföldi turisztikai célpontokról. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos, meleg idő várható. Most pedig következzenek a részletek. Románia államadóssága meghaladta a GDP 60%-át, ezért a kormány nem hozhat olyan intézkedéseket, amelyek növelnék a személyi jellegű vagy a szociális kiadásokat, közölte tegnap Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminiszter. Facebook bejegyzésében a tárca vezető idézte az Eurostat legfrissebb adatait, amelyek szerint Románia államadóssága 2020

0: első negyedévének végén a GDP 60,1%-ára emelkedett. Ez szigorúbb kiadás ellenőrzési és fokozatos adósságcsökkentési szabályokat léptet életbe, magyarázta Nazare. Rámutatott arra is, valamennyi költségvetési hatással járó kezdeményezést a hatályos költségvetési szabályokhoz és a költségvetési stratégiában megszabott kiadási keretekhez kell igazítani, felmérve azonnali éves és középtávú hatásaikat és kockázataikat. Ezt kell irányadónak tekinteni az új közalkalmazotti bértörvény véglegesítésekor és minden más, tartós kiadás növekedéssel járó intézkedés kidolgozásakor is, hangsúlyozta Nazare. A globális élelmiszer árak idén akár 11,8, jövőre pedig további 4,8%-kal emelkedhetnek, derült ki egy friss elemzésből. A drágulás legsúlyosabban a gabonaféléket, a gyümölcs- és zöldségterméseket, valamint a tejtermékeket érintheti. A szélsőséges hőség és az asszály idén-nyáron végig söpört Európán, ráadásul a gazdálkodókat magas energia és műtrágya árak is sújtják a közel-keleti és ukrajnai háborúk miatt. Szerepel az Oxford Economics elemzésében, amelyet az ekonomika.net portál ismertetett. A KASZ-ról Gabona Kereskedelmi Szövetség 295,5 millióról 286,6 millió tonnára csökkentette az EU-27 és Nagy-Britannia várható gabonatermését, ami tavaly 310 millió tonna volt. A friss élelmiszereknél, mint a gyümölcs és a zöldség, 2-3 hónapon belül, a feldolgozott termékeknél, mint a kenyér és a tésztafélék, 6-9 hónapon belül várható a hatás, tehát a friss termékeknél már ősztől, a feldolgozottaknál 2027. február-májusa körül. Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság tegnap kora este tájékoztatott, hogy a Lidl üzletlánc visszahívta és kivonta a forgalomból egyik desszertjét. A Milbona csokoládé ízű fehérje pudingról van szó, amelyiket 200 g-os kiszerelésben árusítottak, és a szavatossági ideje idén szeptember 14-éig van érvényben. A hatóság közleménye szerint a desszertben kimutatták a Bacillus cereus baktérium jelenlétét, amely gyomor és bélrendszeri megbetegedést okozhat. Emiatt arra kérik a vásárlókat, hogy amennyiben korábban megvásárolták, ekkor ne fogyasszák el a terméket. Visszavihetik bármelyik Lidl üzletben, ahol a vételárat a nyugta bemutatása nélkül is visszatérítik. Erdély a hátborzongató kastélyokon túl, családi kaland Románia hegyeiben, felejtsd el a vámpírmeséket, a keleti Kárpátok drámai csúcsokat, barangoló medvéket és mély magányt kínálnak. Ezzel a címmel és alcímmel közölt minap székelyföldi riportot a The Guardian című lap. A cikket szerző brit újságíró 12 napot töltött családjával Székelyföldön, és számos érdekes célpontra ráirányította az olvasók figyelmét. A zsúfolt turisztikai útvonalak helyett a brit újságíró a riportban, amelyre a Mediafax hírügynökség irányította rá a figyelmet, kiterjedt székelyföldi erdőket, hegyeket, tavakat, vadállatokat és olyan falvakat ír le, amelyekben az életritmusa sokkal lassúbb. Az egyébként a megye népszerűsítésével foglalkozó Visit Hargit által biztosított utazás során Grim Green, világutazó, fotós és újságíró megismerkedett ugyanakkor Székelyföld gasztronómiájával, a gulyástól a kürtös kalácsig, de szürcsölgetett Hargita sört is. Valójában az egész régió eddig elkerült a külföldi turisták figyelmét, a látogatók 85%-a Romániából érkezik, ami furcsának tűnik, ha az ember megismeri az itteni csodákat, írja Grim Green. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma visszatér a meleg idő, enyhén felhős égboltra és 35 fokos csúcshőmérsékletre kell ma számítani Kolozsváron. Az éjszaka folyamán pedig 20 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az AgilePress hírügynökség, a Masszol.ro és a Krónika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

Közöttük lesz hajlékom, én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Ezékiel próféta könyve 37. részének 27. verse.

0: akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. János írása szerinti Szent Evangélium első részének 12. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
3: 17. Kolozsvári Magyar Napok. Pártkapukkal. Augusztus 16-a és 23-a között kiállításokkal, családos és gyermekprogramokkal, futóversennyel, vásári forgataggal, koncertekkel és meg annyi programmal vár mindenkit a Kolozsvári Magyar Napok. Fellép a Valmár, a Heaven Street 7, a Magna Cum Laude, a Republic és még sokan mások. További információk a magyarnapok.ro oldalon és a rendezvény közösségi média oldalain. 17. Kolozsvári Magyar Napok. Tártkapukkal. Készült a Kincses Kolozsvár Egyesület megbízásából.
4: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum.
5: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
6: Reklám.
7: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
8: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ro
7: Házalófazék.
8: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
9: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit csütörtök déli magazin műsorunkban augusztus 20-án. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Ma Kölcsey Ferenc magyar költő gondolatával köszöntöm Önöket, amely így szól. Isten egy szívnek egy kebelt teremte, így egy embernek egy hazát.

Nézzük, mivel várom Önöket a következő közel 3 órában. Hamarosan irodalmi kincsek műsorunkat hallják. 13 órakor híreket mondok. 13 óra 15 perckor mesekosár rovatunkkal várjuk a legkisebb hallgatóinkat is a rádió közelbe. Ezután aktuális összeállításunk következik. Áhítat csendül, kalendáriumot lapozunk. Majd névnaposainkat köszöntjük. 14 órakor ismét hírek következnek. 14 óra 15 perckor vers rovatunkkal várom Önöket. 14 óra 30 perctől pedig Agnus 35 román nyelvű műsorunkkal jelent kezik Mátli András, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel várom Önöket a következő 3 órában. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén, a 88,3-as MHz-es frekvencián. Elérhetnek a Konstanca utca 1-3 szám alatt, illetve várjuk leveleiket az agnoskukac@agnosradio.ro elektronikos posta címünkre. Most irodalmi kincsek rovatunk következik, melyben a 2022-ben lévő 11. kolozsvári ünnepi könyvhétre barangolunk vissza.
1: Irodalmi kincsek.

0: Sok szeretettel köszöntöm az Irodalmi Kincsek rovat hallgatóit, a mikrofonnál Deák Anita. Június 9 és 12-e között zajlott az 11. kolozsvári ünnepi könyvhét, amely idén is nagy népszerűségnek örvendett, és az érdeklődők számos programon vehettek részt. Mai irodalmi rovatunkban egy a könyvhéten elhangzott beszélgetést közvetítünk, amelyben Fábián Tiborral és könyveivel ismerkedhetnek meg. Fábián Tibor újságíró, író és lelkipásztor egyben, 2002 és 2008 között az Agnus Rádió szerkesztője is volt. A könyvhét keretében zajló beszélgetés apropója Ilyenek voltunk című könyvének második kiadásának megjelenése volt, amely a rendszerváltás előtti gyermekkort, a lassú idő korszakát tárja elénk, de szó esik a Ceausescu elvtárs pajtás és a Guayana szörnyei című regényeiről is. A beszélgetés házigazdája Demeter László, a szerző beszélgető társai pedig Somogyi Botond és Tokos Levente.
1: Tisztelettel köszöntünk mindenkit. Itt úgy beszéltük, hogy ülve maradunk, kicsit családiasabb, barátibb a hangulat, nem vagyunk sokan. És a Valóti Tortom a könyvkiadó nevében szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket, illetve meghívottainkat. Először is Fábián Tibort, akinek három könyvét volt szerencsénk az elmúlt két esztendőben kiadni, és beszélgető társait, Tókos Leventét, aki baróti, mint mi, és Somogyi Botondot, akit a szerző révén volt szerencsénk megismerni, hát percekkel ezelőtt, vagy lesz szerencsénk esetleg a későbbiekben. Megragadom az alkalmat, hogy éppen pár mondatban szóljak a kiadóról is. Ezelőtt 16 esztendővel alapítottam Baróton a Tortoma könyvkiadót, és hát mi az, hogy Tortoma, ez mindig felszokott merülni. Ez Baród fölött egy hegy, ugyanis úgy gondoltam, hogy valami jó, veretes, erdővidéki nevet próbálok kiadó névnek választani. Ugye ez sikerült, ezt nyilván, hogy az olvasók döntik el. Eddig úgy gondolom, hogy jól bevált ez a név. És hát az elmúlt 16 esztendőben több mint 160 könyvet sikerült kiadni. Kezdetben próbáltunk úgy háromszékre korlátozódni, történelem és néprajzi könyvek voltak jó részt a kiadott könyveink között. Aztán úgy területileg, mint műfajilag igyekeztünk minél sokszínűbbek lenni, annál is inkább, hogy egy kis vidéki kiadó, de egyébként az összes kiadó, hogyha nem szélesebb látószögű műfajilag és területileg is, akkor nehezen tud megmaradni vagy fennmaradni, sőt, megkockáztathatom, hogy nem tud fennmaradni. Ezért most már a történelem, néprajz mellett szép irodalom, gasztronómia, nyelvészet, és nem csak könyv, hanem folyóirat is, nagyon sok minden van a kínálatunkban. És hát így, hogy eljárunk vásárokba, különböző könyvbemutatókra, meg más rendezvényekre, úgy adja magát a lehetőség, hogy különböző emberekkel, szerzőkkel is megismerkedünk, és hát így jutottunk oda, hogy Nagyvárad és környékéről is hát 4-5 szerzőnk is van, és hát, hogy megkerestél bennünket. Sok esetben az ember úgy megelőlegezi a bizalmat, hogy ez egy jó könyv lehet, én is, hogyha beleolvasok, elolvasom, akkor azt mondom, hogy hát próbáljuk meg. Mert sajnos több könyvkiadó úgy működik, hogy hát ha van rá támogatás, megcsináljuk, ha nincs rá támogatás, akkor a szerző tegye vissza a fiókba. Az is tapasztalat, hogy több esetben Magyarországról keresnek meg, hogy hát ott valahogy nem sikerült kiadni, vagy ideológiai, vagy éppen az előbb említett okból kifolyólag egy könyvet. Hát nyilván én sem mondok mindenre igen, de volt, hogy azt mondtam, hogy akkor csináljuk meg. És hát így alakult ki egy olyan hát kínálata a Tortoma könyvkiadónak, mert úti könyveket nem említettem, az előbb szakácskönyveket mutattunk be, hogy én úgy gondolom, hogy nincsen szégyelni valónk. Annyit el szoktam mondani nagyobb városokban működő könyvkiadóknak, hogy nekünk Barótról, ugye Háromszéken is a legkisebb város, háromszor annyit kellett dolgozni az, hogy elismert könyvkiadóvá váljunk, nem csak itt Erdélyben, hanem az egész magyar nyelvterületen, mert már eljárunk, úgy érzem, hogy azért bizonyos körökben ismernek bennünket. Tehát háromszor annyit kellett dolgozni, hogy elismert kiadóval váljunk, mint hogyha éppen Kolozsváron, vagy Marosvásárhelyen, vagy mit ad Isten Budapesten működtünk volna. Na hát igazából röviden talán ennyit mondanék, és akkor kinek adjam át a szót?
2: Átvenném én.
1: Parancsolj.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit. Személyes élménnyel kezdeném. Tibi nagyrészt már lehet, hogy ebből sok mindent tud. 90-es évek második felében neveztek ki, és akkor kerültem az üzenet szerkesztőségéhez. Akkor titkárként dolgoztam, vittem a főszerkesztőnek a kéziratokat, akkor nem volt mobiltelefon, nem volt internet, faxon érkeztek az írások, sokszor postán, jó későn. Oda vittem, ki ez? Fábián TV? Jaj, már megint ez a Fábián TV, mit akar ez? Elkezdte javítani, tiszta, piros volt az egész, nem nagyon lehetett érteni. Nem tudtam semmit. És ez így telt, múlt az idő. Aztán én lettem a főszerkesztő, egyre kevesebb piros volt az írásokban. Persze elolvastam én is, bekerült az újságba. Egy idő után azon vettem észre magam, hogy várom, hogy érkezzen az írás Fábián Tibortól. Aztán azon kaptam magam, hogy felhívtam, hogy nincs még egy írásod véletlenül. Aztán odajutottam, hogy nem volt benne egy pont se, vagy egy vesző se, amit kellett volna javítani. Úgyhogy nyilván itt nincs olyasmi mester, meg tanítvány, mert én nem voltam mester, ő meg nem volt tanítvány, és úgyhogy nem szárnyalt senki sehova. Én megmaradtam a szerkesztésnél és az újságírásnál. Vele most már íróként beszélgetek. Innen adódik a kérdés, hogy sikerült ilyen óriánsit szárnyalni, onnan egészen idáig, hogy most már íróként beszélgetek veled. Most hirtelen még az ilyenek voltunk egyik, a harmadik, illetve a második kiadás egyik új...
3: A proféta szóljon belőled, szóljad közben.
2: Igen, erről is majd fogok beszélni amúgy. Cikkében benne van az egyik novellában, vagy tálca novella, hogy közösen elneveztük, hogy eldőlt a talicska. És akkor azt írod, hogy eldőlt az is, hogy én nem leszek kőműves. Volt egy ilyen talicska, amelyik aztán később eldőlt, hogy ilyen irányba készültél és fejlődtél?
3: Én azt hiszem, hogy nem az ugrás volt nagy, bár kétségtelenül, hogy attól függ, hogy honnan nézzük. Tehát valamilyen szinten mindenképpen ennek is volt egy szerepe, mert hogy valamikor érettségi előtt, után két napot lehúztam a Várad melletti, a szakadáti Coca-Cola gyárban, amikor úgy nem láttam magam előtt a jövőt, meg nem volt egy jövőképem, és édesanyám azt mondta, hogy na jó, hogyha itthon ülsz, akkor annál mindenképpen jobb, ha elmész valahova dolgozni. És hát elmentem, és meg kellett rögtön rakjak egy-egy kamiont, és hát úgy nagyon távoli volt tőlem ez az egész munka, és ebben mindenképpen rásegített, meg hozzásegített, hogy lássam azt, hogy akkor én mit szeretnék csinálni, és milyen irányba, és két nap után akkor búcsút intettem szakadáti kólagyárnak, ezt gyakran felidézem magamnak, és mai gyerekeknek, fiataloknak el szoktam mondani ezt a sztorit, akik még nem látják maguk előtt világosan a jövőt, hogy ki kell próbálni magadat valahol egy munka közben, és akkor rádöbbensz, hogy akkor jó ez neked, szeretnéd 30-35 évig ezt csinálni, akár egy talicskát tologatni, vagy bármi mást, vagy pedig tényleg szeretnél egy más irányt venni. Én azt mondanám, még visszatérve a kérdésedhez, hogy nem az ugrás volt talán nagy, hanem nagyon régóta ismerjük egymást. Ez ebből, amit felsoroltál és elmeséltél, ez azt jelzi számomra is, meg szerintem a jelenlévőknek is, hogy valami nagyon ultrakezdő, ifjonc korom óta ismerjük egymást. Tehát az első írásaimmal már akkor ott kopogtattam az üzenetnél, és néha eszembe is jut, és beszéltük is, tárgyaltuk már egymás között is, hogy tulajdonképpen éppen az üzenet az, ahova a legtöbb ideje publikálok már. Ez több mint két évtizede. Úgyhogy úgy szépen lassan én úgy láttam, hogy ugye eljutottam idáig is. Igazándiból mindig bennem volt az a késztetés, az a gondolat, hogy na valamikor akkor egy magasabb polcra kerülni az írással, de nem akartam sietetni sem. Szerintem ez egy érési folyamat. Nem akarok kritikát sem mondani arra, hogyha valaki úgy gondolja, hogy ő már 18 évesen, erre is találom példákat, író, költő, stb., hogy ezzel akar foglalkozni. Nekem el kellett teljen néhány évtized. Eljutottam a sajtóban szinte mindenhova, szinte minden munkát végeztem a sajtó területén, szinte minden műfajban kipróbáltam magam, és eljött az az időszak, ez 2014-15 volt, amikor éppen Szentjobban voltam frissen megválasztott lelkész, amikor odafordultam a feleségemhez, Évához, hogy te, én szeretnék író lenni. És akkor egy kicsit ilyen lesajnáló mosoly volt a reakció, hogy na, akkor félre megint kitalált valamit, és akkor talán még legyintett is hozzá, hogy na, jó, hát akkor tessék, csináld. És az úgy bennem van, úgy büszkén az a 5 évvel későbbi újabb feleségtől jövő reakció, amikor már nem tudom, hogy egy könyv kapcsán, az ilyenek voltunk első kiadása kapcsán, vagy pedig a Tiszatájba, mondjam így, beírtam magam, amikor akkor már az a reakció jött Évától, hogy te emlékszel, hogy azt mondtad 5 évvel ezelőtt, és megcsináltad a Csodavigyinál.
4: Én folytattam csak egy ilyen személyes emlékkel, ugye, ahogy mi találkoztunk. Annak idején, amikor átvettem az RDK-ma igazgatását, akkor pont te voltál, aki megkeresti, hogy na, közölnéd ezt az írás. Persze, hát akkor már nem voltak piros pontok benne, abszolút. Tehát tökéletes volt az írás, tehát elsőből bemint. Aztán még kezdett jönni, az ilyenek voltunk szerve. És akkor, hát miért az ötlet adta magát, hogy ezt ki is adjuk. Akkor született az első kiadás. Arról szeretnének faggatni téged, hogy van az ilyenek voltunkban effektíve 3 településről beszélsz. Hát Várót ismerjük nagyjából. Fugyivásárhelyen Várat felé kell átmenni, egyébként nem nagyon tudunk róla, de azt is ismerjük. Van egy harmadik.
3: A harmadik település az Magyarcsaholy, igen. Szatmár megyei kis település Tasnád közelében, 7 kilométerre tőle. Ez úgy került be a könyvbe, és még terjedelmesebben a második kiadásba, hogy az első kiadásban 32 tárca novella van jelen, ebben a másodikban, ebben a friss kiadásban pedig 37. Amíg készült a könyv, már is 2 újabb kis történetecske elkészült, tehát 39-nél tartok, és körülbelül úgy látom, hogy nagyjából ennyi is volt. Nagyon fontos ebben a történetmesélésben, fabrikálásban a spontaneitás. Tehát az, hogy nem hajt a tatár, hanem tényleg, ha bejön, bevillan egy-egy régi gyerekkori, ifjúkori történet, akkor, és hogyha úgy érzed, hogy na, ezt érdemes megírni, és ezzel foglalkozni, az olvasó elé tárni, akkor megírod. Tehát Magyarcsaholyhoz visszatérve, nagyszülők kapcsán került be a könyvbe, a második kiadásban már több történet is van Csahollyal kapcsolatosan. Én unokaként aránylag sok időt töltöttem ott, és valahogy a szívem csücske ez a település azóta is. És ez a hármasság az úgy megvan. Tehát tulajdonképpen a 80-as évek, és a 80-as évektől körülbelül a 90-es évek első néhány éve, tehát ennyit ölel át ez a kötet.
2: A zöld-sárga az egyik címe a Ilyenek voltunkban. Nekem mondhatnám azt, hogy az a kedvencem, és azért mondanám azt, mert azt én nem értem meg gyerekként, arról van szó benne, akik nem ismerik a történeteket, hogy a vonat mellett integetnek a gyerekek és várnak cukorkát, ugye a régi rendszerben szinte nem volt semmi, még a cukrászdában vagy az édességboltban sem. És a másik talán a sorbanállás, mert azt viszont mindannyian átértük akkor, és ebben aztán tényleg benne van, ahogy én szoktam nevezni az egyik előszóba, és azt írtam, minden Fábián tibiség. Mire értem ezt, hogy önirónia, humor, tanítás, szomorkodás, de előrelátás is van ezekben a történetekben, tanítás. Azért is szoktam mondani, sajnálom, hogy nincsenek itt fiatalok, hogy nem csak ilyenek voltunk, hanem hogy milyenek vagyunk mi, visszatekintünk magunkba. Csak a sorbanállásról, ahogy Tibi fogalmaz, napi rutin része volt, mint a fogmosás. Vagy olyan volt, mint ma a wifi kód. Tehát megnevetteti az ember, de ugyanakkor rádöbbent, hogy milyen szegénységben éltünk. Neked vannak-e kedvenceid? Vagy milyen kedvenceid vannak? Mert én amikor kezdtem kiírni, akkor egy idő után eljutottam a 6-8-nál, na hát nem lehet ennyi kedvencem, de hogy ez is tetszik, meg az is tetszik.
3: Kedvencek, igen, ez az egyik érdekes reakció az olvasók részéről, hogy mindenkinek megvan a kedvence, a maga kedvence, mindenkinek más és más, és nekem is megvan a magam kedvencek. És nekem érdekes módon, ami úgy közel áll a szívemhez, az a 2 rossz csont osztálytársamról szóló történet.
2: Nem ész neveket, ez egy másik kérdés lett volna, akkor most kérdezem meg, felismerték magukat benne, elolvasták? Hogy...
3: Szerintem nem olvasták el, mert rossz csontok voltak, és nem mondom, hogy maradtak, de lehet, hogy az olvasást továbbra sem annyira kultiválják, rossz csontok, nem tudom. Tehát sok osztálytársamhoz elkerült a kötet, meg Fugyi vásárhelyéhez, ismerőshöz, de éppen róluk nem tudok. A Varázsbesző lovagjairól van szó, és van egy ilyen szokásom, hogy amikor megjelenik a könyv, akkor újraolvasom, egyrészt magamat is ellenőrizzendő, meg egyáltalán, hogy tényleg lássam, akkor egy bizonyos távolságra már elkerültem az írásba foglalástól, és akkor lássam, hogy akkor tényleg az van benne, amit én szerettem volna, és tehát tulajdonképpen tényleg valóban magamat ellenőrzöm. Az a legjobb érzés ilyenkor, amikor van egy aha érzés a szerző részéről, hogy na, akkor ezt elég jól megírtam, és talán ez a történet az, ebben van humor, ebben az van, hogy milyenek voltunk tényleg, amikor az iskola kerülés és ennek a legválogatottabb dolgai és fajtái előkerülnek, és ott voltak az életünkben, és egészen más volt a fegyelmezés, ugye. Tehát 30 év alatt annyira távol kerültünk ettől a 80-as évektől minden szempontból, hogy ha egy mai 10 éves a kezébe veszi és elolvassa, akkor számára ez egy történelemkönyv. Szó szerint nyugodtan mondhatom ezt, hogy számára ez egy történelem, amivel vagy tud, vagy akar, vagy nem akar azonosulni, és azt mondja, hogy hű, de ósdiak voltak ezek a 80-as évekbeli szülők és nagyszülők, és hát tényleg nagyon távol került az életünk, és a zöld sárgával kapcsolatosan ott a második kötetben lett egy rövidike kis kiegészítése az egyik történetnek, ahol arról mesélek, hogy kézen fogtam a 6 éves fiacskámat, és meg akartam neki mutatni a tasádpatakot, ami többször is előfordul itt-ott a könyvben, hogy akkor mutassam meg, hogy na édesapa itt pecázott, itt őrizte a tehenet, itt várta a vonatot, itt integetett, és egyáltalán a fél életét gyerekkorban itt töltötte, és arról szól ez a szomorkás, rövid kis post-scriptum hozzátoldás, hogy egyszerűen képtelen voltam meg közelíteni a patakot, és ebből azt a tanulságot mondtam, hogy tényleg emlékezni tudunk, mesélni tudunk, és már én is elkezdtem mesélni ezeket a történeteket a gyereknek, és tényleg tágra nyílt szemmel hallgatja, hogy tényleg így volt, tényleg nem volt áram, tényleg fekete-fehér tévé, egy csatorna és internet nuku. Tehát számára ez egy, valóban egy mesebeli, mintha mesét hallana, és elhiszi, meg kénytelen elhinni, apa mondja, tehát ha apa mondja, akkor valóban akkor van valami igazság tartalma. De mindez azt jelzi, hogy nagyon-nagyon távol került az életünk, és még egy kicsit, amit mondtál, hogy egy bizonyos életkor után már kedveljük, meg akarjuk, és megszületik bennünk az emlékezésnek az igénye. Tehát egyre jobban és egyre gyakrabban, olyan körülbelül 40 fölött tájolom ezt be, amikor már egyre több gyerekkori és ifjúkori történet kezd megszületni benned, illetve visszajönni, és a könyvnek talán ez a fő szerepe, vagy sikere, hogyha nem túl nagy szó ez, hogy akik olvasták és visszajelzéssel megkerestek, szinte mindenki egyöntetően azt mondja, hogy számára segített emlékezni. A saját történeteit közben párhuzamosan vagy utólag gondolta vissza.
4: Erről is akartam a következő kérdésembe kérdezni, hogy ugye a három település, hát mondjuk nagyváros elég nehéz úgymond behatárolni ebből a szempontból, hogy milyenek voltak a visszajelzések azokról a településekből, amelyekről írtál?
3: Azzal kezdem, hogy senki sem proféta maga hazájában, és akkor ezzel szerintem elég sok mindent elmondtam. Én nagyváradi születésű vagyok, Fügyivásárhelyen nőttem fel. Az első kiadást különösképpen, ami még Fugyivásárhelyeknek is volt külön ajánlva, sokak kezébe elkerült, és sokak számára egy élmény volt, tehát tényleg egy ilyen, mondták, hogy együtt nevettek és írtak a szereplőkkel és a történetekkel, és valóban egy ilyen különleges élmény volt azoknak, akik, ha nem is eredeti nevükön, de szerepelnek úgy, mint volt osztálytársak, óvodástársak, szomszédok, stb., és számukra tényleg egy ilyen többet mond, és közelebbit mond minden történet, minden fogyivásárai történet. Például Magyar Csaholyba igazándiból nem került el szerintem a könyv. Váradon pedig ott nagyon sokan keresték, meg keresik, és ez is adta a második kiadásnak az ötletét, és egyáltalán ezt az elrugaszkodást ebbe az irányba. Tehát van is egy érdeklődés, meg van, aki ismeri, van, aki nem ismeri, de ez a mai világban úgy van, hogy aki könyvet szeret forgatni, meg szereti a könyvet, az annak előbb-utóbb eljut ez is, vagy bármi más kötet a kezébe. Nekem egy jó érzés volt, még a kérdésedre reagálva, hogy nagyon sokan olyanok megvették a könyvet, első-második kiadásról beszélek együtt, akik amúgy nem vesznek könyvet. Mert valahogy azonosultak vele, vagy ismertek engem, vagy fogyivásárlóként kíváncsiak voltak rá, ilyesmi. Tehát nagyon sokan azt mondták, hogy na, ez az a könyv, amit akkor én megveszek.
2: Megszületett az első írás, azt hiszem az az Amerika, London, Párizs, és nyilván akkor nem azzal a célral, hogy na, a leendő kötetemnek ez az első cikke lesz, aztán a következő és az azt követőek is. Mikor derült ki, hogy, vagy mikor döntöttél úgy, vagy mikor érezted úgy, hogy na, ebből egy kötet kell legyen, és mikor került oda, hogy na, ez pont az Ilyenek voltunk címet is kapja?
3: Igen, még úgy előttem van az a 2019 tavasza, kora tavasz, amikor az első Amerika, London, Párizs című történetet megírtam. Ez úgy kifolyt belőlem, és úgy bennem volt ez az egész, és akkor ezt úgy megírom. És utána jöttek újabb és újabb emlékek, és akkor azon vettem észre, hogy már lassan-lassan ott sorakozik egyik a másik után, és akkor egy sorozattán nőtte ki magát. És még mindig nem gondoltam semmit, hanem azt láttam, hogy egyrészt Tokos Levinnek, az Erdéma akkori főszerkesztőjének, igazgatójának, tulajdonosának ez tetszett, meg tetszett az olvasóknak, nagyon sok visszajelzést kapott, a Fogyivásárhelyiek ugrottak rá, tehát megtalálták a falustársak, és konkrétan, remélem, hogy jól emlékszem, Tókos Levente volt az, aki azt mondta, hogy te, hogyha ezt ennyire szeretik, akkor csináljunk belőle egy könyvet. És ő, aki soha nem készített addig könyvet, akkor ez ilyen kis, azóta sem, akkor konkrétan ilyen lakmuszpapírként, akkor ő ezt megcsinálta. Úgy indult.
2: Elfogyott az első, jött a második. Már megvolt a tarsolyban az, hogy mivel fogod kiegészíteni?
3: Menet közben úgy íródtak az újabb és újabb történetek, mint ahogy most is ugye meséltem, hogy már a második kiadás készülte nyomdai munkái alatt, például egy édesanyára koncentráló, szinte anyáknapi témához közelítő történet megszületett, vagy utána egy magyar csaholyra koncentráló kis történet. Tehát 39 tárcanovellánál tartok, körülbelül itt nagyjából én le is teszem a lantot, de soha nem mondta, hogy soha, tehát az is könnyen lehet, hogy bevillan. Az emlékezet ez ilyen, hogy egyszer valamiről valami eszedbe jut, és akkor azt megírod, mert ezt meg akarod írni. Többen voltak, többek között az egyik utolsó író, aki velem egy évben született, Mészáros Zoltán Endre, hogy sok mindent nem írtam meg. Hát sok mindent nem írtam meg, és sok mindent nem is írhattam meg, hanem itt jön be az, hogy akkor mindenki elkezd emlékezni, és mindenki elkezd arra gondolni, na akkor ő ezt hogy élte meg. Az ő gyermekkorában, hogy volt ez, nála ez másképpen volt, más dolgok jutottak eszébe, mondjuk a sorbanállásról. Én próbáltam ezt egy kicsit ilyen pozitívan lefesteni. Azért nyilván, hogy nem örültünk, hogy ott ültöttünk 2-3-4, nem tudom hány órákat a sorban, és kínlódás volt az egész, és lehet egy olvasó számára kicsit úgy tűnhet, hogy nagyon nosztalgikus húrokat penget ez az író. Valójában arról van szó, hogy a fiatalok voltunk, gyermekek voltunk, ifjak voltunk, ilyenek voltunk, és ez számunkra nagyon jó leső érzés megidézni, és az is természetes valahol, hogy csak a szépre emlékezünk, a rosszat, rengeteg rossz is történt.
2: Hát az is benne van azért a sorban állva, hogy csak a kicsit elégedetlenek voltak sorban állva, mert aki már túlságosan elégedett volna, hamar a soron kívül találta magát, ahogy te írod, és ki tudja, hogy még hol találta magát. Én tudom, miért kívánom, hogy elfogjon a második kötet? Mert akkor lehet, hogy lesz egy harmadik bővített, és akkor ahhoz még többet kell írjál.
3: Igen, én is ezt kívánom, és ez teljesen az olvasón múlik, tehát én ezt a labdát általában visszaszoktam passzolni a nyájas olvasónak, hogy régen emlegettük, hogy...
4: A harmadik van esetleg másnak a történeteit is megírhatod.
3: Na, jönnek az ötletek, úgyhogy ez teljesen a nyájas olvasótól függ. Hogyha úgy fogy a könyv, és akkor egyszer a kiadó azt mondja, hogy hű, akkor a körmünk régett a gyertya.
1: De most majd én fogok jelentkezni, mint a szerkesztő úr, hogy akkor kiügyél még valamit.
3: Meglátjuk. Reménykedjük.
1: Legyen úgy.
4: Nekem a sorbanállásról egy dolog villant be, hogy nekem a sorbanállással nem volt bajom. A belső önkiszolgálat Baróton, a belső önkiszolgálat, a Tök és Kaficeménynek a kedvence voltam. Jó volt az egy kiszolgáló, Messzájú Kaficemény. És én, amikor megkaptam a kenyeret, kaptam elé egy kiflit is. Tehát nekem rossz emlékeim nincsenek a sorban, azután már kezdenek
2: jönni. Mikor nem kaptál a kiflit?
4: Hát már kiflit sem.
2: Újságíró szakot végeztél és teológiát, rádiónál dolgoztál, újságnál dolgoztál, lelkipásztorként, egyházban vagy, szereted a sportot is, focit is nézel, sőt, te magad is focizol, fociztunk is együtt. Hogyan jutott eszedbe, és talán akkor ezzel most áttérnék a második kötetre, hogy te, amikor ugye akkor gyerekként, fiatalként élted meg azt a korszakot, Ceausescuról írjál bármit is?
3: Nagyon sok szerzőnél azt látom, hogy letáborozik egy bizonyos történelmi korszak mellé, és tehát elkezd ezzel foglalkozni, és akkor úgy érzi, hogy na, akkor még nem írt meg mindent, még nem írt ki mindent magából, akkor más műfajokban is. Amúgy is jellemző rám, hogy nagyon szeretek a műfajok között jönni-menni, és kipróbálni magam, és újabb és újabb témák, és körülbelül ez volt a 80-as évekkel, hogy valahol úgy távolt vertem a 80-as évek mellett, mert mondom, szerintem inkább a legjobb kiinduló pont az, hogy fiatalok voltunk, gyermekek voltunk, és a jó történeteket, amire jól esik emlékezni, azok kerültek az ilyenek voltunkba. Ami pedig a Ceausescu könyvet illeti, én Jaroszláv Hasek Švejkének nagy rajongója vagyok. Néha viccesen azt is szoktam mondani, hogy talán még többet is olvastam, vagy többször is elolvastam, mint magát a Bibliát, ami lelkészként egy érdekes dolog. De a lényeg az, hogy gyakran eszembe jutott az, hogy hát ez egy valami hasonlót jó lenne akár a román kommunizmusról is írni, meg Ceausescuról, és egy ilyen vicces, humoros formában egyfajta paródiát megrajzolni, tehát hogy ne ilyen keserny és mázzal és ízzel és műfajban, hanem úgy emlékeztetni és úgy visszaemlékezni, hogy valahol utólag is kinevessük a diktátort, meg azt a korszakot, amiben azért tagadhatatlan, hogy rengeteget szenvedtünk mindannyian, gyermekként, felnőttként, középkorúként, tehát mindenkinek megvolt a maga keresztje, amit elhordozott a kommunizmusban, nem volt ez egy könnyű korszak, hanem az idő volt más. Tehát itt az ilyenek voltunk hátoldalán, használom a lassú időkorszakát, ezt a kifejezést, hogy egészen más volt az időnek a ritmusa, meg a járása, és én magamon veszem észre, hogy nem tudok elég korán elindulni, ez mondjuk a mai nappal kapcsolatosan is így volt, de úgy általában, hogyha egy napi rendem van, mert folyton lótás, futás, rohanás a vége, ilyen lett az életünk, tehát ebben a mai rendkívül stresszes, ideges, és nehezen tudsz leülni, és akkor kezedbe venni egy könyvet, és egy kicsit meditálni, és egy kicsit csak nézni a faleveleket, vagy hallgatni a verebeket, meg a madarakat, meg egyáltalán csak az Istennek a teremtett szép világába belé csodálkozni. Egyre kevésbé így van, miközben pedig gyermekként, itt leírom a történetekben, hogy ott ültünk órák hosszat a legelőn, és ott aztán tényleg a mindenbe belé tudtunk csodálkozni, és ez egy ilyen normális dolog volt. Más lett az idő, megállt az idő, vagy lassan telt az idő, most pedig nagyon gyorsan eltelik ez a 24 óra, tehát azért látszik nagyon-nagyon a különbség. Ceausescuval kapcsolatosan pedig tényleg ez így bennem volt, hogy akkor egy humoros, ez egy kihívás volt számomra, hogy na, ezt a műfajt is megvalósítani. Ezt a könyvet írtam egyébként a legtovább, leghosszabb ideig, meg megszakítva 5 éven keresztül, és itt is előfordult az, hogy a könyv megjelenése után még azt éreztem, hogy hát valamit azért még nem írtam meg, így született meg a 8. fejezet, ami egyébként a legterjedelmesebb fejezete a Ceausescu könyvnek, vagy az lenne, ha benne lenne. A Tiszatáj irodalmi labban így felosztva megjelent, tehát ott interneten, az internetes változatában utána kereshető és kutatható, mert volt egy olyan hiányérzetem, hogy nem vittem el Ceausescu elvtársat a nép közé. Tehát, hogy volt foci meccsen, meg az elnöki hivatalban, meg elment vadászni, meg ott volt a bukás, meg minden, 7 fejezetben, de ugye egyszerű népnek a keblére nem engedtem a szegény elvtársat.
2: Akkor azért ott volt.
3: Igen, Pújdedákkal volt, hogy valamilyen szinten a csíkszeredai városlátogatás kapcsán, és azt is tudni kell, hogy itt anekdótákat találtam, és anekdótákból dolgoztam ki ezeket a fejezeteket, például olyanokat, amiket ismerünk, Kunténum és Pújdedák, meg olyanokat, amiket nem annyira ismerünk. Ezeket megtaláltam, ezeket formáltam, és találtam egy érdekes visszaemlékezést 1989. december 11-éről, tehát itt már a levegőben nagyon benne volt a változás szele, amikor egy fiatalember, ma már nem az, elmeséli, hogy Bukarestben ott áll a Dorobán Cilor téren, és látja, hogy megáll egy nagy áró, kiszáll belőle az elvtárs, és bemegy egy alimentárba, és utána pár másodperc után, gondolom, nem kapott semmit, vagy nem készültek a jöttére, ez egy spontán látogatás volt, akkor sarkon hagyott és kijött. És akkor a valóban spontán összeverődött nép, akkor megéljelezte és tapsolta. Na, ezt gondoltam én tovább, egészen addig, hogy elvesződik Ceausescu elvtársam a nép között, Bukarestben, mert hogy teljesen spontán volt a dolgok, tehát ugye ez a hatalom nem szerette a spontanitást. Azt szerette, hogy minden az utolsó fűszálig ki legyen egyenesebbe, zöldre legyen festve, és minden úgy legyen, ahogy előzetesen megtervezték. Na, ez a nyolcadik rész és a nyolcadik fejezet ennek a regénynek.
4: Nekem az jutott eszembe, amikor újságoltató készülhet Ceausescuról egy új, nekem az jutott eszembe, hogy a Batman, Supermanről mindenki, annyi mindent ír, és el is olyan hangőt lehet lehúzni a Ceausescuról, de átküldtem és átolvastam az első pár fejezetet, mondtam, hát már időzőjelbe tettem azt a bőr lehúzásos dolgot, hogy tudomásom szerint szatírát németül sem.
3: Magyar szerzőről nincs tudomásom, de román szerzők vannak egy-kettő, akik foglalkoztak ezzel a témával.
2: Hosszan zúgó, lelkes taps, a szűnni nem a...

0: korhű történelem, mint sem szatirikus rész. Ez tudatos volt, vagy csak én érzem így?
1: Tudatos volt, és ez adta ennek a regénynek a nehézségét, hogy azért próbáltam történelmileg is elhelyezni egy bizonyos korba ezt a mondandót. 87 és 89 között zajlik a Ceausescu elvtárs pajtás 7 fejezete. Tehát, hogy próbáltam egy ilyen történelmi hűséget is azért, hogy bevinni, és azok, akik akkor éltek, meg megérték ezt az egész korszakot, számukra legyen egy ilyen visszakacsintás, visszajelzés, hogy igen, emlékszem rá erre a szereplőre, stb. Helyszínekre. Tehát itt a fikció és a történelem az, hogy sokszor egymásnak köszön és egymást váltogatja. És mondom, az, aki megérte ezt a korszakot, az nagyon sokszor tényleg így bólogatva olvassa, vagy mosolyogva, hogy igen, igen, ez pontosan így volt, és még itt is van lehetőség a saját anekdotákat. Egyébként tegnap Debrecenben az ottani könyv héten jártam, és rögtön egy 10 perc alatt begyűjtöttem két újabb Ceausescu anekdotát, egyik jobb, mint a másik, tehát tényleg a téma az utcán hever, vagy a könyvbemutatókon hever. Tehát az utolsó fejezet, igen, úgy gondoltam, hogy a bukással érdemes foglalkozni. Egy diktátorról beszélünk, senkinek sem születik diktátornak, ez a pontos kifejezés. Mindenki egy egyszerű gyermeknek születik, aztán telik múlik az idő, és lehet, hogy Ceausescunak is megvoltak azok a korszakai, amikor még egy ilyen normál, elismert politikus volt. Aztán egyre inkább torzult ez az állapot és ez a személyiség. És a végén megkaptuk azt, amilyen volt a 80-as években, a 80-as évek végére. 60-as, 70-es években lehet, hogy egészen, nem egészen, de valamennyire mindenképpen egy más jellemzői voltak az ő személyiségének. És különösképpen a drámára igaz, mert hogy egy drámát is írtam erről az időszakról.
0: Abból nőtt ki a regény, gondolom.
1: És hát ez úgy párhuzamosan működött. Szerintem megszakítottam a regényt, és akkor utána jött egy drámai kísérletezés. Ott az utolsó két napját elevenítem meg, illetve festem meg ebben a történelmi egyfelvonásos drámában Ceausescuéknak, amikor már nincsenek hatalmon, ott két elesett embert látunk. És itt ebben az utolsó fejezetben is a regényben próbáltam szinte ilyen pszichológiai kísérletbe bevonni az olvasót, hogy lehet, hogy egy adott ponton már, mikor azt látja, hogy két egyszerű ember kézenfogva besétál a kaszárnyába, és mi tudjuk, hogy mi következik, ők még akkor úgy a regényben nem tudják, akkor lehet, hogy még a sajnálat is megszületik bennünk, mert érző emberek vagyunk, meg emberek vagyunk, és azért valahol ez is természetes. Tehát próbáltam azért ezt is megjeleníteni, és nem csak egy fekete-fehér képet felfesteni az olvasó számára, hanem emberi rezdüléseket, emberi mi voltot is megrajzolni, mert végső soron egy diktátor is ember, vagy ember volt valamikor.
0: Benne van a humor, a kritika is nyilván, érdekes történetek, Steaua Dinamo meccs, szatirikus is. Én viszont úgy éreztem, hogy egy része a kommunista rendszernek, a nagyon sötét része, az részben hiányzik. Persze nem annyira, mert hogy amikor hátra kacsint cingosan Julián Vládra, a Securitate főnökére, aki, ahogy írja Tibi, a fekete autókkal való véletlen gázolásoknak a szakértője, akkor tudjuk, hogy miről van szó, de azt is tudjuk, hogy hány embert lőttek be a Dunába, a Dunacsatornába, a határon, öngyilkosságok, gyilkosságok, ezeket kihagytad. Ez is tudatos volt, hogy inkább szatirikus legyen, és a kommunista nagyon csúnya oldalát, a börtönöket, a lágereket kihagy belőle?
1: Igen, tehát tulajdonképpen itt, hogyha 14 fejezetből állna ez a kötet, akkor sokkal több témát be lehetett volna hozni, ez természetes. Én egy kicsit talán azt a ma is csúcsra járatott nosztalgiát lovagoltam meg, meg ezt akartam egy kicsit láttatni is, meg másfelől egy kicsit megkritizálni, és kicsit ilyen görbetükröt mutatni a mai romániai ember számára, hogy végül is milyen rendszer az, amit ő visszasír, meg milyen diktátor az, amely egykor vezette őt. És konkrétan ugye a cím Ceausescu elvtárs pajtás, tehát ebben van egy ilyen kis finom, kedveskedős kis megfogalmazás, hogy egy kicsit mutassam meg számára, hogy ki az, akit úgy visszasír, másfelől pedig a nyugat is pedig úgy sír vissza, hogy

0: közben egy percet nem ért a szöges drót túloldalán, tehát nagyon érdekes a nyugati viszonyulás, ez is egy külön történet, meg egy külön beszélgetés része lehet. Tehát egy kicsit saját magunkat is kinevethetjük, megmosolyogtathatjuk, hiszen egy percet nem kívánnánk abban a rendszerben élni. Tehát, hogyha itt lenne egy ilyen időkapu, hogy akkor visszamehetsz 89 mondjuk decemberébe, és akkor visszállhatsz a sorba újabb 5 órát, akkor nem biztos, hogy sokan átmennénk, vagy ha igen, akkor visítva rohannánk vissza a jelenbe, mert hát hol van a wifi kód, úgyhogy nem tudnánk ezt már újraélni, meg már mi sem vagyunk erre készek és képesek, akkor kénytelenek voltunk túlélni és megélni ezt így, meg ahogy lehetett. Ma már 30 év távlatából számomra nem maradt más, mint a nevetés, mint a mosolygás, mint kinevetni ezt a korszakot, akár még magunkat is vele együtt.
1: Éppen erről akartalak kérdezni, említettel az őrbetűkhöz, hogy és a nosztalgiázóknak, hogy ezt oda tartani. Lehet-e a Ceausescu eltáspajtás és a ilyenek voltunk képkön között egy olyan párhuzamot vonni, ha beszélhetünk párhuzamról, hogy ez a két könyv összességében egy Fábián Tibor féle tasi a nosztalgiázóknak, hogy gyerekek, ezek voltunk, vigyázzatok, mert még lehet ilyen. Istenőjéz.
0: Igen, tehát ez a kötet is lehet a mai generációknak, a Ceausescu könyv is, tehát a mai fiataloknak lehetne. Egy olyan érdekes történelem óra, egy ilyen érdekes kaland, ahol visszatekint arra a múltra, amit ő nem ismer, vagy nagyon minimális ismeretei vannak, nagyapa, nagyszülő, szülő esetleg, ha mondott valamit, máshonnan nem feltétlenül hallott. Tehát ő a olvasmányosan és humorosan ismerkedhet meg a múlttal, végülis mind a két könyvben valóban, ami egyfelől tényleg azt mutatja számára, hogy teljesen más volt 30 évvel ezelőtt az életünk. Tehát aki ebben az időszakban született, mai korszaknak a gyermeke, bele sem tud gondolni. Tehát mi is azért meg kell erőltessük az elménket, hogy na akkor úgy ezek a jelenből visszautazni egy kicsit a gondolat szekerén, abban a múltban, amikor teljesen más volt minden. Tehát valami nagyon-nagyon a hátunk mögött hagytuk, és persze utóvégre végül is az marad ebből az egészből, hogy csak a szépre és a jóra emlékezünk. És az is lehet, hogy én sem akartam, visszatérve még a te kérdésedhez, hogy nem akartam annyira a véres, kemény múlttal előhozakodni. Nehéz lett volna akkor nevetni, meg a szatíra nehezebben tudott volna érvényesülni egy ilyen állapotban. Miközben pedig kétségtelenül ott volt. Lásd, az utolsó fejezet a bukás, ott is hát rengeteg vérrel, meg ugye a forradalom, meg minden lehetett volna szembesíteni az olvasót. Inkább más irányba próbáltam, tehát untig ismerjük amúgy is, hogy mik történtek akkor. Próbáltam egy kicsit más irányból meglovagolni ezt a történést.
2: Az ilyenek voltunk elfogyott ugye az első kiadás, azt mondtad egy régebbi beszélgetésünk során, hogy a Ceausescu könyvet is nagyon jól vették, míg a Gajan a szörnye, és ott most már áttérhetünk, mert fogyóban az idő, kevésbé, pedig nekem azt tetszett a legjobban, próbálom a hallgatóság felé is idézőjelbe téve eladni a könyvet. Nagy Arisztid földrajz tanárom rengeteg könyvet adott annak idején különböző régiókról, hogy olvassunk, és én nekem a kedvenc volt a földrajz az összes tantárgy közül. A braziliai őserdőről is adott egyet, ma is látom, hogy a pekárik hogy szaladgálnak a csíkos vaddisznók. Hogy jutott eszedbe, hogyha már kalandregényhez tértünk át, vagy tértél át, Guyanába vinni ezt a történetet, Dél-Amerikába?
0: Nagyon egyszerű, próbáltam valami nagyon ismeretlen és egzotikus országot megjelölni, kis túlzással azt mondhatom, hogy megnéztem a térképet, és ami a legtávolabbi volt és legismeretlenebb volt számomra, rábögtem, és akkor legyen Guyana, még nagyon sokáig még a kiejtését sem ismertem helyesen, tehát konkrétan azt mondtam, hogy na 2020 nyarát írtuk, pandémia, éppen nyakig ültünk benne.
2: Ez látszik akkor is a könyvben. Van maszk benne, karantén, szóval ilyen.
0: Kicsit úgy finoman ezeket a témákat is belevittem, nem olyan erőteljesen, tehát hogy ne öklendezzen annyira az olvasó ettől a témától, hanem azt mondtam, hogy na akkor én most írok egy zombi regényt. Tehát hogy ilyen hasraütéssel, most akkor legyen egy egészen új műfaj, akkor fejeztem be a Ceausescu drámát, ami egy nagyon nehéz műfaj, nagyon nehéz téma volt, és ott aztán tényleg az elesett embert állítottam piedesztára az olvasó számára, aki, ahogy valaki írta, azon rádöbben, hogy hát szegény, és a szerző sajnáltatja szegény Ceausescu-ékat vele, tehát hogy valahol kénytelen együtt érezni, mert két elesett embert lát. Na és akkor innen egy nagy ugrás, hogy na akkor ebből a kemény alkotási folyamatból akkor jöjjön valami kis lezser, egyszerű, egy jó kis kalandregény, ahol én is szerzőként, íróként együtt tudok menni és haladni. És azt mondhatom, hogy ez volt számomra a legkellemesebb, legérdekesebb utazás, mert szinte nagyon gyakran külső szemlélőként tekintettem a dolgokra, és ugye élő halottakat hoztam be a történetbe, és nagyon gyakran éjszaka írtam. Akkor úgy
2: megijedtél saját magadtól?
0: Hát magamtól éppen nem, annyira ijesztő még nem vagyok, hanem az, hogy a lakásban, a sötét éjszakai lakásban úgy közlekedtem, hogy óvatosan, hogy akkor itt melyik fekete sötét sarokból ugrik ám valaki, vagy valami. Tehát úgy annyira hatás alá kerültem, és írtam, gondolkodtam a sztorin, és borzongtam. És akkor ez számomra egy ilyen jó leső érzés volt, hogy tudtam, hogy én írok, tehát ez már egy ilyen kettős identitás valami volt, hogy én írom, az én hatásom alatt áll ez az egész történés, és akkor közben pedig rettegek tőle. Tehát valahol írtam is, meg olvastam is. És akkor az olvasó az rettegett, az író az pedig élvezte ezt az egészet.
2: De megjelenik benne azt hiszem a teológus is, és ehhez fog a következő kérdés kapcsolódni, hiszen végigvonul egy egyházi vonal is, bár lehet, hogy egy kicsit túlzási megfogalmazni, mivel Vito atya, aztán Luis atya, megjelenik Teodoro atya, aztán Roger is végigmegy. Ezt előre így elgondoltad, hogy lesz benne egy ilyen mondjuk így missziós szál?
0: Végül is katolikus papok a főszereplők, és valóban van egy ilyen katolikus missziói szál, meg volt olyan olvasó, aki azt mondta, hogy mondjuk ő ismer engem, így könnyen beszélt, hogy hát annyira érződik, hogy ezt egy lelkész írta. Én annyira nem örülök, hogy mint író, hogy ha valaki azt mondja, hogy elolvastam, és akkor igen, ezt egy református lelkész írta, tehát nem ezzel a szándékkal, nem ilyen hittérítői szándékkal íródott, de azért az ember nem tudja magát megerőszakolni ilyen szempontból, és valahol a lelki mélység az mindenképpen megszólal, és volt, aki ezt mondta, és több ilyen visszajelzés érkezett, hogy igen, érti a gondolatmenetemet, nem akar nagyon erőszakos lenni, nem akar semmi keresztény dogmatikát úgymond
2: lenyomni
0: a torkán az olvasónak, hanem egyszerűen azért ott vannak azok az életbeli igazságok és az élet melletti kiállás, és közben pedig a folyamatos izgalom. Tehát meg számomra az volt a lényeges, hogy úgy láttassam ezt a történetet az olvasóval, minthogyha egy filmnek a forgatókönyvét olvasná. Tehát minthogy a kis rövid jelenetek ott vannak, és amikor az olvasó éppen megnyugodna és hátradőlne, hogy na, akkor éppen életben maradt a főszereplő, akkor gyorsan jön egy másik valaki, egy zombi, és akkor kivégez mindenkit. És körülbelül talán nem árulok el nagy titkot, amikor volt egy pár olvasó, ismerős barát, aki felhívott vagy írt, hogy hát képes voltál kivégezni ezt a... Majdnem elmondtam, hogy kit, úgyhogy nem akarom lelőni a poént, de hogy az utolsó sorokban valakit... úgymond elteszek láb alól. Hát igen, a szerzőnek megvan a joga.
2: De látszik, hogy te protestáns teológus vagy, mert ugye te angol Guyanánál, mert van francia és holland Guyana is. Francia Guyana az inkább katolikus, ez ahol játszódik a történet, ez inkább protestáns. És te mégis katolikusokat nyírsz ki, vagy nyiradsz ki. Tehát...
0: Jó, most annyira ne akarunk ilyen mögöttes tartalmat találni benne, ilyen nem volt ilyen szándék. Inkább egy ökumenikus gondolkodás.
2: Megtörtént, hogy végigolvasva a könyvet eszedbe jutott, hogy na ezt azért nem, hogy nem így kellett volna, hanem hogy ez még érdekesebb lett volna, még csavarintosabb lett volna, vagy elolvastad, hogy azt mondta, hogy ez így jó, ahogy van.
0: Igen, az utóbbi, a második elolvastam, és úgy nagy vonalakban egyetértettem magammal. Egy második kötetnek, egy folytatásnak a szálai ott vannak a fejemben, de visszatérek oda, hogy minden az olvasótól függ, hogyha egyszer azt mondja a kiadó, hogy Tibor, baj van, üres a raktárunk, akkor erről majd tehetünk.
1: Erről is akartam kérdezni, hogy ennek, ha már a másik kötetről beszéltünk, hogy ennek akkor lesz
3: egy kalandregény.
1: Nem feltétlenül zombiként, hanem egy kalandregény.
0: Igazándiból a Ceausescu-nak is lehetne egy folytatása, a Guyanának még inkább, tehát a három kötetből, amiről beszéltünk most az elmúlt órában, Talán leginkább egy teljesen új folytatás, egy második történet, ami már az Egyesült Államokban játszódott, tehát nem a Dél-Amerikában, és egy városi szinten és városi közegben. Ennek a szálai ott vannak a fejemben, aztán meglátjuk, hogy az élet mit ad. Az is tud dzsungel lenni, és a zombik is hatalmas károkat tudnak ott is okozni.
2: Egy személyes élménnyel zárnám. A pandémia ide alatt rengeteg időt töltött mindenki a saját otthonában, így én is legalább 16-18 regényt elolvastam, és kezembe került egy nagyon rövidke regény, én inkább hosszú novellának mondanám, amiért a szerző irodalmi Nobel-díjat kapott, nem mondom meg, hogy kiről vagy miről van szó, és elkezdtem olvasni azt is. Addig mindig csak magyar irodalmat olvastam, mert édesem magyar irodalom szokos tanárnő. És vártam, hogy akkor legyen valami. Aztán még lapoztam, még hát, hogyha van valami, vagy történik valami. Nem történt szerintem semmi. És akkor úgy letettem a könyvet, és azt mondtam, hogy hát ilyet a Tibi is ír. És akkor megszólal édesanyám, hogy ne sértsd meg Fábián Tibort. És hogy így ajánlom a könyveit Tibornak, hogy valóban érdemes elolvasni őket. Köszönjük szépen.
0: Én köszönöm szépen mind a hármatoknak a kellemes együttétet és a beszélgetést és a sok érdekes kérdést.
3: Irodalmi kincsek rovatunkban Fábián Tibor íróval, újságíróval és lelkipásztorral, az Agnus Rádió egykori szerkesztőjével ismerkedhettek meg, aki a 11. kolozsvári ünnepi könyvhét keretében mutatta be három kötetét, az Ilyenek voltunkat, a Ceausescu elvtárs pajtást és a Goena szörnyeit. A beszélgetés házigazdája Demeter László, a szerző beszélgetőtársai pedig Somogyi Botond és Tókos Levente voltak. Irodalmi kincsek.

0: Békesség Istentől, jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatókat csütörtök déli magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Ebben az órában hamarosan híreket mondok, utána mesekosár rovatunkkal várjuk a legkisebb hallgatóinkat is a rádió közelbe. Ezután áhítat csendül kalendáriumot lapozunk, és névnaposainkat köszöntjük, majd aktuális összeállításunk következik. A pontos idő 1 óra. Híreink következnek. Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Drón csapódott be a Tulcsjel megyei Grindú településtől mintegy 4 kilométerre északkeletre. Ilija Bolozsán elmondta, mekkora az esélye, hogy ismét együttműködjön a PESZED-ével. Jövő héten hatályba lép az új területfejlesztési törvénykönyv. Politikai források szerint elutasította az EB a bértörvénytervezetet. Milliókat veszíthet az ország. Az előrejelzések szerint ma Kolozsváron ismét napos időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. A Védelmi Minisztérium ma közölte, hogy egy drón lezuhant a Tulcsjel megyei Grindú településtől, mintegy 4 kilométerre északkeletre, egy lakatlan területen. A tárca közleménye szerint tegnapról már a virradó éjjel, 2 óra 23 perckor, a hadsereg radarrendszere légi célpontok csoportját észlelte az ukrán határ közelében. A katonai parancsnokság a térségbe küldte, a spanyol légierő Romániában légtérvédelmi járőrszolgálatot teljesítő 2 F-18-as vadászgépét, valamint a román légierő egy IR-330 szokát helikopterét a helyzet megfigyelésére. A térség lakosságát 3 óra 20 perckor figyelmeztették Roalert üzenetben drónok esetleges becsapódásának veszélyére. 3 óra 21 perckor egy drón behatolt a román légtérbe, mintegy 13 kilométerre keletre Galactól. 3 óra 24 perckor a helikopter személyzete jelezte, hogy a célpont mintegy 4 kilométerre északkeletre Grindú település közelében, Tulcsjel megyében, egy lakatlan területen lezuhant. A becsapódás tűz követte, amely magától kialudt. Személyi sérülés vagy anyagi kárról nem érkezett jelentés, számolt be a tárca. A riasztást 3 óra 52 perckor fújták le. A hadsereg kiküldött egy katonai egységet a becsapódás helyszínére, a terület biztosítása érdekében. A Nemzeti Liberális Párt nem szavaz bizalmat olyan kormánynak, amelynek szociáldemokrata párti miniszterek is tagjai, jelentette ki Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök, a Penele elnöke. Bolozsán tegnap este a B1 televízióban beszélt a témáról. Minden viszontagságot elviseltem, de egy olyan kormányra szavazni, amelyben ez a párt is szerepel, azt jelenteni, hogy mindent semmissé tennénk, szögezte le Bolozsán. Ahhoz, hogy ne kerüljünk ismét bonyolult helyzetbe, ezt a vonalat kell tartanunk. Olyan kormányra van szükségünk, amely nem pazarolja el a közpénzeket, nem űz gúnyt belőlünk, nem kelt olyan elvárásokat, amelyeknek nem tud eleget tenni, továbbra is rendet teremt, csökkenti a kiadásokat, és megteremti a fejlődés feltételeit. Ez a legfontosabb tét, fogalmazott Ilija Bolozsán. Új építkezési és területrendezési szabályok jönnek Romániában. A biztonság és a fenntarthatóság kerül előtérbe a területfejlesztési, városrendezési és építési törvénykönyvvel. Az új szabályozás a jövő héten lép hatályba. A KATUK, vagyis az építési törvénykönyv két fontos területet érint. Az épített környezet biztonságának és ellenálló képességének növelését, valamint a fenntarthatósági szempontok beépítését a várostervezésbe. A törvényt a Fejlesztési Minisztérium dolgozta ki, a kormány javaslatára pedig a parlament is elfogadta. Az új szabályozással egy olyan reform alapjait fektettük le, amely megváltoztatja azt, ahogyan a települések fejlődésére tekintünk. Az épületek biztonságát teljes élettartalmuk alatt szem előtt kell tartani, a városfejlesztés pedig nem jelentheti csupán újabb beépített területek létrehozását. Olyan közlekedésre, zöld területekre és közszolgáltatásokra van szükség, amely ugyanolyan ütemben fejlődnek, mint a települések, ahol élünk, idézte a minisztérium közleménye Cseke Attila fejlesztési minisztert. A tárca szerint az új szabályozás megelőzésen alapuló megközelítést vezet be. Ennek része az épületek állapotának folyamatos nyomon követése, az épületek kezelőinek felelősségre vonása, valamint a települések fejlesztésének, a közösségek valós szükségleteihez igazítása. Sajtóértesülések szerint az Európai Bizottság elutasította a román közféra új bérezési törvényének tervezetét. Így az ország 770 millió eurós Európai Uniós forrástól eshet el. A tárgyalások jelenleg is zajlanak Brüsszelben. A vita középpontjában pedig a közféra bérkeretének jelentős emelése áll. Drágos Püszláru európai beruházásokért felelős ügyvivő miniszter és Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminiszter szerdán hosszas egyeztetés folytatott az uniós tisztségviselőkkel, számol be a Digi 24 hírportál. Mint ismeretes, a megbeszéléseket követően Nikus Ordán államfő mára egyeztetésre hívta a volt koalíció vezetőjét, vagyis Ilja Bolozsánt, Szorin Grindeanut, Dominik Fritzet és Kelemen Hunort. A bizottsággal eredetileg elfogadott bérkeret plafon körülbelül 8 milliárd euró volt. A szakszervezetekkel folytatott tárgyalások során a bérkeretet 12 milliárd euróra emelték, majd Bukarestben felmerült ennek 16 milliárd euróra történő növelése is. A pénzügyminisztérium jelenleg mindössze az eredeti 8 milliárd eurós kerettel rendelkezik. Ilja Bolozsán ügyvivő miniszterelnök kifejtette, hogyha egy területen növelik a kiadásokat, azt más területek csökkentésével kell egyensúlyozni, hogy a költségvetés fenntartható maradjon. Figyelmeztetett, ha a közféra kiadásai túllépik a gazdaság teherbíró képességét, az aránytalan terhet ró a versenyszféra dolgozóira. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,51 bani, 100 magyar forint pedig 1,40 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések értelmében ma Kolozsváron és környékén ismét visszatér a napsütés. A délutáni órákban kicsi felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A napcsúcs hőmérséklete 35 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink az Agepress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkes.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Közöttük lesz hajlékom, én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Ezékiel próféta könyve 37. részének 27. verse.

0: akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. János írása szerinti Szent Evangélium első részének 12. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkor. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: 17. Kolozsvári Magyar Napok tártkapukkal. Augusztus 16-a és 23-a között kiállításokkal, családos és gyermekprogramokkal, futóversennyel, vásári forgataggal, koncertekkel és meg annyi programmal vár mindenkit a Kolozsvári Magyar Napok. Fellép a Valmár, a Heaven Street 7, a Magna Cum Laude, a Republic és még sokan mások. További információk a magyarnapok.ro oldalon és a rendezvény közösségi média oldalain. 17. Kolozsvári Magyar Napok. Tártkapukkal. Készült a Kincses Kolozsvár Egyesület megbízásából.
3: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
4: Reklám.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
6: Gyerekek, remélem már a rádió előtt ültök, mert kezdődik a mesekosár rovatunk, melyben folytatjuk a Sűn, akit meg lehetett simogatni című mesét.
7: Mesekosár.
8: Hogyan focizott fehér tappancs? Ma futballmérkőzés lesz, mondta Csahos a kiskutya. A nyúlfivérek csapatával játszunk. Te vagy a legügyesebb fehér tappancs, szóval te leszel a kapusunk. Fehér tappancsnak, a kandúrnak olyan jól esett a dicséret, hogy kérdőjellé kunkorította a farkát. Köszönöm, ne féljetek, egyetlen gólt sem fogok beengedni. Hát ez nagyszerű, örvendezett a kiskutya. Az egyik csatár én leszek, és magam mellé veszem még döfölőt, a borjút és zselét, a kecskegidát. Hápi-sápi a kiskacsa, és Pia Csibe hátul maradnak, ők lesznek a hátvédek. Értettük, felelték kórusban az állatok. Nagyon szeretek focizni, tette hozzá a Csibe. Pontban 12 órakor megérkezett a nyúlfivérek autóbusza is. Kukorás, a játékvezető megadta a jelt, és a csapatok kifutottak a rétre. A kapusok kesztyűt húztak, és ukrándoztak egy kicsit saját kapujuk előtt. Bemelegítettek. Persze rengeteg szurkoló érkezett. Csipke Rózsika, a kotlós, egy fészekalja Csibével jelent meg a mérkőzésen. Mú, a tehén az egész csordát elhívta, de ott voltak Csahos rokonai is. Két teherautóval hozták a nyúlfivérek szurkolótáborát is. És elérkezett az ünnepélyes pillanat. Csahos csapatkapitány és Torzsarágó, a nyúlfivérek csapatkapitánya, a pálya közepén kezet fogott, és ezzel megkezdődött a mérkőzés. A labda egyik játékostól a másikhoz került, de gól nem esett. Nem tudni, hogyan végződött volna az

Első félidő, ha nem jelenik meg váratlanul egy szurkoló, Morzsa a kisegér. Fehér tappancsnak már attól is felborzolódott a hátán a szőre, ha Morzsa nevét hallotta. A kisegér ugyanis elég gyakran bosszantotta, gúnyolta a kandult, és ráadásul mindig a macska orra előtt iszkolt be az egérjukba. Így fehér tappancs nem tehetett egyebet, mint várt a következő alkalomra. Nos, a nyúlfivérek támadást indítottak, és fehér tappancs pontosan ebben a pillanatban meglátta Morzsát, a kisegeret. Amint észrevette, vérbe borult a szeme, és egészen megfeledkezett arról, hogy neki a kaput kell védenie. Be is szállt a kapuba a labda. A nyúlfivérek örömükben ugrándoztak, boldogan ölelgették egymást. Kukorás nagyot kukorékolt, és ez azt jelentette, hogy vége az első félidőnek. A játékosok visszavonultak az öltözőbe. Csahos odament fehér tappancshoz, és felelősségre vonta. Mi van, mi történt? Ezt a labdát, amit beengedtél, még Pi a csibe is kivédte volna. Fehér tappancs egy szót sem szólt, csak lehorgasztotta a fejét. Az egész csapat felzúdult, de Hápi-Sápi, a kiskacsa, közbeszólt. Én tudom, miért engedte be fehér tappancs azt a gólt. Miért? Kérdezte Csahos. Nem a labdát figyelte, hanem a kisegeret. Morzsa volt az? Mordult fel a kiskutya. Szóval ő tette harcképtelenni a legjobb játékosunkat. Na majd én elkergetem. És elszaladt, hogy megkeresse az egeret. De Morzsa nem akarta megvárni, hogy elcsípjék, elszaladt ő magától. A második félidőben Zselé beadásából Csahos lőtt egy gólt a nyúlfivéreknek. A mérkőzés végén a játékosok örültek, hogy a végeredmény döntetlen lett. De a szurkolók nem voltak megelégedve. Még ilyen játék, kotkodácsolt elégedetlenül Csipke Rózsika, a kottóstyúk. Oda mondér becsülete, sopánkodtak a tehenek. Semmi vész, nyugtatta meg a szurkolókat Csahos. Legközelebb biztosan győzni fogunk.

nagyon nehéz kimondani, hogy Kilili.

Mesekosár rovatunkkal holnap ugyanekkor jelentkezünk. A következőkben a napáhítata csendül fel Janicskó Mihály Noémi tolmácsolásában.

A mai áhítat címe: Isten mindig gondot visel. Legyen velünk Istenünk az Úr, ahogyan őseinkkel volt. Ne hagyjon el bennünket, és ne vessen el magától. Királyok első könyve, 8. részének 57. verse. A mai áhítat szerzője Pam Hickerson, Texas államban élő amerikai testvérünk. Hajamat fésültem épp a tükör előtt, amikor barna hajamon őszhajszálakat pillantottam meg. Sminkelés közben alaposan szemügyre vettem az arcomat, és apró ráncokat fedeztem fel. Nagyot sóhajtottam, és azon tűnődtem, vajon mit tartogat számomra a jövő. Öregnek éreztem magam. Idős voltam, és gyorsan közeledett egy jubileumi születésnap. Befejeztem a készülődést, majd elkísértem férjemet az orvosi vizsgálatára. Miközben a váróteremben ültem, észrevettem egy bekeretezett idézetet. Vénségetekig ugyanaz maradok, őszkorotokig én hordozlak. Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. Ézsaiás próféta könyve 46. részének a 4. versehez. Isten Izrael népéhez szólt, de üzent nekem is. Vajon nem volt-e Isten velem egész életem során? Valóban. Isten velem volt jó és rossz napokban is. Isten nem hagy magamra, és nem hagy cserben, ahogy egyre idősebb leszek. Nem kell félnem az öregedéstől. Isten nem csak időskoromban lesz velem, hanem az örökké valóságban is. Teremtőnk soha nem hagyja el azokat, akik bíznak benne.

Imádkozzunk. Drága Urunk, erősítsd hitünket, és segíts bíznunk szeretetedben és gondoskodásodban, életünk minden egyes napján. Ámen. Isten szeretete és gondoskodása állandó és örök. Üzeni Pam Hickerson, Texas államban élő amerikai testvérünk, akinek a gondolatait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk azokért, akik félnek az öregedéstől.

0: A napáhítatát hallhatták Janicskó Mihály Noémi tolmácsolásában. Utána Hanna projekt énekelt nekünk a Nem fáradt című dalukat pontosabban. A következő percekben a napkalendáriumát lapozzuk fel.
1: Augusztus 20-a az év 232. szökőívben a 233. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 133 nap van hátra. Következzenek a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók. A mai nap államalapító Szent István király ünnepe, Magyarország nemzeti és állami ünnepe. 1936-ban ezen a napon az arab hadak döntő győzelmet arattak a bizánci birodalom seregei felett a Jarmuki csatában. Música 1083-ban első László király Székesfehérvárot szentté avatta első István királyt és Gellér püspököt. Ez alkalomból kiengedte börtönéből Salamont, aki IV. Henrik német-római császárhoz ment Regensburgba. 1917-ben ezen a napon harmadik alkalommal is Vekerle Sándort nevezték ki Magyarország miniszterelnökévé. 1944-ben a Kárpátok előterében megindult a szovjet hadsereg Jaskisinov offenzívája. A hadművelet gyors sikere nyomán augusztus 23-án Románia kapitulált. 1953. augusztus 20-án Budapesten megnyitott a kapuit a Népstadion, amelynek mai neve Puskás Ferenc Stadion. 1966-ban ezen a napon rendezték meg az első debreceni virágkarnevált. 1968-ban az augusztus 20-áról 21-ére virradó éjjel megkezdődött a Varsói szerződés csapatainak inváziója Csehszlovákia ellen Magyarország részvételével. 1977. augusztus 20-án az Amerikai Egyesült Államok elindította csillagközi útjára a Voyager 2 űrszondát. 1988-ban ezen a napon életbe lépett a tűzszünet Irak és Irán között az öböl háborúban, az NSBT 598. számú határozatával. Música 1991-ben a moszkvai katonai puccs idején Észtország formálisan is kinyilvánította függetlenségét, újraélesztve az 1940 előtti államot. 2006-ban ezen a napon halálos áldozatokat követelő vihar tombolt Budapesten és környékén a Szent István napi tűzijáték alatt. Música 2007-ben 37 év után hagyományteremtő szándékkal Budapesten a Kossuth tér helyett a Hősök terén rendezték meg 109 honvéd, illetve határőrtiszt részvételével a tisztavatást. . 2015-ben ezen a napon bejelentette lemondását Alexis Tsipras görög miniszterelnök. Most pedig következzenek azok a híres történelmi személyek, akiknek a születésére emlékezünk augusztus 20-án. . 1779-ben ezen a napon született Jöns Jákob Berzelius, svéd vegyész, a 19. század első felének legjelentősebbnek tartott személyisége a kémia tudomány területén. Ő figyelte meg először, hogy az elektromos áram egyes vegyületek bomlását okozza, azaz felfedezte az elektrolízist. Ő vezette be az elemek jelölésének a latin nevük első, illetve ütközés esetén első két betűjéből álló vegyjeleket, amelyeket kis módosítással máig is használunk. ...1864-ben született Ion Ice Brătianu politikus, az első világháború alatt Románia miniszterelnöke. 1901. augusztus 20-án Módikában látta meg a napvilágot Salvatore Quasimodo, szicíliai származású olasz baloldali elkötelezettségű költő, műfordító, kritikus. Nagy műgonddal megírt elégikus hangú verseivel az úgynevezett hermetizmus költői irányzatának egyik elindítója volt. A II. Világháború utáni költészetéért 1959-ben irodalmi Nobel-díjjal tüntették ki. Többször járt Magyarországon, 1961-ben Balatonfüreden gyógykezeltette magát, és több versében is a balatoni tájról és Füredhez kötődő emlékeiről írt, még fát is ültetett a balatonparti sétányon. Magyar nyelven megjelent műveim a Hazatérések, válogatott költemények 1960-ból, illetve az 1982-ben megjelent Nyitott ív. A születések után lássuk most azokat a híres történelmi személyeket, akiknek a halálára emlékezünk augusztus 20-án. ...1915-ben ezen a napon hunyt el Paul Ehrlich, zsidó származású német orvos, immunológus, mikrobiológus, a kemoterápia úttörője. Az általa kidolgozott sejfestési eljárásokkal sikerült kategorizálni a fehér vérsejteket. Az ő laboratóriumában dolgozták ki a szifilisz első hatásos gyógyszerét. 1948. augusztus 20-án távozott az élők sorából Emery Roth, magyar származású amerikai építész, New York meghatározó lakóépületeinek, hoteljeinek, felhőkarcolóinak tervezője. Augusztus 20-a 1950 és 1989 között a Magyar Népköztársaság alkotmányának hivatalos állami ünnepe volt. A mai nap a debreceni virágkarnevál napja. Nepálban a mai napot az apák napjaként ünneplik. Augusztus 20-a a függetlenség megújításának napja Észtországban. A mai nap, ahogy ezt már a kalendárium elején is elmondtam önöknek, államalapító Szent István király ünnepe, Magyarország nemzeti és állami ünnepe. Ezek voltak az augusztus 20-ához kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók.
0: A napkalendáriumát lapoztuk fel. Most névnaposainkat köszöntjük, utána pedig aktuális összeállításunkat hallhatják.
1: Augusztus 20-án István, Bernát, Sámuel és Stefánia névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. Az István görög, német, szláv, magyar eredetű név, régi magyar István változatából. Jelentése virágkoszorú, régen a görögök életében nagyon fontos szerepet játszott a koszorú, ezzel díszítették a házaikat fiúgyermek születésekor, házasságkötéskor. Ez volt a híres harcosoknak, a versenyek győzteseinek és a közéletben kiváló polgároknak a dísze, jutalma. Athénban a hivatali méltóságnak és a sérthetetlenségnek is a jele volt. A Bernát germán eredetű név, a Bernhard név magyar formája. Jelentése medve, erős. A Sámuel héber eredetű név, jelentése Isten meghallgatott,

csak súrna, és a fiú az ablakban állt, és a vagonban nevettek rajta a harcedzett vén katonák.

És a vonatok megjöttek sorra, néhány béke év nekünk is járt. Aztán jött az a rettegett autó, és a ház előtt halkan

0: A kolozsvári Magyar Napokon Király Attila AI szakértő és dr. Ser László egyetemi oktató a mesterséges intelligencia tudatos használatáról, az AI műveltség fontosságáról és az oktatás jövőjéről beszélgetett a Bánffy Miklós Opera Stúdióban. Az előadás után dr. Ser László egyetemi oktatót kérdeztük.
1: Mit jelent ma tudni, mit nevezünk ma tudásnak?
2: Ez az egyik legnehezebb kérdés, igaz, hogy próbáljuk összefoglalni, hogy mi a tudás egy olyan korban, amelyikben egy olyan technológia áll rendelkezésünkre, amelyik a tudást nyújtja. A válaszom szerintem így, ha rövid akarok lenni, akkor az, hogy a tudás átértékelődik. Nem pusztán arról van szó, hogy milyen lexikális tudásunk van, hanem milyen készségeink vannak arra, hogy változatosabb problémákat megoldjunk. És ennek van egy emberi része, és ez most a mesterséges intelligencia megjelenésével még jobban ki fog hangsúlyozódni. Tehát összefoglalva, az AI nyújtja azt a tudást, amire régebb egyébként is szükség volt, ezt nagyon hatékony szinten nyújtja, nekünk viszont szükségünk van arra az ítéletalkotási képességre, hogy egyrészt megvizsgáljuk, hogy az AI helyesen gondolkodik-e, helyes információkat nyújt-e, illetve hozzátegyük azt, ami a való világgal összeköti az AI válaszait.
1: Igen, és így, hogy egyre elterjedtebb az AI, mikor történik valódi tanulás az AI-t használva, mikor jelenthetjük ki, hogy nem csak használtuk, hanem tanultunk is.
2: Több kutatás kimutatta, de szerintem a kedves hallgatók is tudnak azonosulni ezzel saját tapasztalatból, hogy minden olyan helyzetnek, amelyik tanulással, igazi tanulással kapcsolatos, van egy olyan tulajdonsága, hogy valamilyen problémát kell megoldjunk, ami konkrétan abban a helyzetben jelent meg. Úgyhogy a tanulás az érdekes módon az erőfeszítéssel együtt jár. Éppen ez a paradox ebben a mai korban, hogy mi valójában nagyon könnyen, erőfeszítésmentesen jutunk információhoz, és erről azt feltételezzük, hogy már is tudjuk, de ez valójában nem így van. Sajnos több kutatás ki is mutatta ezt, hogy akik Google-en keresztül, vagy pedig most ChatGPT-n keresztül szereznek információt, az nem azt jelenti, hogy meg is tanulták, hanem egyszerűen csak azt tudják, hogy hogyan szerezték meg az információt, és jóval kevesebb információt jegyeznek meg. Tehát a tanuláshoz erőfeszítés kell, és ezt ne felejtsük el, mert ez 10 év múlva is igaz lesz.
1: Mi a legnagyobb kihívás ma egy diáknak? Hogyan tanulnak a diákok, illetve hogyan kellene tanuljanak?
2: Két dolgot szeretnék erről elmondani. Az egyik az, hogy ma diáknak lenni egyrészt jóval könnyebb, mint régen, hiszen rengeteg információ áll rendelkezésre, az információ olcsó lett, és gyakorlatilag dúskálunk az információban. Ez mindenképpen egy nagy előny. Tehát, hogyha egy hasonlattal szeretném szemléltetni, akkor nem -40-ből indulunk és nullára jutunk, hanem mondjuk nulláról indulunk és feljebb jutunk. A negatív oldala viszont az, hogy ez az információ bőség azt az illúziót kelti bennünk, hogy már tudunk dolgokat és készségekkel rendelkezünk, közben pedig nem mi voltunk azok, hanem például a ChatGPT vagy bármelyik másik nagy nyelvi modell. Úgyhogy diáknak lenni ma szerintem mindenképpen egy szerencsés dolog, de ne felejtsük el azt, hogy a képességeinkre továbbra is szükség lesz, tehát nem arról van itt szó, hogy helyettesít minket az AI. Aki ezt gondolja, az gondolja felül, mert sajnos ez nem így lesz, hanem még többet fog kelleni tanuljunk, hiszen csak annyi történt, hogy emeltük a tétet. És még egy dolgot hozzátennék, az információ környezet, tehát az, hogy mennyi információval szembesülnek ma a diákok, az elég sokat rontotta a diákok figyelmét, és nem csak a diákokét, és ezt én oktatóként is tapasztalom, és ez sajnos a tanulásnak összességében egyáltalán nem segít.
1: Hogyan kellene átalakítani a számonkérés rendszerét? Például mit kezdjünk a házi feladattal? Megmaradjon-e a házi feladat, segíti ez a diákot?
2: Van számos olyan dolog, amit mindenképpen meg kell tanulni. Egyrészt meg kell tanulni az élethez, illetve meg kell tanulni egy adott szakmán belül is, például a szaknyelv, tehát bizonyos fogalmak, a fogalmak közötti összefüggések. Ezeket továbbra is muszáj megtanulni, kell értsük, kell tudjuk. Gondoljunk például egy orvosra, hogyha nem tudná, hogy egy adott dolog mit jelent, akkor nem tudná el sem magyarázni az AI-nak, hogy milyen információra vágyik. Úgyhogy ez továbbra is megmarad, és a számonkérés is klasszikus marad. Viszont számos egyéb területen az iskolákban ez a visszaadjuk az információt, amit bemagoltunk típusú számonkérés, ez nagy valószínűséggel el fog tűnni elég sok területről. Inkább az lesz a jellemző, hogy érti-e a diák a folyamatot, érti-e a diák, hogy hogy mivel dolgozik, hogy mivel kapcsolatosan tanult dolgokat. Szóval a folyamatra kell valahogy jegyet adni, nem a végkifejletre. Azért, mert végső soron ez fog számítani odakint a munkapiacon is.
1: És mikor várható egy nagyobb paradigmaváltás az oktatásban?
2: Ez a döntéshozóink ügyességétől és felkészültségétől is függ, illetve a nemzetközi nyomástól. Azért, mert nyilván most még nagyon ízlelgetjük ezt az egészet. 2022 óta léteznek nagy nyelvi modellek így mindenki számára, ugye a ChatGPT-vel. Tehát 4 éve, az nagyon kevés idő, a vállalati szférában masszívan használják már, automatizálnak dolgokat, számos call center, tehát ügyfélszolgálati tevékenység ezen keresztül zajlik. Tehát mindenki a következő években meg fog lepődni, hogy mennyi területen lesz jelen, és hát az oktatásba ez később fog megérkezni, viszont az egyéni felelőssége a tanároknak óriási. Hogyha valaki pedagógus, és szereti a szakmáját, akkor ne várja meg azt, hogy fentről milyen ukázt adnak ki, és milyen paradigmaváltás történik. Adaptáljuk azt, ahogy tanítunk, és adaptáljuk azt, amit tanítunk, ahhoz, hogy fenntartsuk a hatékonyságát és az érdekfeszítő mi voltát az oktatási folyamatnak.
1: És elhangzott itt az előadásban is, hogy ha van mesterséges intelligencia, akkor miért van szükség tanára, miért van szükség iskolára?
2: Igen, ez ugye egy logikus kérdés, tehát hogyha valaki úgy gondolkodik, hogy na hát a tanárokra akkor már nincs szükség, én erre azt tudom mondani, és nagy önbizalommal mondom, hogy nagyon is szükség van, sőt, bizonyos szempontból fel is értékelődik a hús-vér ember tanárok szerepe. Egyfajta mentorrá kell előlépjenek, egyfajta olyan társá, akinek a segítségével a diák egyrészt megfelelő módon tanulja meg, hogy hogyan használja ezeket az eszközöket, illetve a megfelelő keretből, a megfelelő szögből közelítse meg a tudást. Ne felejtsük el, hogy a nagy nyelvi modellek, tehát a mesterséges intelligencia platformok sokszor azt adják, viszont sokszor nem mindig, hogy milyen promptot írunk be, igaz? Tehát adunk neki szöveginformációt, vagy egyéb információt, kép, stb., és abból indul ki. Viszont mi történik akkor, hogyha egy területről semmi tudásunk nincs? Hát akkor egy olyan szintről is indulunk, igaz? És egy jó tanár segít abban, hogy a megfelelő szintről a megfelelő kérdésekkel induljunk. Úgyhogy egyrészt a mentor, tehát a jövő tanára egyfajta mentor. A másik pedig az, hogy a húsvér ember tanárok, azok nyújtják azt a keretet, amelyikben nekünk ki tud alakulni a megfelelő szakmai szemléletmódunk és szakmai identitásunk. Nem fog tudni egy AI kialakítani bennünk egyfajta szemléletmódot, mert ahhoz egy közeg kell, egy fizikai közeg, ahol hozzánk hasonló emberek között tanulhatunk, egy olyan személlyel, aki kalauzol minket azon a területen.
1: És végül, ami a címben is elhangzott, mit kell tanuljon egy diák, hogy 2035-ben is sikeres legyen?
2: 3 olyan képesség van, amiről már tudjuk az ókor óta, hogy alapvető képességek, ugye az írás, az olvasás és a számolás. Hát most jött egy negyedik a 3 alapvető képesség mellé, és ez az AI használat. Most itt az AI ugye sok mindent jelent, de tegyük fel, hogy a nagy nyelvi modell használat. Ezeket meg kell tanuljuk. Tehát hamar kell, gyorsan kell tanuljunk, és ilyen eszközöket tanuljunk meg használni. Próbáljuk ki magunkat, kísérletezzünk, és tegyük magunkat kíváncsivá. Azt hiszem, hogy a sikeres ember 2035-ben az a személy, aki gyorsan adaptálódik, hamar tanul, és rendkívül kíváncsi, azért, mert így a tudását, amit addig megszerzett, és a képességeit, amit addig megszerzett, nagyon hamar tudja adaptálni az újabb típusú problémákra, amelyek szem elé kerülnek.

Jó napot kívánok, békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat csütörtök déli magazin műsorunkban. Itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio honlapunkon. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Adásunk utolsó órájában hamarosan híreket mondok, utána versrovatunkkal várom Önöket, 14 óra 30 perccel pedig Agnus 35 román nyelvű műsorunkkal jelentkezik, Mátli András, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel várom Önöket tehát az utolsó órában. Ha tehetik, tartsanak velem!

0: A pontos idő 2 óra. Híreink következnek.
1: Hírek.
0: Önök a rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. A miniszter szerint nem csökkennek a bérek. Grinde Ánó még a tervezetet sem látta. Az ország 27 megyéjében kánikulára számíthatunk holnap. Akár 40 Celsius fok is várható. Drónokkal keresik a nagybányai börtönből megszökött elítéltet. Közös vészhelyzeti beavatkozási terven dolgoznak a román és a magyar tűzoltók. Az előrejelzések szerint Makolozsvárra ismét visszatér a napos idő. Most pedig következzenek a részletek. Éles vita előzi meg a közalkalmazotti bérrendszer átalakításáról szóló, a Kotrocsányi palotában összehívott mai egyeztetést. Drágos Pöszláru ügyvivő munkaügyi miniszter szerint még a nap folyamán bemutatják az új egységes bértörvény objektív, szakértői szempontok alapján kidolgozott tervezetet, amelynek elfogadása után senki sem fog kevesebbet keresni. Szorin Grinde Ánó, a Szociáldemokrata párt elnöke ugyanakkor azt kifogásolja, hogy a politikai pártok, a szakszervezetek és maguk a munkavállalók sem látták még a tervezetet. A Digi 24-nek nyilatkozó miniszter hangsúlyozta, a tervezet szakértői szempontból objektív, és be fogják bizonyítani a politikai vezetőknek, hogy minden további költségnövelés fedezet nélkül populista intézkedés lenne, amellyel az Európai Bizottság sem ért egyet. A miniszter hangsúlyozta továbbá, ahhoz, hogy Románia teljesítse a helyreállítási terv keretében a bértörvényre vonatkozó mérföldköveket, nem haladhatja meg a 12 milliárd euró bérkeretet, de azt is be kell mutatnia, hogy hogyan teremti elő ezt a pénzt. Grinde Ánó szerint a bértörvény fenséges, a probléma az, hogy nem létezik. A PESZEDE elnöke ezzel szemben élesen bírálta a kormányzat kommunikációját. Az ország több mint fele narancssárga hőségriasztás alatt fog állni holnap. A nappali csúcshőmérséklet elérheti a 40 Celsius fokot is. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint holnap 10 órától, szombat 10 óráig a Bánságban, a Kőrös vidéken, Erdélyben, Olténiában, Moldva északi felében és Munténia délnyugati részében rekkenő hőség lesz. A maximumok 35-40 fokról alakulnak. A legmelegebb a Bánságban, a Kőrös vidéken és Olténia déli részén lesz. Fokozott hőterhelésre kell számítani. A hőmérséklet páratartalom mutató meghaladja a kritikus 80 egységet. Az éjszakai levegő nem hűl le, 20-25 fok alá. Összesen 27 megye érintett ezekben a régiókban. Egész éjszaka tartó nagyszabású hajtóvadászatot indítottak a hatóságok a nagybányai börtön 28 éves elítéltje után, aki tegnap szökött meg egy építkezésről. A férfi állítólag azzal fenyegetőzött, hogy megöli a feleségét. Mint ismeretes, a minősített lopás miatt 3 év és 7 hónap szabadságvesztésre ítélt férfi tegnap délután 13:30 körül lépett meg egy nagybányai liceum területén lévő munkaterületről. Kihasználva, hogy a munkaterületet nem őrizték szigorúan, a börtönőrök felszólítására fittyet hányva elmenekült. A hatóságok a városi térfigyelőkamerák felvételei alapján a nagybánya melletti erdős területeken keresték a szökevényt, ahol utoljára látták. A keresőakciókban hőkamerával felszerelt drónokat is bevetettek, egyelőre eredménytelenül. 3 napos műhelymunkát tartottak augusztus 17-e és 19-e között Nagyváradon romániai és magyarországi tűzoltók, akik közös felkészülési terven és képzési programokon dolgoztak a határon átnyúló vészhelyzetek kezelésére. A találkozót a TERESZ projekt keretében szervezték, amelyet az Interreg 6A Románia-Magyarország program finanszíroz, és amely 2027. decemberében zárul, közölte tegnap a Bihar megyei katasztrófavédelmi felügyelőség. A projekt harmadik műhely munkáján 23 szakértő és a projekt megvalósításában résztvevő munkatárs vett részt a négy romániai és magyarországi partnerintézményektől. A Romániai Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség, a Bihar és Szatmár megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselői, számolt be a katasztrófavédelmi közlemény nyomán az Agile Press. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,51 bani, 100 magyar forint pedig 1,40 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések értelmében ma Kolozsváron és környékén ismét visszatér a napsütés. A délutáni órákban kicsi felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A napcsúcs hőmérséklete 35 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink ez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Közöttük lesz hajlékom, én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Ezékiel próféta könyve 37. részének 27. verse.

0: akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. János írása szerinti Szent Evangélium első részének 12. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
3: 17. Kolozsvári Magyar Napok. Pártkapukkal. Augusztus 16-a és 23-a között kiállításokkal, családos és gyermekprogramokkal, futóversennyel, vásári forgataggal, koncertekkel és meg annyi programmal vár mindenkit a Kolozsvári Magyar Napok. Fellép a Valmár, a Heaven Street 7, a Magna Cum Laude, a Republic és még sokan mások. További információk a magyarnapok.ro oldalon és a rendezvény közösségi média oldalain. 17. Kolozsvári Magyar Napok. Tártkapukkal. Készült a Kincses Kolozsvár Egyesület megbízásából.
4: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum.
5: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
6: Reklám.
7: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
8: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszönték születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: Most a vers rovatunk következik.

Tóth Árpád, levél. Ha ez a levelem megérkezik, édesem, gondolj rám egy kicsit. Képzelj magad elé. Szivarozgatok, fáradt vagyok, és csendes, és nagyon elhagyott. Azt gondolom, ma holnap meghalok. S azt is gondolom, nem kár, ha meghalok. Elküldöm neked ezt a levelet, de nem mint régen, csevegni veled. Tudom én, kopott rongy már a szavam. Jaj, hogy kényes szavam is oda van. De kell, hogy mégis írjak te neked. Kell, hogy búsan nézd e bús jeleket. Felszakadó sírásod kell nekem, szivarozgatva tűnődni ezen. Gyilkosság ez, tudom. De lásd, egyedül kínlódom nagyon. S szívemnek jól esik ez a kis meleg, hogy még valaki felsír, ha izenek.

A mai áhítat címe: Isten mindig gondot visel. Legyen velünk Istenünk az Úr, ahogyan őseinkkel volt. Ne hagyjon el bennünket, és ne vessen el magától. Királyok első könyve, 8. részének 57. verse. A mai áhítat szerzője Pam Hickerson, Texas államban élő amerikai testvérünk. Hajamat fésültem épp a tükör előtt, amikor barna hajamon őszhajszálakat pillantottam meg. Sminkelés közben alaposan szemügyre vettem az arcomat, és apró ráncokat fedeztem fel. Nagyot sóhajtottam, és azon tűnődtem, vajon mit tartogat számomra a jövő. Öregnek éreztem magam. Idős voltam, és gyorsan közeledett egy jubileumi születésnap. Befejeztem a készülődést, majd elkísértem férjemet az orvosi vizsgálatára. Miközben a váróteremben ültem, észrevettem egy bekeretezett idézetet. Vénségetekig ugyanaz maradok, őszkorotokig én hordozlak. Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. Ézsaiás próféta könyve 46. részének a 4. versehez. Isten Izrael népéhez szólt, de üzent nekem is. Vajon nem volt-e Isten velem egész életem során? Valóban. Isten velem volt jó és rossz napokban is. Isten nem hagy magamra, és nem hagy cserben, ahogy egyre idősebb leszek. Nem kell félnem az öregedéstől. Isten nem csak időskoromban lesz velem, hanem az örökké valóságban is. Teremtőnk soha nem hagyja el azokat, akik bíznak benne.

Imádkozzunk. Drága Urunk, erősítsd hitünket, és segíts bíznunk szeretetedben és gondoskodásodban, életünk minden egyes napján. Ámen. Isten szeretete és gondoskodása állandó és örök. Üzeni Pam Hickerson, Texas államban élő amerikai testvérünk, akinek a gondolatait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk azokért, akik félnek az öregedéstől.

Lassan adásunk végéhez érkezünk, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. 17 óra után a határtalan összeállításunk csendül fel. 18 órakor Isten tiszteletet sugárzunk, utána pedig krédó, hitépítő és vers rovatunkat. 20 órától mesével és gyerekzenével várjuk a legkisebbeket. Ma Kölcsey Ferenc magyar költő gondolatával búcsúzom Önöktől, amely így szól. Isten egy szívnek egy kebelt teremte, így egy embernek egy hazát. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 3 órában. Ungvári Szendét hallották, békesség Istentől, viszont hallásra.

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 8.

voltunk, és ma teljesül az álmunk, végre semmit nem csinálunk. Csak bámulunk az égre, és ha senki nem

legyen úgy, ahogy eltalált a sorsunk, soha már, ahogy akkor.

dad.

másik olyan. Egy sokat ígér, az sose beszél, csak rohan. És akkor mi van? Az egyik dacos, a másik fagyos.

0: hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Drón csapódott be a Tulcsiá megyei Grindu településtől mintegy 4 kilométerre északkeletre. Ilija Bolozsán elmondta, mekkora az esélye, hogy ismét együttműködjön a PESZED-ével. Jövő héten hatályba lép az új területfejlesztési törvénykönyv. Politikai források szerint elutasította az EB a bértörvénytervezetet. Milliókat veszíthet az ország. Az előrejelzések szerint ma Kolozsváron ismét napos időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. A Védelmi Minisztérium ma közölte, hogy egy drón lezuhant a Tulcsiá megyei Grindu településtől, mintegy 4 kilométerre északkeletre, egy lakatlan területen. A tárca közleménye szerint tegnapról már a virradó éjjel, 2 óra 23 perckor, a hadsereg radarrendszere légi célpontok csoportját észlelte az ukrán határ közelében. A katonai parancsnokság a térségbe küldte, a spanyol légierő Romániában légtérvédelmi járőrszolgálatot teljesítő két F-18-as vadászgépét, valamint a román légierő egy IR-330 szokát helikopterét a helyzet megfigyelésére. A térség lakosságát 3 óra 20 perckor figyelmeztették Roalert üzenetben drónok esetleges becsapódásának veszélyére. 3 óra 21 perckor egy drón behatolt a román légtérbe, mintegy 13 kilométerre keletre Galactól. 3 óra 24 perckor a helikopter személyzete jelezte, hogy a célpont mintegy 4 kilométerre északkeletre Grindu település közelében, Tulcsiá megyében, egy lakatlan területen lezuhant. A becsapódás tűz követte, amely magától kialudt. Személyi sérülés vagy anyagi kárról nem érkezett jelentés, számolt be a tárca. A riasztást 3 óra 52 perckor fújták le. A hadsereg kiküldött egy katonai egységet a becsapódás helyszínére, a terület biztosítása érdekében. A Nemzeti Liberális Párt nem szavaz bizalmat olyan kormánynak, amelynek szociáldemokrata párti miniszterek is tagjai, jelentette ki Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnök, a Penele elnöke. Bolozsán tegnap este a B1 televízióban beszélt a témáról. Minden viszontagságot elviseltem, de egy olyan kormányra van szavazni, amelyben ez a párt is szerepel, azt jelenteni, hogy mindent semmissé tennénk, szögezte le Bolozsán. Ahhoz, hogy ne kerüljünk ismét bonyolult helyzetbe, ezt a vonalat kell tartanunk. Olyan kormányra van szükségünk, amely nem pazarolja el a közpénzeket, nem üsz gúnyt belőlünk, nem kelt olyan elvárásokat, amelyeknek nem tud eleget tenni, továbbra is rendet teremt, csökkenti a kiadásokat, és megteremti a fejlődés feltételeit. Ez a legfontosabb tét, fogalmazott Ilija Bolozsán. Új építkezési és területrendezési szabályok jönnek Romániában. A biztonság és a fenntarthatóság kerül előtérbe a területfejlesztési, városrendezési és építési törvénykönyvvel. Az új szabályozás a jövő héten lép hatályba. A KATUK, vagyis az építési törvénykönyv két fontos területet érint. Az épített környezet biztonságának és ellenálló képességének növelését, valamint a fenntarthatósági szempontok beépítését a várostervezésbe. A törvényt a Fejlesztési Minisztérium dolgozta ki, a kormány javaslatára pedig a parlament is elfogadta. Az új szabályozással egy olyan reform alapjait fektettük le, amely megváltoztatja azt, ahogyan a települések fejlődésére tekintünk. Az épületek biztonságát teljes élettartalmuk alatt szem előtt kell tartani, a városfejlesztés pedig nem jelentheti csupán újabb beépített területek létrehozását. Olyan közlekedésre, zöld területekre és közszolgáltatásokra van szükség, amely ugyanolyan ütemben fejlődnek, mint a települések, ahol élünk, idézte a minisztérium közleménye Cseke Attila fejlesztési minisztert. A tárca szerint az új szabályozás megelőzésen alapuló megközelítést vezet be. Ennek része az épületek állapotának folyamatos nyomon követése, az épületek kezelőinek felelősségre vonása, valamint a települések fejlesztésének, a közösségek valós szükségleteihez igazítása. Sajtóértesülések szerint az Európai Bizottság elutasította a román közféra új bérezési törvényének tervezetét. Így az ország 770 millió eurós Európai Uniós forrástól eshet el. A tárgyalások jelenleg is zajlanak Brüsszelben. A vita középpontjában pedig a közféra bérkeretének jelentős emelése áll. Drágos Püszláru európai beruházásokért felelős ügyvivő miniszter és Alexandru Nazare ügyvivő pénzügyminiszter szerdán hosszas egyeztetés folytatott az uniós tisztségviselőkkel, számol be a Digi24 hírportál. Mint ismeretes, a megbeszéléseket követően Nikus Ordán államfő mára egyeztetésre hívta a volt koalíció vezetőjét, vagyis Ilja Bolozsánt, Szorin Grindeanut, Dominik Fritzet és Kelemen Hunort. A bizottsággal eredetileg elfogadott bérkeret plafon körülbelül 8 milliárd euró volt. A szakszervezetekkel folytatott tárgyalások során a bérkeretet 12 milliárd euróra emelték, majd Bukarestben felmerült ennek 16 milliárd euróra történő növelése is. A pénzügyminisztérium jelenleg mindössze az eredeti 8 milliárd eurós kerettel rendelkezik. Ilja Bolozsán ügyvivő miniszterelnök kifejtette, hogy ha egy területen növelik a kiadásokat, azt más területek csökkentésével kell egyensúlyozni, hogy a költségvetés fenntartható maradjon. Figyelmeztetett, ha a közféra kiadásai túllépik a gazdaság teherbíró képességét, az aránytalan terhet ró a versenyszféra dolgozóira. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 40 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések értelmében ma Kolozsváron és környékén ismét visszatér a napsütés. A délutáni órákban kissé felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A nap csúcs hőmérséklete 35 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkes.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a szamosfalvi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Közöttük lesz hajlékom, én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Ezékiel próféta könyve 37. részének 27. verse.

0: akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. János írása szerinti Szent Evangélium első részének 12. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkorral. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: 17. Kolozsvári Magyar Napok. Pártkapukkal. Augusztus 16-a és 23-a között kiállításokkal, családos és gyermekprogramokkal, futóversennyel, vásári forgataggal, koncertekkel és meg annyi programmal vár mindenkit a Kolozsvári Magyar Napok. Fellép a Valmár, a Heaven Street 7, a Magna Cum Laude, a Republic és még sokan mások. További információk a magyarnapok.ro oldalon és a rendezvény közösségi média oldalain. 17. Kolozsvári Magyar Napok. Tártkapukkal. Készült a Kincses Kolozsvár Egyesület megbízásából.
3: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
4: Reklám.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
6: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A Viski Folk műhely.
7: 18. alkalommal került megrendezésre a Viski Népzene és Néptánc tábor. Idén is sikerült 70 gyereket, majdnem 80 gyereket foglalkoztatnunk ebbe a táborba. Különböző szekciókba, hegedű, brácsa, bőgő, harmónika, népének, citera, cimbalom, színes volt a paletta.
6: Serfőző Dániel, Batonyai református lelkipásztor.
8: Református lelkipásztor Batonyán, a Batonyai Református Misszió Egyházközségben, hétköznapi nevén református papként tudnám definiálni magamat. Ez érdekes, mert a legtöbb lelkész általában úgy kerül a teológiára, úgy kerül ebbe a hivatásba, hogy visszamenőlegesen valami fajta lelkész dinasztia sarja, szóval már vagy a szülei is lelki pásztorok, vagy a szülei nagyon mélyen hívő emberek, esetleg presbiterek. Ez az én esetemben abszolút nem volt igaz. Az én családomnak úgymond nem túl sok köze van a hithez, csak annyira van köze, mint egy átlag mai magyar 21. századi embernek.
6: Mátyus Melinda a Válcsirányt Ike Fesztiválon.
9: Kérdés, úgyhogy én azt mondom, hogy azt üzenem, hogy olvassák el a kötetet, vásárolják meg, és olvassák el a kötetet, mert hiszem azt, hogy ez nem egy női kötet, hanem ez a hívő embernek elsősorban a problémáiról, küzdelmeiről, releváns kérdéseiről szól.

0: amelyet minden évben megszerveznek. A folkműhelyről és a táborokról Becske Adriennel, a Viski folkműhely vezetőjével beszélget Birta Zoltán.
1: Nagyon izgalmas hetek és napok zajlanak a Viski folkműhelynek az életében. Rengeteg zenél és rengeteg mosoly, rengeteg program és különféle megközelítésben telnek a nyár első hetei. Tábor, aztán kirándulás, éppen most pedig az újabb nagyszabású tábor, de menjünk sorban időrendi időszakban. Mik voltak ezek a programok? Mi kell tudni a Viski folkműhely nyár elejé néptánc és népzenetáboráról?
2: 18. alkalommal került megrendezésre a Viski népzene és néptánc tábor. Idén is sikerült 70 gyereket, majdnem 80 gyereket foglalkoztatnunk ebbe a táborba. Különböző szekciókba, hegedű, brácsa, bőgő, harmonika, népének, citera, cimbalom. Nagyon nagy volt a zenei, színes volt a paletta, és ehhez csatlakoztak még két tánccsoport, a Szivárvány tánccsoport haladó és kicsik csapata. A kicsik Szatmárit tanultak, a nagyok Magyar Bődit, és a helyi oktatók oktatták őket, a zenészeket pedig zömébe erdélyi oktatók és anyaországi oktatók, ott válaszúti muzsika volt a palettán, és rába közi, tehát egész héten zajlottak ezek a foglalkozások, délután a gyerekeknek kézműves foglalkozásokat tartottunk a Viski tájházba, a többi foglalkozáshoz pedig a helyi magyar iskolába zajlottak, esténként táncházzal zárt, és akinek még maradt ereje és kedve, ahol már a családtagok is, felnőttek is jöhettek, az a Viskétteremben volt egy ilyen kis folkocsmának nevezett kis összejövetel, ahol is az erdélyi oktatók különféle muzsikával szórakoztatták az egybegyülteket. És akkor ezt az egész hetet egy záró műsorral fejeztük be, ahol a gyerekek bemutathatták, hogy mit tanultak a hét folyamán, és mire felszusszantunk volna, és levegőt vettünk volna, másnap már indultunk egy biciklitúrás, ottalvó, sajáni kirándulásra, hiszen egész évben tényleg mindenhová hoztuk, nyúztuk őket órákra, fellépésekre, és ez volt a jól megérdemelt pihenés, ahol lovagolhattak a gyerekek, a Viski Jótékonysági Alapítványnak a jóvoltából. Medencézhettek, bogrács hoztunk, sátorba aludtunk, tehát tényleg én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen, azzal együtt, hogy fárasztó, nagyon feltöltő alkalmak voltak, hiszen ilyenkor együtt vannak, mással foglalkoznak, mint ami körülvesz minket a hétköznapokba. Úgy gondolom, egy kicsit sikerült mindenkinek kiszakadni, tanulni és feltöltődni. És mire magunkhoz tértünk volna, addigra már itt találtuk magunkat Sátoraljaújhelyen, ugye, ahol az ismert körülmények miatt itt kell megtartsuk a kárpátaljai népzenés néptánctábort, ami idén jubilál, 30. alkalommal kerül megrendezésre. Lesz két külön műsor a táboron belül, az az egyik a Szóla Fülemüle népzenei és néptánc versenyen díjazottak gálája, és az Átalmennék én a Tiszán díjazottak gálája, amit aztán egy 20. jubileumi Pál István szalonna és bandája koncerttel fűszereznek meg a szervezők.
1: Maradjunk kezdetben a ti közösségeteknél, a Viski Folk Műhely egész évben közösségben tartja a viskés vonzás körzetében lévő gyermekeket. Mesélj magatokról, mesélj arról, hogy közel 80 gyermekről, mi az évi munkátok, amit mindenképpen érdemes bemutatni a hallgatóknak?
2: Hát én úgy gondolom, hogy azon felül, hogy mi oktatunk és a gyerekeket próbáljuk közösségbe tartani. Tehát, hogy mindenféle programokat szervezünk nekik azon kívül, hogy az oktatási anyag is zajlik. Tehát évközben is különböző táncházakat szervezünk nekik, másféle kirándulásokat is, például a Tiszát voltunk takarítani, egy kezdeményezhez csatlakoztunk, különböző fesztiválokon lépünk fel, de én úgy gondolom, hogy a legfontosabb célja ennek a műhelynek az, hogy ezeket a gyerekeket közösségbe tartja. Tehát, hogy oké, hogy megtanulják azt, amit mi kérünk tőlük, és tényleg kedvükből csinálják, mert azt látjuk sokszor, amikor már nem is kell, hogy zenéljenek, tehát nem kötelező, akkor ők összeállnak kis bandákba, és akkor mindenki húzza, amit tud. És a végén összeáll egy jó kis muzsikálás. Meg például most, ahogy jöttünk ide a táborba, a buszon énekelték. Azt énekelték a gyerekek, amit a Viski táborba tanultak. Hát ilyenkor

0: azt, hogy annak a munkának van eredménye és haszna, mert ilyen észrevétlenül lehet, hogy a gyerek észre sem veszi, hogy ez belé ivódik, és ő ezt már tovább viszi. Sokszor évközben bosszankodunk velük, de hát szerintem ez a pedagógus lét, ez már csak ilyen, és én személy szerint többször mondom, hogy kész, adom vissza a diplomámat, én ezt már nem tudom, hogy csinálni, mert különbözőképpen próbálok hozzájuk állni, és mindenféle technikát kipróbáltatnak velem, hogy tudok eljutni hozzájuk, és azt mondom, hogy így a végére, amire összeáll az összkép, akkor látom, hogy van értelme. Bármikor benne vagyunk, akkor én személy szerint elég sokszor el vagyok keseredve, de a végére mindig felemelő az, amikor látom, hogy boldogok, hogy muzsikálnak, hogy énekelnek, hogy táncolnak, ilyenkor érzem azt, hogy mégis van remény.
1: Felső-Tisza vidékén 80 gyermek magyar muzsikát játszik egy héten keresztül, ez egy óriási eredmény, és kérlek, mesélj a közösségnek a segítőiről, említetted, hogy erdélyi zenekar Gusztáv talpalából, illetve a képzéseknek a részében is segítettek sokan, mesélj róluk.
0: Az idei alkalommal már úgy próbáltuk alakítani a tábori oktatók névsorát és résztvevő listáját, hogy minél több helyi oktatót tudjunk bevonni, hiszen a Hagyományok Háza a Kárpátaljai Hálózatának is köszönhetően rengeteg képzés van évközben is, akár a táncpedagógusok részére, úgy, mint a népzené pedagógusok részére. Ezt kiaknázandó döntöttünk úgy, hogy a helyi oktatók tanítják a táncot, az egyik Váradi Enikő és Orosz Péter, akik ugye a Rezeda folkműhely vezetői is, a kicsiket pedig a helyi oktató Jőrös Takács Dóra és Takács Ákos oktatták, tehát ők évközben is, ők az oktatói a folkműhelybe a táncosoknak. Egész évben járnak hozzánk Nevetlen faluból a Csetneki Ferenc és Kurendás Szilvia előző furuját oktat, Szilvia pedig címbalmot, tehát heti rendszerességgel teszik meg azt a 160 kilométer oda-vissza utat, hogy a folkműhelybe is legyen furuja és címbalom oktatás. Ezért a furuja oktatót is, a Csetneki Ferencet kértük fel, hogy vezesse az oktatást a folkműhelybe. A citera oktatónk pedig, a Hetzel Katalin, ő pedig a növendékem volt, tehát a brácsás növendékem volt, most is brácsázik a Viski Fricskák zenekarba, és ő, tehát amikor úgy alakult, hogy nem volt citera oktatónk, akkor én emlékeztem, hogy ő régebben citerázott, és megkérdeztem, hogy lenne kedve elvállalni a citera oktatást. Nagyon szívesen és nagyon nagy örömmel mondott igent, neki az oktatója és mentora a Budapesti Hagyományok Házából Berta Alexandra, akivel heti szinten konzultálnak, kis videókat küld neki Alexandra, így segíti az ő munkáját is, és elég szép eredménnyel szerepeltek most a Szól a Fülemüle népzenei és néptáncversenyen, hiszen a saját kategóriájukba, a nagyobb kategóriájába kiemelt első arany helyezést hoztak el. Tehát ez is már egy pozitív hozadéka annak, hogy van ez a folkműhely, és zajlik az oktatás, és a rendszeres oktatás, ez nagyon fontos, hogy nem csak néha, vagy ritkán, hanem folyamatosan és rendszeresen. Itt említeném, aki persze nem volt még oktató, de szeretném megemlíteni, Jőrös Ádám volt tanítványomat, és ugye aki Petrécs Dániel tanítványa is, és számtalan erdélyi és anyaországi mentora volt. Tényleg sokan tettünk hozzá ahhoz, hogy ő most pillanatnyilag a nyíregyházi művész szakgimnáziumba a népi hegedű szakon tanul. Tehát nagyon jó volt a záró műsoron is megmutatni, hogy honnan, hová lehet eljutni. Hiszen vannak a kezdő hegedűsök, akik gyakorlatilag a süs felnappal kezdik, és így kezdte Ádám is, és akkor most itt a záró műsoron külön egyéni blokként egy kalotaszegi összeállítást játszott, hogy tényleg, hogy hová lehet ez alatt a 8-9 év alatt eljutni. Nagyon sok idő, tudom, de rendszeres gyakorlással és foglalkozással, és hogyha oda teszi magát valaki, akkor ennek van eredménye, és ugye aztán választhatja ezt magának akár pedagógus létként, tehát hogy a folytathatja majd a munkánkat. És szokott is hazajárni, és amikor otthon van, mindig jön, és mindig megkérdezi, hogy segíthet-e valamiben, és behívom órára, és oda-vissza mentoráljuk egymást, de leginkább én, hogy hogy akkor hogy néz ki az, hogy valaki tud játszani, de hogy lehet, hogy kell azt meg is tanítani, hogy valaki tudjon játszani. Tehát ez is egy ilyen nagyon pozitív hozadéka a folkműhelyes létnek. És hogy visszakanyarodva az oktatókhoz, népi éneket Pál Eszter oktatta, ugye, aki alsó díjasként, tehát én mondtuk is a gyerekeknek, hogy húzzák ki magukat, mert azért nem mindenkit oktat Kossuth Díjas népi ének oktató. A harmonikásokat pedig édesapja, ugye, Pál Lajos bácsi, aki nagy lelkesedéssel jön, és még mindig tanítja a Viski harmonikásokat nagy lendülettel, és innen is kívánok neki még nagyon-nagyon sok egészséget és türelmet és hosszú életet, mert ő is és Pál Katinén is rengeteget tettek abba bele, hogy ez a Viski tábor létrejöjjön, és akár nem szeretném elfelejteni, és szeretném kihangsúlyozni Ötvös Sándornak is a nevét, aki az egésznek a megálmodója volt és kitalálója ezelőtt 18 évvel, és nagy szívfájdalma, hogy itt már hosszú évek óta nem lehet ott ezen a zenei táboron, de mindig mindent megtesz, amit tőle telik, amit meg tud tenni, ugye Magyarországról, akár Pál István szalonna, és aki, hogyha kell hangszert küld, hogyha kell, akkor zenei anyagba mentorálja a csapatot, és ilyen, ez egy nagyon-nagyon nagy összefogás, és egy nagyon nagy munka, hogy ez így működjön. És ugye az ismert körülmények között nem mindenki mer most jönni az országunkba. Az erdélyi oktatók, vonós hangszerek oktatók ez alól kivétel, ők már az első napoktól, ahogy most már lassan 5 éve, hogy tart ez a helyzet már, tehát ők járnak a Viski táborba népi vonós hangszereket oktatni. Kallós Zoltán alapítvány népzenészei, tanárai, nem mindenki, de van, aki ott tanít, van, aki a Tokos bandának a prímása, vagy a Sábert nevét említeném, akik ugye valamelyik évben, már nem tudom mikor, megnyerték a Felszállott a páva népzenei versenyt, és ő az, aki minden évben összefogja az ő csapatát. Tehát nekem nagyon könnyű dolgom van, mert őt felhívom, megmondom a dátumot, elmondom, hogy kikre van szükségem, és onnantól kezdve ő szervezi össze azt a csapatot, akivel majd jönnek, és nagyon nagy lelkesedéssel tanítják a gyerekeket, akár itt a hegedűsök is 3 csoportban voltak, 3 különböző szinten, aztán esténként a táncházat játsszák, és aztán majd a folkocsmát. Óriási lehetőség ez a Viski lakosoknak, hogy ilyen zenészek jönnek, és próbálják meg színesebbé tenni a szürke hétköznapokat.
2: Az elmúlt percekben Becske Adriennel, a Viski Folkműhely vezetőjével beszélgettünk.

0: az anyaország. Miért lesz lelkipásztor olyan emberből, aki nem kapott vallásos nevelést? Sőt, gyermekként még el sem tudta volna magát képzelni lelkészként. Milyen úton érkezett meg a filozófia és a keleti vallásuk után egy éjszaka alatt mégis a kereszténységhez? Serfőző Dániel, battonnyai református lelkipásztorral Császár Hunor, szegedi kommunikáció mesterszakos hallgató beszélgetett.
1: Ki vagy, és hogyan tudnád bemutatni magad, mivel foglalkozol?
2: Először is nagyon szépen köszönöm az interjú lehetőségét. Serfőző Dániel vagyok, református lelkipásztor Battonyán, a Battonyai Református Misszió Egyházközségben. Hétköznapi nevén református papként tudnám definiálni magamat.
1: A családi környezetedben hogyan kezelték a vallást? Mi volt a hozzáállás?
2: Ez érdekes, mert a legtöbb lelkész általában úgy kerül a teológiára, úgy kerül ebbe a hivatásba, hogy visszamenőlegesen valami fajta lelkész dinasztia sarja, szóval már vagy a szülei is lelki pásztorok, vagy a szülei nagyon mélyen hívő emberek, esetleg presbiterek. Ez az én esetemben abszolút nem volt igaz. Az én családomnak úgymond nem túl sok köze van a hithez, csak annyira van köze, mint egy átlag mai magyar 21. századi embernek. Nem kifejezetten kaptam egyáltalán vallásos nevelést, nem is zártak el tőle, de nem voltak meg az alkalmai annak, hogy én ezzel megismerkedjek mélyebben. Nagymamámmal egy-két ünnepen voltunk templomban, egy-két Jézusos film, ami esetleg ment a tévében. Gyerekkoromban gyakorlatilag ennyire emlékszek így a hittel, a vallással való találkozásra.
1: Hogyan tekintettél fiatalként a hivatásod előtt a vallásos emberekre, és ez hogyan változott meg később?
2: Igen. Itt is azt tudom mondani, hogy szerintem úgy, mint a mai átlag 21. századi magyar ember. Közömbös voltam a hittel szemben, ugyanakkor volt bennem egy kis ellenszenv is, főleg a keresztény hittel szemben. Ennek szerintem megvannak az okai, hogy ez miért alakul így a társadalomban, ugye a különböző egyházi botrányok, a különböző prekoncepciók,

0: a hitről, az általános ismeretlensége annak, hogy mi is egyáltalán a kereszténység, vagy mit is tanít a kereszténység. Szóval azt mondanám, hogy egy közömbösség, ugyanakkor kifejezetten a keresztény hit felé viszont egyfajta ellenszem, egyfajta megvetés, egyfajta lenézése a keresztény hívő embereknek. Főleg minél idősebb lettem, annál inkább az ellenszem felé fordult sajnos a közömbösség.
1: Hogyan kezdtél el a vallásokkal, vagy a kereszténységgel foglalkozni? Sőt, mi volt az első vallás, amivel elkezdtél foglalkozni?
0: Igen, ahogyan mondtam, ugye, ahogyan növekedtem, úgy egyre nagyobb lett, úgymond az ellenszem a vallás a vallásos emberek felé, viszont érdekes módon volt egy fordulópont. Ennek a fordulópontnak mondhatjuk, hogy a kezdete kb. 13-14 éves koromban jött el. Tudni kell rólam, hogy én szerintem egy kicsit korán érő típusú ember vagyok, aki elég hamar elkezdett érdeklődni a mélyebb, komolyabb témák iránt. 14 évesen kezdtem el igazából gondolkodni, hogy körülöttem van ez a világ, benne az én életem, benne az én családi állapotom. Lassan el kéne gondolkodni azon, hogy merre tovább középfokú szinten. És egyáltalán az felmerült bennem, hogy mi az értelme annak, hogy mi itt létezünk. Miért vagyunk itt? Van egyáltalán célja annak, hogy mi megszülettünk, vagy csak a véletlennek a szüleményei vagyunk. És úgy kezdtem el vizsgálódni, ugye először a filozófia, a tudomány irányaiban, olvastam a leghíresebbeket, nem mondom, hogy a legesleg átfogóbban, nyilván nem akadémiai szinten, de bele-bele kóstoltam Nietzsche, Kant, Kierkegaard később. Szóval a filozófiában Arisztotelész, Platón, a klasszikusok, bele-bele kóstoltam a filozófiába, és hogyha valaki a filozófiával foglalkozik, illetve az életnek az értelmével, akkor fel fog merülni az Isten kérdés. Ugye először filozófiai istenképen volt, filozófiai módon kutattam, kerestem az Isten létezésének valószínűségét, az Isten létezésének a szükségszerűségét vagy sem, és hát ha már az Istenről van szó, akkor nyilván ki, melyek azok a területek, amelyek beszélnek az Istenről, a filozófián kívül a vallások. Főleg a keleti vallások érdekeltek, hinduizmus, buddhizmus, nagy a gazdagság azokban a vallásokban, sokkal több irányzat, sokkal több hozzáállás az abszolútum felé. Aztán a tradicionalista perennializmus az, ami kifejezetten érdekelt. És hát azért nem lehetett megkerülni nyilvánvalóan a kereszténységet sem, főleg itt Európában magyarként, de attól mindig visszakoztam egy kicsit Nietzsével egyetértve, olyan rabszolga vallásnak tartottam, a gyengék vallásának, túl egyszerű válasznak egy nagyon bonyolult kérdésre. Olyan válasznak, amiben talán azok bíznak, akik megtörtek, akik valamilyen tragédiát szenvedtek el az életben, akik túl gyengék ahhoz, úgymond, hogy felülemelkedjenek a saját élettragédiájukon, életsorsukon. Ez is később radikálisan megváltozott.
1: Ez érdekes, ezt közbeszúrom, mármint ugye, hogy Nietzsche is főleg a Bálványok alkonyába írja ezt, hogy a keresztény vallás az egy életellenes vallás, az embernek az önmegvalósításának áll az útjában tulajdonképpen az, hogy elfogadjuk az alázatosságot. És itt mi változott meg benned, hogyha fiatalon úgymond hittél ezekben az ideákban, és aztán végül azt mondtad, hogy ez mégsem így van.
0: Igen. Igaza van egyébként Nietzsének. Nietzsche egy jó pogány ilyen szempontból. Valóban a kereszténységnek bizonyos tanításai, a legfontosabb tanításai, mondhatjuk azt, hogy Krisztus hegyi beszéde, az bizony már életellenes. Nem úgy életellenes, hogy alulmúlja az életet, vagy hogy az élet ellen tör, hanem olyan elveket fogalmaz meg, amely bizonyos kisarkított helyzetekben döntés elé állít téged, vagy áldozatot hozol mások javára, ezáltal a magad életéből úgymond valamilyen szinten valóban veszítesz, a magad kibontakozását valamilyen szinten meggátlod, a magad akaratának valamilyen szinten mégsem szerzel érvényt, viszont ezt másokért teszed szeretetből. Szóval ez egyfajta meghaladása a világnak, és hogy mi változott? Az, hogy, és ez már viszont nem az ész területein úgy gondolom, szóval észszer ezt már nem lehet belátni, ide már kell a szív, az, hogy az ember meglássa, hogy nem csak a világ van, illetve vannak a világnál fontosabb ideák. Hogy van ez a teremtett világ, meg vannak a maga jelenlegi törvényei, és hogy ezek nem feltétlenül egyeznek Isten legmagasabb törvényeivel. Hanem van az a pont, van az a helyzet, amikor valóban ütközik ez a kettő, és akkor döntést kell hoznod, hogy vagy szeretsz, vagy pedig megvalósítod önmagad, hogyha milyen divat kifejezéssel akarunk élni.
1: Mi volt, ha volt ilyen konkrét élmény, ami után elhatároztad magad végül Isten mellett, és esetlegesen ez egy hosszabb folyamat eredménye, vagy tényleg volt egy ilyen élményszerű szikrája?
0: A filozófia Istenkép mellett hamar elhatároztam magam, de az egy olyan személytelen Isten, tudod, az első mozgató, a teremtő, a minden okoknak oka, az abszolút erkölcs forrása. De nyilván ez még nem egy személyes Isten kapcsolat, ez csak egy belátása annak, hogy valóban valamilyen magasabb rendű transzcendens lénynek, erőnek, bárminemű létezőnek lennie kell. De hogy mikor határoztam el magam, bocsánat, a keresztjén Isten mellett, ez már nyilván a szentírással való megismerkedés kellett, az abban való elmélyülés, az, hogy elkezdtem templomba járni, az, hogy elkezdtem ige hirdetéseket hallgatni, és az, hogy valóban rájöttem arra is, hogy a keresztjén Isten nem olyan, mint a többi. Jézus Krisztus döntéskényszer elé állítja az embert. A többi Isten az olyan, hogy lehet ezt is imádni, lehet azt is tisztelni, lehet ide is tenni, úgymond a tétet, lehet oda is, lehet két irányba élni, lehet több Isten tisztelni, ahogy a Biblia mondja, ugye, lehet bálványokat imádni, a pogány vallások gyakorlatilag így működnek, a kereszténység elköteleződést kíván. És valóban a tanítása a kereszténységnek mind a mai napig én úgy vélem, hogy páratlan a vallások között. Az, hogy Isten emberré lett azért, hogy felvállalja a mi sorsunkat, elhordozza annak terhét, és megváltson minket, örök életet adjon nekünk ilyen módon, ez páratlan. Más vallásokban is van megtestesülés, ugye a hinduizmusban az avatár fogalma is ez, ugye. De azok mások, ők kékbőrűek, lejönnek ide, játszadoznak velünk, úgy viselkednek, mint ahogyan az ember elképzelné, hogy milyen egy Isten. Ezzel szemben Krisztus valóban testé, hússá, vérré lesz, korlátozza saját magát, korlátozza saját hatalmát azért, hogy a legautentikusabban, legőszintébben átérezhesse a mi sorsunkat. Ez, ahogyan Pál apostol mondja, emberi szempontból egy bolondság, egy őrültség. Ezt szívvel, hittel lehet átélni, megérteni. Azért van ez így, hogy úgymond idézőrekört értsük jól, hogy a úgymond a buta embernek is legyen útja az Istenhez. A vallás nem intellektuális, a hitnek nincsenek intellektuális gátjai, a legegyszerűbb ember is tud azonosulni az evangélium üzenetével. És hát ez az, amivel én is szembesültem, hogy döntést kell hozni. Vagy a többi vallás, vagy a világ kínálta filozófiai utak, vagy pedig akkor valóban elköteleződni Krisztus mellett. És ez nem egy olyan csodálatos történet, vagy nem egy ilyen nagyon átütő megtérés élmény. Egyik éjszaka kb. 16 éves koromban, amikor erről gondolkodtam, mielőtt elaludtam volna, kulcsra tettem a kezem, és imádkoztam az Istenhez, hogy másnap úgy keljek fel, vagy másnap úgy ébredjek, hogy valamilyen módon tudjam, hogy melyik irányba kell mennem. Maradjak a keresés útján, maradjak emellett a pogány, filozófikus keresésnek a nyomvonalán, vagy pedig valóban ő, Jézus Krisztus, a személyesen az Isten, akiben tovább kell kutatnom. Így imádkoztam az ima közben, után szinte rögtön elaludtam, reggel felkeltem, és ez megmagyarázhatatlan, de volt bennem egy bizonyosság, hogy nekem innentől az elsődleges az a kereszténység is Jézus Krisztus.
1: Volt-e benned félelem először a megtérés gondolatával szemben?
0: Hogy ne lenne? Szerintem, hogyha az ember komolyan veszi a megtérést, akkor van. A megtérés egy egészen új világszemlélet, egy egészen új rátekintés az egész világnak a működésére. És ebben van, nem csak öröm van, mint ahogy a manapság sokat házalnak vele, mondjuk új keresztjén mozgalmak, a fogalmazhatok így, hanem ebben van bizony szomorúság is. Amikor rátekint az ember a világra, és látja a sok igazságtalanságot, látja, hogy nem úgy mennek a dolgok, mint azt Isten szeretné, nagyon nem úgy mennek a dolgok. Látja azt, hogy az emberek sajnos milyen bálványok, milyen hamis képek alapján élik az életüket. Ebben van egyfajta szomorúság, és van egyfajta aggodalom is, hogy innentől kezdve én egy kicsit ki fogok lógni a sorból. Innentől kezdve, mivel én most már ragaszkodom az én uramhoz, én már nem érzem jól magamat ebbe a környezetbe. De az azt jelenti, hogy egy picit az életstílusommal, a szavaimmal, a gondolataimmal, a hozzáállásommal, a döntéseimmel mindig egy kicsit ki fogom vívni, úgymond a világnak a haragját, értsük jól ezt. Mindig lesz másoknak felém egyfajta kritikájuk, és szerintem ezt minden keresztény ember, aki ezt komolyan gondolja és Krisztus nyomában akar járni, ezt érzi. Maga Krisztus is tudjuk jól, amikor közénk jött, hiába ő volt az Isten, és hiába ma már úgy visszagondolva, ilyen steril környezetben, amikor olvasgatjuk a hegyi beszédet, akkor azt mondjuk, hogy hát ez csodálatos, milyen eszméletlen jó tanító, mennyire rendes ember, milyen nagy gondolkodó. Azért mégiscsak, amikor közöttünk járt, a vége a kereszt lett. Mégiscsak elutasítottuk sajnos mindannyian az ő tanítását, hiszen abban a történetben, ez a történet egy élő történet, abban mi magunk is benne vagyunk. Minden egyes nap, amikor Isten Krisztus ellen döntünk, akkor mi magunk is ott vagyunk bizony azok között, akik keresztre adták őt.
1: volt olyan személy, aki döntően hatott rád végül abban, hogy szolgálatot, hogy a szolgálatot válasz magadnak?
0: Uh-huh. Hogy konkrétan a lelkészi szolgálatra gondolsz. Meg kell említenem azért itt, mint segítséget Horváth Martint is, ő egy jó barátom. Ő is végül a teológusi útra lépett, csak ő nem lelkipásztor lett, hanem szociális szférában helyezkedett el, de ő például nagyon nagy mentorom volt. De nem is mondanám, hogy mentorom, mert az feltételez egyfajta hierarchiát. Inkább nagyon jó testvérek, barátok voltunk, akivel együtt haladtunk az úton, a megismerés útján, Krisztus megismerésének útján. Kiemelném később Pejlül Balást is, ő is keresztény jó barátunk. Hármunk ma is tartja a kapcsolatot, amint csak tudja, és próbálunk ilyen szempontból segíteni egymáson. Ha pedig kifejezetten szakmaian nézzük, akkor Molnár Virág lelkipásztorasszony Mezőkovács házáról. Ő az, aki a 6. éven, illetve az exmisszusi évemen nagy segítségemre volt, és bevezetett a gyakorlati részébe a lelkészi létnek, de persze úgy, hogy azt áthatotta az a fajta szeretet, az a fajta kedvesség, az a fajta bölcsesség, és az a fajta szenvedély, ami benne is lobog az emberek szolgálata felé. Ilyen szempontból nekem, ha szakmai, akkor őt mondanám mindenképp, ha kicsit általánosabban a kereszténység, akkor pedig Martin és Balázs.
1: Lelkipásztorként hogyan különbözteted meg a személyesíted a hivatásodétól?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, főleg azért, mert ugye egy lelkipásztor, megvan az a koncepciónk, hogy ő sose lehet hitében gyenge, vagy hogy ő sose botlik meg ugye a Krisztus követésben, vagy hogy neki sosincsenek mélypontjai, sosincsenek szomorúbb pillanatai. Hát nyilvánvalóan ez nem így van, viszont nyilván, mivel ránk nagyobb

0: új szövetségi részében is megtalálunk, hogy Krisztus után már nincsen szükség arra, hogy papok legyenek a híd Isten felé. Hiszen nekünk már megvan az egyetlen egy főpapunk, Jézus Krisztus. És mi mindannyian testvérek vagyunk a Krisztus hídben, fogadott fiak, fogadott leányok, testvérek. A lelki pásztor is ugyanolyan ember, mint az, aki eljön a templomba, leül a maga bűnével, bánatával, vagy örömével és háladásával, boldogságával. Nem különbözünk, egyedül egy valamiben különbözünk, hogy mi arra tettük fel az életünket, hogy másokat segítsünk az úton járásban. Ez azonban nem jelenti azt, mint a katolikusoknál, hogy úgymond a felszentelés után mi valami félisteni szintre kerülnénk, bocsánat a katolikus testvérektől, de ugye a papá szentelés szentségében azért mégiscsak van egyfajta ilyen, úgymond a laikusok fölé való emelése a papnak. Ez reformátusoknál nincs meg, bár sajnos szeretünk visszaélni vele, és szeretjük kiépíteni. Én azonban törekszek arra, hogy ez ne így legyen.
1: Utólag visszatekintve, hogyan tekintesz úgymond a régi kereső vagy ateista önmagadra?
0: Nem vetem meg, bár úgymond kicsit nyilván szégyennel is tekintek vissza, bár szerintem ez gyakran van így olyanoknál, akiknek úgymond az életében egy nagy váltás következik be, akiknek az életében egy jól kitapogatható váltás következik be. Márpedig ugye a keresztény hit szerint az ember újjászületik. Új életünk van, amikor megtérünk. Van az óember, és van az új ember. Persze ezen a földön még keveredik bennünk ez a kettő, de folyamatosan teret nyer az új ember, és hogyha jó úton járunk, akkor az új ember folyamatosan csökken annak a tere, úgymond a mi életünkben. És nyilván, hogyha az ember az óemberi ényére visszatekint, akkor azért érez egyfajta szégyent, érez egyfajta szomorúságot is, de itt jön az, hogy hiszünk Istennek a gondviselésében is. És ha hiszünk Istennek a gondviselésében, akkor igenis kellett az a időszak is. Minden, még a rossz is, ami az életünkben előfordult, még a próba is, még a betegség is, még a gyász is, mind szükséges ahhoz, hogy végül oda jussunk, ahol vagyunk, hiszen az út maga is fontos, amin eljutunk a cél felé. Úgyhogy ilyen szempontból Isten gondviseléséből nézve természetesen azt mondom, hogy meg kellett ennek lennie, viszont már van szégyen is bennem egy másik szempontból, hogyha a mostani önvalomból tekintek vissza annak az embernek a gondolataira, érzéseire, cselekedeteire, aki régen voltam.
2: Az elmúlt percekben Serfőző Dániellel, a Batonyai Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgettünk.

0: Erdély. Az idei Vácsirányt IKE Fesztiválon a koncertek és az áhítatok mellett sok érdekes előadással várták a szervezők az érdeklődőket. Az egyik ilyen előadás Mátyus Melinda, református lelkész és szerzőkönyv bemutatója volt, aki az Inkább az enyém című kötetét mutatta be. A szerzővel a könyv tematikájáról, valamint arról beszélgettünk, hogy milyen érzés úgy alkotni szerzőként, hogy az ember közben lelkész is. Mátyus Melindát Palkó Hanna
1: kérdezte. Ugye ön református lelkipásztorként ismer, mert mi indította arra, hogy ezzel a második prózakötetével is az irodalom felé forduljon?
2: Talán úgy volna helyes a kérdés vagy a mondat, hogy ön református lelkipásztor, de hát ismert, íróként vagyok inkább ismert, nem mint hogyha a lelkészség nem volna az identitásomnak a része, sőt az alapja. A lelkészség az identitásomnak az alapja. Hát nem lelkészként indultam el íróként, ezt mondanám. Hát mindig is írtam, több-kevesebb intenzitással vagy rendszerességgel. Már gyermekkoromban meséket, aztán kamaszként verseket, aztán ezek prózába fordultak. Szálkás, rövid prózákat kezdtem írni, és aztán ezek szép lassan hosszabbodtak. Tehát, hogy ez mindig is voltak éppen egy életforma volt nekem. Mindig is fontos volt, hogy azt a létezési módot, ahogy én a világban létezem, gondolkodom, küszködöm, hiszek, bármi, azt én szöveggé formáljam.
1: Nagyon tetszett, ahogy mondta, hogy önnek az írásra a túléléshez van szüksége. Ez egy nagyon megfogott. Ugye a könyvben a női sorsok és a testiség is hangsúlyosan megjelenik. Miért tartotta fontosnak, hogy ezekről a témákról őszintén beszéljen egy keresztény szemléletből?
2: Szerintem nagyon sokan érzik, keresztények, tehát most itt hívő emberekről beszélünk, lelkészek is, de nem csak lelkészek, hogy nincsen teljesen

0: a testnek az értelmezései rendbe téve, vagy nem tettük rendbe, vagy nem teszünk erőfeszítéseket annak érdekében, hogy kitisztítsuk a testértelmezésünket, a testképünk értelmezését bibliai összefüggésben. Ilyenek a hagyományaink, a protestáns hagyományunk is ilyen, tehát hogy voltak éppen szinte lélekből áll egy keresztény ember a testi kínokról, de akár örömökről sem illik beszélni, és itt tabusítjuk a testet, miközben hát nem lehet test nélkül emberről beszélni, az Úristen testet adott nekünk, úgy teremtette meg az embert, amely előbb test volt, aztán a maga lelkét lehelte bele, és akkor így váltunk emberré, tehát a lélek az, ami ugye emberré tesz, de a test mégiscsak megelőzi a lelket, és a kettőnek az érintkezéséből, ahogy a teremtésből ez olyan gyönyörűen így kiderül ebből a képből, hogy ott van a test, és akkor az Isten a maga lelkét leheli bele. Tehát a testnek a lélekkel való érintkezéséből születik meg az ember, de nap mint nap, a kettő érintkezéséből, a kettőt így együtt kell kezelnünk, és így ennek a kérdésnek szerettem volna így utána menni, ugyanis nagyon sokszor az van, hogy azt tapasztalom, hogy nem a bibliai testről gondolkodunk, vagy nem az érdekel bennünket, vagy nem úgy gondolkodunk a testről, ahogyan a Biblia, akár az Új Szövetség, hát még az Ószövetség, amely testízűbb sokkal, hanem a bibliai értelmezésünk, tehát az értelmezési hagyományunk határoz meg minket elsősorban, és ez az értelmezési hagyomány szinte századról századra egyre inkább bezárta a testet, tehát így megmerevedett, és azt gondoljuk, hogy Isten így tekint ránk, mint akik test nélküli emberek kellene, hogy legyünk. És így ennek mentem elébe a szép irodalomnak az eszközeivel.
1: A kötetet egyszerre nevezik nyersnek és biblikusnak. Hogyan lehet összeegyeztetni az emberi valóság keménységét az evangélium reménységével? Mit gondol erről?
0: Hát magát azt mondanám, amit az evangélium mond, tehát az evangélium is nyers életutakkal, kérdésekkel, kínokkal van tele, és ezeket az életeket Jézus eljuttatja önmagáig, a maga reménységéig, az örök életnek a fényéig. Tehát, hogy az életbe beletartozik minden nehézség is, ahogy fogalmazott, minden nyerseség is. Nem úgy kell elképzelnünk az életet, Jézus nem azt ígérte nekünk, hogy ez egy ilyen teljesen kisimított élet a keresztény embereknek is ugyanúgy küzdeniük kell, és a hétköznapjaikban ugyanolyan problémákkal küzdködnek, lélekben is, testben is. Más a víziójuk. Ez a különbség.
1: Elhangzott itt egy kérdés, hogy ugye a szép irodalomnak megvan a maga szabadsága, őszintesége, nyersen kimondják benne a dolgokat. A lelkipásztori munkájához viszont hozzátartoznak az evangéliumnak a didaktikus válaszai, ahogy ön is fogalmazott. Természetesen ezek is őszinték és tanító jellegűek. Hogyan működik ez a kettő önben egyszerre? Hogy kapja meg e között az egyensúlyt, ezek között a keretek és a szabadság között, úgymond?
0: Talán annyit javítanék a kérdésen, hogy nem a prédikáció vagy a lelkészi szolgálat önmagában didaktikus, hanem azok a szövegek, azok az írások, amelyek az evangéliumi folyóiratokban vagy egyházi folyóiratokban megjelennek, hiszen természetesen ezek nevelnek, tehát ezek hitiratok egyszer s mint. És hát a szépirodalmi szövegek nem ilyenek, sőt, hát nagyon oda kell figyelni, mert ha bármi didaktikus jelleg beleszorul, akkor az már ilyen gics-gyanús. Tehát szabadság nélkül nem érdemes egy mondatot sem leírni, művészi szabadság nélkül, amely viszont nem mindenáron való határsértést vagy megbotránkoztatást kell, hogy jelentsen semmiképpen, csak egyszerűen más a szép irodalomnak és minden művészetnek a nyelve. Más a nyelve, másként fogalmaz, elviszi a befogadót a határig, új kérdéseket tesz fel, és erre sok esetben a befogadó új válaszokat talál, és ez mindig úgy megújítja akár a saját hitét is. Akkor, amikor a lelkészi szolgálatomnak bármelyik dimenziójában vagyok, bármelyik szolgálatot végzem, akár ige hirdetési szolgálat, akár lelki gondozás, családlátogatás, stb. Kizárólag lelkészként vagyok jelen, tehát soha nem íróként. Az más kérdés, hogy utólag lehetnek olyan momentumok, pillanatok, érzetek, amelyeket megírok, bennem maradnak, de én már nagyon megváltozott formában használom fel. Amikor írok, akkor is ott vagyok nyilván lelkészként, hiszen lelkészként élek, és a saját tapasztalataidat, érzeteidet írod meg íróként, és ezekben nekem beletartozik a lelkészi énem, a lelkészi szolgálatom. Csak az már egy másik nyelv, az már a szép irodalomnak a nyelve. A kettő között feszültség van, olykor megtörténik az, igen, ilyenkor érzem a feszültséget, hogy amikor írok, akkor eszembe jut, hogy hoppá, én lelkész vagyok, és mit adok ki a kezemből, és akkor rögtön olyankor abba kell hagynom, mert hogyha úgy írok, hogy én már eleve arra gondolok, hogy ezt hogy fogják befogadni, ezen meg fognak-e botránkozni, vagy sem, akkor nem érdemes folytatni azt a szöveget, akkor valószínűleg az ennyi volt, pontot kell tenni a végére, vagy veszőt abba kell hagyni, és tovább kell lépni. Művészetet csak radikálisan, tehát szabadsággal lehet létrehozni. Ilyenkor érzem a feszültséget. Ezzel nehéz olykor mit kezdeni, vagy megküzdeni.
1: Az elbeszélések különböző élethelyzeteket mutatnak be, mégis összekapcsolódnak. Van-e olyan közös üzenet vagy gondolat, amely végig kíséri a kötetet?
0: Hát valójában végig, ezt így ki is emelték sokan, az Úrral való párbeszéd, és az embernek a különféle problémákban, mélypontokban való megnyitása Isten felé. Tehát amikor érezzük, hogy tehát egy olyan élethelyzetben vagyunk, hogy semmilyen más esélyünk nincsen, mint végezetül, nagyon sokszor ellenálltunk Istennek, de végezetül mégiscsak nincsen más alternatívánk, mint megnyitjuk magunkat Isten előtt, és a szövegeknek is végül is egy üzenete, ha lehet ezt mondani, bár nem feltétlenül szeretem ezt a szót a szövegek kapcsán, hogy rám mindig lehet számítani. Ezt használtam itt, és Dávid Istvánnak tetszett, úgyhogy akkor ezt így meg is ismétlem. Ugye ez volna így egy ilyen mondat, tapasztalat, ami végigvonul a szövegen, hogy bármilyen nehéz élethelyzetben is vagyunk, vagy legyünk, de Isten felkanalaz bennünket.
1: Ez engem is nagyon megragadott ez a mondat, nagyon szép. Mit remél, hogy mit visz magával az olvasó, amikor leteszi az Inkább az enyém című könyvet, milyen kérdéseket vagy akár felismeréseket szeretne elindítani benne?
0: Hát, ha azt viszi magával, hogy keresztény emberként, tehát Bibliát rendszeresen olvasó hívő emberként sem biztos, hogy mindig megvannak a kész válaszaink mindenre, amelyeket úgymond örököltünk. Tehát érdemes megküzdeni az üzenetért, az igéért, megnyitnunk magunkat az ige előtt. Nem mindig a legkézenfekvőbb üzenetet befogadni, vagy választ befogadni. Tehát, hogy legyünk kíváncsiak, és hívő emberként is egyfajta szabadsággal rendelkezzünk.
1: És végül egy lezáró kérdés. Mit üzenne azoknak, akik talán még nem ismerik az írásait, de nyitottak lennének egy olyan könyvre, amely egyszerre szól hitről, emberi kapcsolatokról és a mindennapi élet küzdelmeiről?
0: Bonyolult kérdés, úgyhogy én azt mondom, hogy azt üzenem, hogy olvassák el a kötetet. Vásárolják meg, és olvassák el a kötetet. Mert hiszem azt, hogy ez nem egy női kötet, hanem ez a hívő embernek elsősorban a problémáiról, küzdelmeiről, releváns kérdéseiről szól a szép irodalomnak a nyelvén.
2: Az elmúlt percekben Mátyus Melinda református lelkészt, könyvszerzőt hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
3: Ami segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság.

0: egy örökké való az Isten. Amen.
1: Amen.
0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
1: Amen.
0: Dicsérjük Istent az énekeskönyvünk 348. számú énekének az első és második versével. A 348. számú énekünk első és második versét énekeljük, amely így kezdődik. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.

keresztény testvéreim, hallgassuk meg Istennek igéjét, amely megvan írva a Mózes második könyve 20. részének 1-től 17-ig terjedő versőből. Ugye a Mózes második könyve 20. részének 1-től 17-ig terjedő verséből miképpen szól hozzánk Isten igéje, felolvasom. Hallgassátok meg figyelemmel és az igőhöz illő lélekkel. És szólá Isten mindezeket az igéket mondván. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéről, a szolgálatházából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alatt a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Az Úrnak, a te Istenednek hevét hiába felnevet, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. De a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad. Se leányod, se szolgált, se szolgáló leányod, se barmad, se jövevényeg, aki a te kapuidon belül van. Mert hat napon teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A hetedik napon pedig megnyugodik. Azért megáldá az Úr a szombatnapját, és megszenteli azt. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened át te néked. Ne őj, ne paráználkodjál, ne lopj, ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonságot. Ne kívánd a te fele barátodnak házát, ne kívánd a te fele barátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátod. A kegyelem Istene tegye áldottá az igéjét, hogy Krisztus beszéddel lakozzék közöttünk gazdagon. Sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Imádkozzunk, megvalván a mi hitünket és a mi bűneinket a következőképpen. Úristen, örökké való és mindenható Atyánk, íme egybe gyűltünk itt és a szentek egyességében. Az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogadtatva, hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk átvágni szent rendelésre. Mikor ezt cselekedjük, igazságos az életedből, romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztatunk. Károztatjuk magunkat és bűneinket. Igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségünk mindig. Alázattal kérünk, szerető irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk. Napról napra szent lelked ajándékai, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek előtted. Vallást teszünk azért a te színedön, hogy egyszülött fiattal, ami Urunk Jézus Krisztusba vettünk egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részesévé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmet, melyet adj meg nékünk, itt és az örökké valóságban.
ő nevét. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által, mikor is így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki, hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük Isten dicsőségére a 412. számú énekünknek mind a három versét. A 412. számú énekünk mind három versét énekeljük, amely így kezdődik. Jöjj, mondjuk, hálaszót, hű szájjal és hű szívvel.

0: Imádkozzunk. Felséges Istenünk, mennyire édesatyánk a Jézus Krisztus által. Hálattelt szívvel imádkozunk hozzád, és mondunk köszönetet, hogy együtt lehetünk Szentházadban. Nálad keresünk fáradt és nyugtalan lelkünknek csendességet és pihenést. A világ számtalan gondja és zaja vesz körül bennünket dolgos hétköznapjainkon. Szívünk gyakran tele van aggodalommal, bizonytalansággal, a mindennapi kenyerünk, szeretteink sorsa nyugtalanítja életünket. Ma a hálaadás és pihenés napján nem csak a testünk számára keresünk megnyugvást, hanem háborgó lelkünk számára csendességet és békességet, melyet csak nálad találhatunk meg. Szent igéd hallgatása által megterik szívünk ismét reménységgel, erővel és bizalommal, hiszen te vagy az, aki sohasem változol. Mindig atyai szeretettel veszed körül bűnös, sokszor ellened lázadó földi gyermekeidet. Megbocsájtott bűneinket és bizonytalanságainkat. Ma, mikor nem csak a gondviselésedért, hanem a mindennapi kenyerünkért is hálát adunk, kérünk, fogadd el köszönetünket, és ígéd által adj nekünk lelki békességet és reménységet. Istenünk, együtt vagyunk, egy akarattal. Hozzád fordulunk, kérünk, tekints reánk, hiszen tőled jön a megtartás, a vigasztalás és a megújulás. Ne vess el az orszád elől. Tégy engedelmes szívű hallgatókká, hogy igénynek nem csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói lehessünk. Kérünk, áld meg és szenteld meg Isten tiszteletünket. Szent fiad a Jézus Krisztus érdeméért. Hallgass meg alázatos könyörgésünket. Amen.
1: Amen.
0: Isten igéjének hallgatására készülve énekeljük a 404. számú énekünknek az első és második versét. A 404. számú énekünk első és második versét énekeljük, amely így kezdődik. Siess keresztjén, lelki út hallanunk.

Keresztény testvéreim, hallgassuk meg Istenek igéjét, amely által szólni kíván hozzánk az Úr ebben az órában. Meg van írva a Mózes első könyve 26. részének 12. versében. Hogy a Mózes első könyve 26. részének 12. verséből miképpen szól hozzánk Isten igéje, felolvasom, felállva hallgassuk meg az igéhez, figyelemmel és véletlenül. És vete Izsák azon a földön, és lett neki abban az esztendőben anyja, mert megáldá őt az Úr. És vete Izsák azon a földön, és lett neki abban az esztendőben száz anyja, mert megáldá őt az Úr. Kedves atyám fiai! Milyen boldog lehetett Izsáknak az aratása, hiszen száz annyit takarított be, mint az elvetett búzamat. Az alapigőnk arról beszél, hogy van ilyen aratás. Elvetni egy mahot, és kapni helyette százat. Kinyújtani a kezet, és kapunk helyette száz kéznek a simogatását. Elvetni egy jó szót, és kapsz érte százat. Ugye milyen boldog aratás, boldog érzés az ilyen. És higgyétek el, hogy van ilyen boldog aratás. Vajon mi lehet a titka? Jó lenne, ha megtanulnánk a mai igéből, hogy milyen jó lenne a búzából, a boldogságból, a lelki örömből, a reménységből így vetni, és így aratni. A felelet, a megoldás ott van a felolvasott igének a végében, amely így szól. És lett neki abban az esztendőben száz annyia, mert megáldá őt az Úr. Tulajdonképpen Isten áldása nélkül. Nincs az ember életében előrehaladás. Nincs a vetésben áldás. Hiába vetünk, hiába próbálunk meg mindent. Isten áldása nélkül nem tudunk semmire sem menni. Tulajdonképpen az ő áldása az, amely a mezőn és a szívekben is, az emberi életekben is áldást ad. De hogyan is érhetjük el ezt? Erre tanít bennünket ezen a mai vasárnapi ünnepnapon, mikor hálát adunk az ügy kenyérél a felolvasott ige. Az igénk egy kötőszóval kezdődik. És vete Izsák azon a földön. Ez az és, ez hozzákapcsol Izsáknak az előbbi életéhez. Elmondja azt, hogy akkor, amikor ott, ahol élt, addig, ott hihetetlen szegénység lett. Hatalmas nagy szárazság lett, éhség, és a próba idején így szólt Izsákhoz Isten. Eredj el arra a földre, amelyet én mutatok néked. Aztán az ésben benne van az is, hogy először Izsák, mielőtt vetett, megpróbált kicsit hazudni, félrebeszélni. De később rájött, hogy teljesen felesleges dolog, hiszen Isten előtt nem tudunk eltitkolni, eltakarni semmit. Jobban ismer bennünket, mint mi saját magunkat. Ha belegondolunk, mindannyiunknak van egy ilyen és az ő életében. Próbák, hibák, bűnök. Istenhez való fordulás, imádság, reménység,
mind-mind hozzátartozik az életünkhöz. Egy élet, amely aratást várva elkezd vetni. És így feltevődik a kérdés. Vajon el van rendezve az életünk Istennek? Hogy fogunk hozzá a vetéshez? Benne bízva? Feltétlen hittel? Oda vetünk és azt, amit ő mondott meg nekünk? Mert Izsák azon a földön vetett, amelyet Isten mutatott néki. Nem félt az éhségtől, az ellenségtől, a szárazságtól, Istenre hallgatott. És az ő általa mutatott földön ott maradt minden megpróbáltatás ellenére. Feltetted már magadnak a kérdést, hogy te hol vetettél? A hit, a szeretet, a megbocsájtás, a reménység földjei, Krisztus mezei? Vagy pedig a harag, a bosszú, a káromkodás, a kapzsiság egyiptomi földjén? Meg kell tudnunk és meg kell tanulnunk, hogy csak azon a földön van áldás a vetésre, amelyre Isten mutat és amelyet ő ajándékoz nekünk. A másik tanúság, amit megfigyelhetünk, hogy Izsák nem csak hallgatott, hanem cselekedett is. Engedelmeskedett Isten parancsának. Nem csak abban, hogy az általa mutatott földre ment, hanem azért, hogy az ott látható nehézségek és gondok ellenére is elvetette a magot, és ott cselekedett. Az ember sokszor arra gondol, hogy a hit, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy elmegyek a templomba, meghallgatom Isten igéjét, néha imádkozom, nem ebből csak, nem csak ebből áll a hit. A hit abból áll, hogy úgy élek és úgy cselekszem az életemben, hogy mindenki lássa, hogy az én életem az Istenhez tartozik. Nem szóban dicsekszem vele. És higgyétek el, az embernek az életén, anélkül, hogy kimondaná, mindig és mindenhol meglátszik, hogy Isten mellett, Isten szerinti életet él, vagy pedig felületes hittel rendelkezik az életében. Tulajdonképpen a lényeg az ott vetni, és azt vetni, amit Isten akar. Engedelmes szívvel kell szót fogadjunk Istennek. Az ember sokszor olyan nehezen indul el valakihez, akit megbántott. Pedig Isten ezt elvárja tőlünk. Oda menni ahhoz, akire haragszunk. Oda menni és elvinni hozzá a békességnek a szavát. És elmondani, ne haragudj rám. Ne haragudj rám, hogy megbántottalak. Ne haragudj rám, hogy rosszat mondtam rólad. Bocsáss meg nekem. Vagy meg tudod-e tenni azt, hogy megbántasz valakit, mert rossz indulatúan rágalmazott, pletykálkodsz róla. Mondod azt, ami egyáltalán nem igaz. Az illető nem is tud róla semmit. Esetleg később lesz észre a suttogásokból, hogy valami nem egészen talál a környezetében. Van-e benned annyi bátorság, hogy elmenj hozzá és elmondd, hogy tévedtem? Bocsáss meg nekem! Ne haragudj rá! Vagy pedig úgy teszünk, mint nagyon sokan, félig meddig mosolygó arccal, azt mutatjuk, hogy hívő, rendes templomba járó emberek vagyunk,
de közben a lelkünk belül romlott, és nincs annyi hitünk és annyi bátorságunk, hogy elnézést kérjünk attól, akit igaztalanul megbántott. Tulajdonképpen az Isten szavának a megfogadása azt jelenti, hogy legyen bennem annyi erő és hit, hogy tudjam bocsánatot kérni, tudjam megalázni magam, ha hibát követtem el, akkor tudjam jóvá tenni. És ha ezt tesszük, akkor gazdag alatás lesz a mi szívünkben és a mi életünkben. Aztán nagyon sokszor elvetjük a húzamazlakat. Áldást várunk. Csak éppen nem nézzük meg, hogy hogyan is élünk, és úgy, ahogy élünk ahhoz, megérdemeljük-e Istennek az áldását és a kegyelmét? Bizony sokszor nem vagyunk se hűségesek, se engedelmesek. És mégis szeretnénk százszor annyit aratni, mint amit vetettünk. A mai ige arra tanít, hogy nem csak a magot, hanem a lelkekbe is el kell vetni a hitnek, a reménységnek, az engedelmességnek a magvait. És ha úgy élik az életünket, ahogy Isten rendelte, akkor itt is századnyi lesz az alatáskor az életünkben. Tulajdonképpen a búzának, az életnek az alatása, az Istennek a kezében van. Isten kegyelme szerint lesz satnya, vagy pedig áldott tömött a búzatalász. Régebben olvastam két legendát, az egyiket viszont hallottam kedden a Duna televízióban, amikor az ország kenyeréért mondottak áldást. A történet a következő, lehet, hogy sokan ismerik, de jó lenne, ha mindenki kivétel nélkül ismerné. Akkor, amikor Isten teremtette a búzát, annak a gyökere tarackos volt. A tetején volt néhány búzaszem, elég kevés terméssel. Két testvér élt egymás mellett volt a búzaföldük. Mind a ketten vetettek. Az egyik testvér egyedül élt, egyedül. Gondokban élte az életét. A másiknál több gyerek volt, nagy volt a család. Eljött az aratás ideje. Az egyedül élő testvér összegyűjtötte a gabonát, kitisztálta, lett egy nagy zsák, búzája, fogta magát, és a felét kitöltötte otthon, a másik felét pedig felvette a hátára, és elindult vele. Ott van a testvérem. Ők sokan vannak. Bizonyosan nehéz nekik az élet. Én egyedül majd csak megszerzem magamnak azt a kenyeret, amire szüksége van. Elviszem neki, hogy segítsek vele. A másik testvér, ahol sokan voltak, így gondolkozott. Szegény öcsém. Egyedül kínlódik, egyedül küszködik. Mi itt sokan vagyunk. Együtt kiteremtsük a mindennapi kenyeret. Ő is kitöltötte a búzának az egyik felét, másikat a hátára vette és elindult. A határmentjén találkoztak. És egyszerre kérdezték egymástól. Hová mész, testvér? Hozzád! Mondták egyszerre. És akkor már a forgószél támadt. Felkaptak két zsákot a földről. Széjjel szorta szerte az egész világon. Isten megáldotta a két testvér szeretetét, egymásban való bizalmát, az Isten iránt való hűséget. És azóta van egy szép, tömött kalász a búzaszárnak a tetején. Ez a kalász eredetének az egyik legendája. A másik az éppen az ellenkezője. Isten a búzát úgy teremtette, hogy a tetejétől egészen az aljáig tele volt kalásznak. Egymás mellé került egy gazdag ember,
és egy szegény ember. A gazdagnak nagy területe volt, tele lett a búzával, a szegény embernek nem volt semmije, és elment a gazdaghoz, és azt mondta neki, hogy légy szíves, adj nekem egy szál búzát, hogy vesek én is valamit. A gazdag ember nem mondott semmit, nem ellenkezett, csak egyszerűen a leszakított búzát lehámozta. És nem hagyott csak a végén egy kalászon néhány búzaszemet, és azt adta oda a szegény embernek. De aznap éjjel Isten is végighúzta a kezét a gazdag vetésén, és nem hagyott csak a tetején egyetlen kalászt. Úgy mondják, hogy ez a másik legenda a kalász eredetéről. Tulajdonképpen mindkét történet egy igazságra mutat, ahol van szeretet, ahol van egymás iránt való megértés és tisztelet, ahol van Istenben vetett reménység, ott megnő a kalász, ott áldás lesz a természet. Tulajdonképpen a lélek kalászával, a boldogsággal is úgy van, így van a kenyérrel is. Ahol szeretet van, ott a kisebb darab is elég. Ha nem is kerül akkor a nagy darab az asztalra, de azért mindenki megelégszik vele. És így vagyunk a lélek kenyerével is. Ha nincs a szívünkben hit, nincs Istenben való bizalom és alázat, akkor a lélek termés, a lélek alatása sem lesz olyan, amilyen kellene lennie. Hiszen hogy várunk alatást? Hogy várjuk Isten áldását? Az életünkkel nem mutatjuk meg, hogy az ő gyermekei vagyunk. Ne felejtsük el egy dolgot. Az Isten újja ott van, ami életünk búza kalászaim is. Mit gondolsz? Vajon fogyni fog? Vagy nőni fog a kalászati életedben? Betlen földjén csodálatos búza termett abban az időben, és már akkor is, és ma is egyszer láttam egy ilyen búza kalászt. Az egyik ismerősöm féltve őrzött egy szál búzát, ha nem emlékszem, 3 vagy 4 kalász volt a tetején. Kissé csodálkozva néztem rá, és annyit mondtam, hogy én még ilyet soha nem láttam. És azt mondotta, én megőriztem, és gyakran eljövök ide

hozzá és nézem. Akkor, amikor úgy érzem, hogy gyödek. Akkor, amikor úgy érzem, hogy valamihez nincs erőm. Akkor, amikor úgy érzem, hogy körülvesznek a bajok. Eljövök és megnézem ezt a szárhúzakarászt. És ez mindig erőt ad, mert ott van benne Isten áldásának csodálatos gazdagsága, amely végeredményben minden embernek az életében ott lehet, akkor, ha van hite és van bizalma Istenben. Itt szó szerint kell érteni, hogy Isák századnyit alatt. Valahogy talán egy isteni jel, ez a Betlehemből elterjedt búzakalász. Nagyon jól tudjuk, hogy mennyi mindent módosítottak a búzakalászon, és azt is jól tudjuk, hogy a magyar búzának azért volt akkor a sikere szerte a világon, mert a sikértartalma magasabb volt minden más búzánál. Sajnos, mint annyi mindent a nemzeti kincseiből, ezt is sikerült kiirtani mindenféle újfajta búzával, amelyből olyan kenyérsül, bizonyosan sokan megkóstoltátok. El is felejtettük már, hogy milyen az igazi magyar búzából készült kenyérnek az íze. Tulajdonképpen létezik valaki. Van valaki felettünk, aki megadja nekünk az asztalunkra kerülő mindennapi kenyeret. Megadja a lélek kenyerét, hogy megelégedett lélekkel, megelégedett erővel, reménységgel tudjunk járni az életnek az útjain. Ha azt akarod, hogy dús legyen a termésed, hogy boldog legyen az életed és a lelked, és boldogságban fogyaszd el a kenyeredet, akkor hallgass rá, akiben megáldottak a Földnek minden nemzetségei. A rothadó búzaszemekből Isten teremtett ebben az évben is számunkra kenyeret az asztalunkra. Ha feltesszük a kérdést, hogy miért is ez a nagy szárazság? Miért van az, hogy sokkal kevesebb terment, mint más években? Miért van az, hogy többet kell kiadjunk a mindennapi kenyérét? Csak egyet tudok rá elmondani. Először nézd a saját lelkedbe, hogy vajon mindent úgy tettél, ahogy Isten elrendelt a számodra. Azután nézd körül itt Erdélyben, az országban, és meglátod azt, hogy ez a figyelmeztetés, ez egy egészen enyhe dolog. Ahhoz a sok rosszhoz, ahhoz a sok engedetlenséghez, irigységhez, hatalomvágyért való harc a mindennapi embernek a sárga taposása. Semmi ahhoz képest, amivel az Úristen figyelmeztet bennünket ezzel az asszállyal. Minden bűnünk, minden rosszaságunk ellenére megadja nekünk a mindennapi kenyeret. És megadja nekünk a mai nap a lélek kenyerét is. Járjunk az Úr asztalához, vegyük magunkhoz, ami megváltunk, megtöretett testének, kiontatott vérének a jelképeit. Erős hittel, reménységgel hirdessük és gyakoroljuk saját magunknak, és kérjük Istent, áldjon meg bennünket testi kenyérrel, de főleg lelki kenyérrel, hogy legyen mindig erőnk. Legyen hitünk, békességben járni az életútjaim. Egymásról nem elfelejtezve, hanem egymást segítve és biztatva. Adja a kegyelem Istene, hogy az elkövetkezendő időkben így tudjuk értékelni az asztalunkra került kenyeret, és tudjuk megbecsülni a lélek kenyerét. Isten gyönyörű szép ajándékát mindenki számára. Amen. Irgalmas Istenünk, gondviselő édesatyánk,
Hálatelt szívvel köszönjük meg kegyelmedet, amelyel mindig megmutat irántunk. Szívünk és lelkünk megtelt erővel és reménységgel, szent igét hallgatás által. Köszönjük, hogy gondviselésed és jóságod megmutatja számunkra, hogy mi is lehetünk szeretetednek, irgalmadnak hirdetői, hogy sokszor megtört, elbizonytalanodó hitünk szent lelked által megerősítve viheti mások számára a lelki békességet, a szeretetet, a lelki kenyeret, amelyre oly nagy szükség van ezen a földön. Köszönjük neked a lélek kenyerét, melyet szent fiad feltámadása által adományozol nekünk, hogy ne a bűn, a sátán, az emberi gonoszság, hanem a te szereteted és kegyelmed győzedelmeskedik, és győz ma is a bűnök felett. Köszönjük a mindennapi gondoskodást, az életet, a kenyeret, amely testi erőnket erősíti és tartja meg. Kérünk téged, védj kegyelmedbe, és add, hogy gyermekeid számára továbbra is meglegyen a gondviselésed által a mindennapi kenyér az asztalunkon, s lelkünknek tápláléka a lélek kenyere. Köszönjük a lélek kenyerét, melyre sokszor nagyobb szükségünk van, mint a földi kenyére, hiszen csüggett, éhes lélekkel nem tudunk élni, és elveszítjük a testi erőnket is. Kérünk, légy velünk! Áldásod kísérjen el az elkövetkezendő hétköznapok gondjai és megpróbáltatásai között is. Légy szeretteinkkel, légy gyülekezetünknek oltalmazója és megtartója. Légy az elhagyatottakkal, a betegekkel. Küldd el hozzájuk is vigasztalásodat és gondviselésedet, hogy megérezzék, te sohasem hagyod, hagysz magunkra bennünket. Szent fiadért, a Jézus Krisztusért kérünk. Őrizd meg családunkat, szeretteinket, gyülekezetünket, nemzetünket. Rendeld ki mindannyiunk számára a lélek áldott kenyerét és a testi erőhöz szükséges mindennapi kenyeret. Szent fiadért, a Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg alázatos könyörgésünket. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk magunkban.

mondjuk el együtt az Úr imádságát, és áldjuk Istent, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, hogy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ígére feleljünk a 251. számú énekünknek az első és második versével. A 251. szám

Kedves testvéreim, amit megígértük, megterítettük az Úr asztalát. Járuljunk mindannyian Isten elé, hitünket erősítve, megköszönve neki a mindennapi kenyeret, erősítsük életünket a lélek kenyerével, és kérjük őt, hogy mindig és mindenkor legyen lehetőségünk, lehetünk megerősítésére. A testi kenyér mellett ne hiányozzon életünkből. Isten áldott lelki kenyerese.

0: hírek.
1: Önök a Rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. A miniszter szerint nem csökkennek a bérek. Grindeanu még a tervezetet sem látta. Az ország 27 megyéjében

0: Kánikulára számíthatunk holnap. Akár 40 Celsius fok is várható. Drónokkal keresik a nagybányai börtönből megszökött elítéltet. Közös vészhelyzeti beavatkozási terven dolgoznak a román és a magyar tűzoltók. Az előrejelzések szerint ma Kolozsvárra ismét visszatér a napos idő. Most pedig következzenek a részletek. Éles vita előzi meg a közalkalmazotti bérrendszer átalakításáról szóló, a kotrocsáni palotában összehívott mai egyeztetést. Drágos Pöszláru ügyvivő munkaügyi miniszter szerint még a nap folyamán bemutatják az új egységes bértörvény objektív, szakértői szempontok alapján kidolgozott tervezetet, amelynek elfogadása után senki sem fog kevesebbet keresni. Szorin Grindeanu, a Szociáldemokrata párt elnöke ugyanakkor azt kifogásolja, hogy a politikai pártok, a szakszervezetek és maguk a munkavállalók sem látták még a tervezetet. A Digi 24-nek nyilatkozó miniszter hangsúlyozta, a tervezet szakértői szempontból objektív, és be fogják bizonyítani a politikai vezetőknek, hogy minden további költségnövelés fedezet nélkül populista intézkedés lenne, amellyel az Európai Bizottság sem ért egyet. A miniszter hangsúlyozta továbbá, ahhoz, hogy Románia teljesítse a helyreállítási terv keretében a bértörvényre vonatkozó mérföldköveket, nem haladhatja meg a 12 milliárd euró bérkeretet, de azt is be kell mutatnia, hogy hogyan teremti elő ezt a pénzt. Grindeanu szerint a bértörvény fenséges, a probléma az, hogy nem létezik. A PESZEDE elnöke ezzel szemben élesen bírálta a kormányzat kommunikációját. Az ország több mint fele narancssárga hőségriasztás alatt fog állni holnap. A nappali csúcshőmérséklet elérheti a 40 Celsius fokot is. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint holnap 10 órától, szombat 10 óráig a Bánságban, a Kőrös vidéken, Erdélyben, Olténiában, Moldva északi felében és Munténia délnyugati részében rekkenő hőség lesz. A maximumok 35-40 fokról alakulnak. A legmelegebb a Bánságban, a Kőrös vidéken és Olténia déli részén lesz. Fokozott hőterhelésre kell számítani. A hőmérséklet páratartalom mutató meghaladja a kritikus 80 egységet. Az éjszakai levegő nem hűl le 20-25 fok alá. Összesen 27 megye érintett ezekben a régiókban. Egész éjszaka tartó nagyszabású hajtóvadászatot indítottak a hatóságok a nagybányai börtön 28 éves elítéltje után, aki tegnap szökött meg egy építkezésről. A férfi állítólag azzal fenyegetőzött, hogy megöli a feleségét. Mint ismeretes, a minősített lopás miatt 3 év és 7 hónap szabadságvesztésre ítélt férfi tegnap délután 13:30 körül lépett meg egy nagybányai liceum területén lévő munkaterületről. Kihasználva, hogy a munkaterületet nem őrizték szigorúan, a börtönőrök felszólítására fittyet hányva elmenekült. A hatóságok a városi térfigyelőkamerák felvételei alapján a nagybánya melletti erdős területeken keresték a szökevényt, ahol utoljára látták. A kereső akcióban hőkamerával felszerelt drónokat is bevetettek, egyelőre eredménytelenül. 3 napos műhelymunkát tartottak augusztus 17-e és 19-e között Nagyváradon romániai és magyarországi tűzoltók, akik közös felkészülési terven és képzési programokon dolgoztak a határon átnyúló vészhelyzetek kezelésére. A találkozót a TERESZ projekt keretében szervezték, amelyet az Interreg 6A Románia-Magyarország program finanszíroz, és amely 2027. decemberében zárul, közölte tegnap a Bihar megyei katasztrófavédelmi felügyelőség. A projekt 3. műhely munkáján 23 szakértő és a projekt megvalósításában résztvevő munkatárs vett részt a 4 romániai és magyarországi partnerintézményektől. A Romániai Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség, a Bihar és Szatmár megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Katasztrófa védelmi igazgatóság képviselői. Számolt be a katasztrófa védelmi közlemény nyomán az Agile Press. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 51 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 40 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések értelmében ma Kolozsváron és környékén ismét visszatér a napsütés. A délutáni órákban kissé felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A nap csúcs hőmérséklete 35 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 15 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a szamosfalvi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Közöttük lesz hajlékom, én Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek. Ezékiel próféta könyve 37. részének 27. verse.

0: akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. János írása szerinti Szent Evangélium első részének 12. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
3: 17. Kolozsvári Magyar Napok. Tártkapukkal. Augusztus 16-a és 23-a között kiállításokkal, családos és gyermekprogramokkal, futóversennyel, vásári forgataggal, koncertekkel és meg annyi programmal vár mindenkit a Kolozsvári Magyar Napok. Fellép a Valmár, a Heaven Street 7, a Magna Cum Laude, a Republic és még sokan mások. További információk a magyarnapok.ro oldalon és a rendezvény közösségi média oldalain. 17. Kolozsvári Magyar Napok. Tártkapukkal. Készült a Kincses Kolozsvár Egyesület megbízásából.
4: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum.
5: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
6: Reklám.
7: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
1: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora. Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit Credo hitépítő műsorunk tartalmából. A Márk evangélium a 4. fejezetének a 21-től 23-ig terjedő versei alapján áhítatot mond Molnár Virág, a magyarországi Kovácsházi Református Egyházközség lelki pásztora. Ezt követően az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Joachim Langhammer Példázatok, igaz történetek, bibliai igazságok megvilágítására című könyvből egy idős indiai férfi című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, Molnár Virág református lelkész vagyok, Mezőkovács házáról szeretettel köszöntöm Önöket. Isten igéjét olvasom a Márk írása szerinti Szent Evangélium 4. fejezetéből, a 21. verstől kezdődően a 23. versig levő ige szakaszból a következőképpen. Ezután megkérdezte tőlük Jézus: vajon azért veszik elő a lámpást, hogy a véka alá tegyék, vagy az ágy alá? Nem azért, hogy a lámpa tartóba tegyék? Mert nincs semmi rejtett dolog, ami ki ne derülne, és semmi titok, ami napfényre ne jutna. Ha valakinek van füle a hallásra, hallja. Amen. Kedves testvérek, gyerekkoromban volt egy kis faházunk egy közeli faluban, amit hétvégi házként használtunk, az akkori divatos elnevezése szerint ez volt az úgynevezett weekend ház. Villanyáram sokáig nem volt bevezetve, így petróleum lámpával világít.

tanítottunk esténként. Ennek a fényénél társas játékoztunk, olvastunk, beszélgettünk, olyan dolgokat azonban, amihez több fény kellett, erősebb fényforrás, mint a petróleum lámpáé, már nem lehetett csinálni. Ezekhez meg kellett várni a nappalt, az alkalmas időszakot. Úgy viszont, hogy volt lámpánk, a nap sötét időszaka sem telt el haszontalanul. Jézus földi életének abban a szakaszában, amikor halálában és feltámadásában még nem ismerték fel messiási voltát, vagyis még nem került napfényre az ő személyének volta az emberek szívében, akkor sem telt el egy perc sem az ő földi létéből úgy, hogy ne világítson isteni fényével. Számtalan rejtett dolog, meg annyi titok volt még személyével kapcsolatban tanítványai számára akkor, amikor az olvasott beszéde elhangzott, de ő már elkezdte őket készíteni arra, hogy közeleg az idő, amikor minden lelepleződik. Hiszen ő azért jött, hogy halála és feltámadása által világítson. Mutassa a bűnbocsánat és az örök élet felé vezető utat, azt az isteni világosságot, ami csak általa lehet nyilvánvalóvá. Nekünk, akiknek az Úr világossága már bevilágítja az életünket, felelősségünk és egyben küldetésünk is, hogy ne rejtsük el Krisztus fényét, aminek már megtapasztalói vagyunk, hanem világítsunk vele. Ahogyan a hegyi beszédben mondja az Úr, úgy ragyogjon a világosságunk az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteinket, és dicsőítsék a mennyei atyánkat. Világítani az ige fényével nem egyszerű. Ahogy a legmodernebb, legkorszerűbb fényforrás is veszít a fényéből idővel, úgy a mi bizonyságtételeink is alkalmanként elhalványulnak. Vannak olyan életszakaszok, amikor hitünk alig pislákol, attól, hogy keresztények vagyunk, bennünket is érnek hatások, amelyek ezt előidézik. Mégis van egy többletünk. Ismerjük azt a Jézus Krisztus, aki elhozta a világba az igazi világosságot, aki mindig meg tud erősíteni, hogy az ő fényével világítsunk. Bátran közeledjünk minden nap, mindennel az Úrhoz, hogy a tőle való fénnyel világíthassunk, és tehessük nyilvánvalóvá az ő értünk hozott áldozatának igazi értelmét. Mert a teremtett világ ma is, most is sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Amen.

0: A Márk evangélium a 4. fejezetének 21-től 23-ig terjedő versei alapján szólt hozzánk az elmúlt percekben Isten ígéje. Molnár Virág, a Magyarországi Kovács Háza Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Műsorunk folytatásában az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Joachim Langhammer Példázatok, igaz történetek, bibliai igazságok megvilágítására című könyvből egy idős indiai férfi című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.
1: Egy idős indiai férfi. Tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig. Apostolok cselekedetei első részének 8. verse. Üdvözítőnknek e szavainál egy angol kormányhivatalnok élménye jut eszünkbe, aki kormányának megbízásából dolgozott Indiában. Hívő ember volt, és amikor csak lehetett, bizonyságot tett az indiaiaknak az evangéliumról. Amikor egyszer Bibliával a kezében nagy tömeg előtt prédikált Isten szeretetéről, egy idős férfi odajött hozzá, és elkérte a Bibliát, amelyből az angol hivatalnok prédikált. A hivatalnok csodálkozva és habozva adta oda a Bibliáját az indiai férfinak. Az hosszú ideig nézte a drága könyvet, majd megkérdezte, mennyi ideje van meg ez a könyvetek? Az angolnak el kellett mondania, hogy a Biblia már sok nyelven és sok évszázad óta ismert Európában, és hogy sok embernek van saját Bibliája. Az idős ember könnyes szemmel felelt erre neki. És csak most jöttök ezzel a drága üzenettel hozzánk Indiába? A szüleim, a nagyszüleim és egyetlen más elődöm sem hallott soha semmit Jézus Krisztusról, aki szeretetből meghalt a kereszten a bűnösökért. Ők mind a megváltó nélkül mentek el, mi lesz velük? Megrázó vád ez ennek az idős, Indiában élő férfinak a szájából. A kormányhivatalnok nagyon zavarba jött, mivel sokan hallgatták ezt a párbeszédet, és némelyek a fejükkel bólogattak, hogy megerősítsék a férfi kijelentését. Amikor a hivatalnok visszatért Európába, mindenütt elmesélte ezt az élményt, hogy az emberek mind el vannak veszve, és mennyire várják az evangéliumot. Mennyi elveszett bűnös vádolhat meg minket az idős, indiai férfi szavaival? Mindannyiunknak nemzedékek óta birtokában van a Biblia értékes könyve. Mit teszünk mi a drága evangélium elterjedéséért?
0: Az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Joachim Langhammer Példázatok, igaz történetek Bibliai igazságok megvilágítására című könyvből egy idős indiai férfi című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadása véget ért. A viszont hallásra békesség Istentől.

Tóth Árpád, levél. Ha ez a levelem megérkezik, édesem, gondolj rám egy kicsit. Képzelj magad elé. Szivarozgatok, fáradt vagyok, és csendes, és nagyon elhagyott. Azt gondolom, ma holnap meghalok. S azt is gondolom, nem kár, ha meghalok. Elküldöm neked ezt a levelet, de nem mint régen, csevegni veled. Tudom én, kopott rongy már a szavam. Jaj, hogy kényes szavam is oda van. De kell, hogy mégis írjak te neked. Kell, hogy búsan nézd e bús jeleket. Felszakadó sírásod kell nekem, szivarozgatva tűnödni ezen. Gyilkosság ez, tudom. De lásd, egyedül kínlódom nagyon. S szívemnek jól esik ez a kis meleg, hogy még valaki felsír, ha izenek.

kis kakast, hogy keresnék ketten. Kukurikú meglelem, ha keresni kezdem. Tűvé tette a helyet egész áldott este, a kis tűt a

majd megsülnek a kis halak. A vakon a hűsben golfozik, csak Róka doktor dolgozik. A csiga is már mesztelen, napszúrástól esztelen. A balgójnak a feje nagy, húz meg Róka, mert jön a fagy, he-he-he-he.

Úgy szálljon hozzád ez a dal, mint csillagfénye alkonyórán, szelíden, csöndesen mosolyogván, te szép, te kedves fiatal, úgy szálljon hozzád ez a dal. És úgy szálljon hozzád ez a dal, mint hófehér galamb az estve, fáradtam, enyhelyet keresve, míg csöndben zörren az avar, úgy szálljon hozzád ez a dal. Ne legyen soha ez a dal búgó sirálma bánatomnak, én hordozom csak, én tudom csak, sugaras, rózsás fiatal, mint te, olyan épp ez a dal.

Az évek jöttek, mentek, elmaradtál emlékeimből lassan. Elfakult arcképed a szívemben, elmosódott a vállaidnak íve, elsohant a hangod, és én nem mentem utánad az élet egyre mélyebb erdejében. Ma már nyugodtan ejtem a neved ki. Ma már nem reszketek tekintetedre. Ma már tudom, hogy egy voltál a sokból, hogy ifjúság, bolondság. Ó, de mégis, ne hidd szívem, hogy ez hiába volt, és hogy egészen elmúlt, ó, ne hidd. Mert benne élsz te minden félrecsúszott nyakkendőmben, és elvétett szavamban, és minden eltévesztett köszönésben, és minden összetépett levelemben, és egész elhibázott élet.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.